0: korlátozástól szóló miniszteri rendelet megjelenése után. A társaság már leállította az által üzemeltetett 40 szökőkutat és vízesést, az öntözés során pedig a fiatal fák és a nagy értékű növényállomány megóvását helyeznék előtérbe, közölte Dezsényi Péter, a Fűkert főigazgatója. A társaság vezetője szerint egy forró augusztusi időszakban a kertek és parkok öntözése a teljes városi ivóvíz felhasználás akár 10%-át is kiteheti. Közben Budapest zöld vagyonát is védeni kell. Csak a Fűkert kezelésében álló zöld felületek becsült értéke megközelíti a 400 milliárd forintot. Az elpusztuló növényállomány pótlása pedig sok esetben éveket vagy akár évtizedeket venne igénybe. Zuhanyzó konténerek telepítésével, közintézmények megnyitásával segíti az atomerőmű leállítása miatt meleg víz nélkül maradó paksiakat az önkormányzat, közölte a Dunaparti város polgármestere. Heringes Anita közölte, Pakson az atomerőmű segítségével működik a távhőszolgáltatás és a távhős melegvíz szolgáltatás, 2771 lakótelepi lakás és 181 intézmény esetében. Hétfőn is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, mindig nagy öröm, amikor megtelik a stúdió, pláne ha két gyönyörű hölgyel, akkor meg pláne. Denk Viktóriát és Katona Klaudiát köszöntöm nagy szeretettel, ABC sorrendben mentem.
2: Köszönjük itt.
1: Jó, hogy itt vagytok.
2: Csodás köszöntést, és mi is köszöntjük a kedves hallgatókat.
1: Hát meg majd milyen csodás lesz augusztus 16-a vasárnap.
2: Pontosan, már nagyon
1: várjuk.
2: Városmajorin. Igen.
1: Azt ti tudjátok, hogy az a legendáriumát ennek a Városmajori szabadtéri színpadnak, hogy milyen régóta van Pesten egy ilyen patinás szabadtéri színpad ott a budaiaknak?
2: Hú, most nem akarok butaságot mondani, de pár évvel ezelőtt volt ugye a 100 éves
1: ünnepe. Igen. Szóval így, hogy van-e ilyen szempontból nektek külön jó érzés, hogy nem akárhol léptek színpadra?
3: Hát számomra nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen különleges helyen léphetünk föl augusztus 16-án, és az, hogy a Monarchia Operettel olyan dalok csendülhetnek fel, olyan szerzőktől, mint Huszka Jenő, Szirmai Albert, Zerkovics Béla vagy Ábrahám Pál, az egy külön csoda szerintem.
2: Igen, és ugye, ahogy említetted, végülis ez egy nagyon patinás hely, tehát ez egy különleges ilyen kis ékszerdoboza szerintem itt Budának. Az, hogy egy szabadtéri színház működik, ez egy külön csoda, ami mindig megtelik minden nyáron.
1: Hát az
2: tudjuk.
1: Meg pláne. Az meg pláne.
2: És ugye én pár évvel ezelőtt láttam, itt a Városmajornak volt egy nagy ünnepi sorozata, és egy darabot is írtak erről az elmúlt 100 évről, és hát fantasztikus, hogy kik fordultak meg itt, úgyhogy ez tényleg egy nagy-nagy megtiszteltetés, hogy most már azt hiszem 5. éve a Monarchia Operett is részesül ebben, hogy a budai szabadtéri közönséget szórakoztathatja.
1: Hát ráadásul ez egy hagyomány akkor, ezek szerint.
2: Így van.
1: Hogy ott operett gálával várjátok a kedves nézőket. Egy olyan műfajt tartotok életben, ami amit hogy kezelnek, és most kellene ezt nektek megválaszolni. Jártatokban, keltetekben mit tapasztaltok?
2: Hát,
1: helyén kezeli a közönség, és most a közönséget kérdezem.
2: Szerintem a közönség helyén kezeli, és hát nemrég olvastam egy nagyon jó mondatot az operettről. Az operett a zenés színpadok mostoha gyermeke. Mert hogy mindenki szereti az operettet, mindenki hallgatja, a legtöbb magyar ember nagyon-nagyon jól ismeri, de nem merik felvállalni.
1: De miért?
2: Nem tudjuk. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon furcsa dolog. Például a Mahler házas párról olvastam, és tehát az Alma Mahlernek van egy ilyen anekdotája, hogy ugye amikor a férje Gustav Mahler az operaházat igazgatta, akkor ők megnézték a Lehár Vigözve egy előadást, és hát annyira tetszett nekik, hogy hazaértek, és egyből játszották, zongorázták otthon a megmaradt dallamokat, csak hát ugye egy csomó mindent ugye nem tudtak felidézni, úgyhogy kitalálták, hogy amikor Bécsbe jártak, akkor bementek a Mahlernek a kiadójához, ahol ott voltak ezek a kottek, és Mahler amíg lefoglalta a kiadót, addig Alma Mahler, aki szintén nagyon jó zenész volt, végig nyálaszta a kottákat, és memorizálta a slágereket, és ott játszották maguknak, de hogy igazából ők sem merték ezt felvállalni, hogy fantasztikus például egy Lehár operett, vagy akár egy Kálmán Imre.
1: Hát igen, úgyhogy erről majd hosszasan értekezhetnénk, hogy akkor mitől vagyunk operettország. Ezt hallottátok már? Ezt a
3: persze,
1: kifejezést?
3: Rengetegszer. Szerintem azért a magyarokban benne van ez a sírvavigadás, ez az elnagyoltság, néha már komikus szinteken, és szerintem ez a mindennapjainkban is megtalálható. De Viki, mondjad, hogyha te máshogy gondolod.
2: Nem, ez tényleg így van, abszolút a sírvavigadás, ez ugye a magyar nótával így egy kicsit így összefüggésben, illetve borba folyton bánatom, de azért közben nótázok, és ugye erről is szól most ez a borgálánk, hogy a bor és a különböző italok mellett hogy mulat a magyar. De valóban az, hogy ennyire magyar műfaj az operett, ugye ennek van egy ilyen külön ága, hogy a magyar operett, mert ugye speciálisan vannak olyan figurák a magyar operettben, ami máshol nem található meg. Tehát például az, hogy a kávéházi cigányzene mennyire befolyásolta a magyar operettet, mennyire összefonódott a kettő, ez abszolút magyar specialitás.
1: Mennyit készültök most erre a magyar specialitásra?
3: Sokat, nagyon sokat próbálunk. Tényleg azt szeretnénk, hogy minél patinánsabb legyen az előadás, de szerintem ez a nézőnek is, tehát hogy ott a csillagos ég alatt, a gyönyörű jelmezek, a nagyon szép díszlet, és tényleg az, hogy a zenekar megcsendülnek ezek a gyönyörű néplélket tükröző nóták, nehéz szó, ez szerintem csodálatos, és ez mindenkit vinni fog magával.
1: Miért kell erre ennyit készülni már most júliusban?
2: Hát ugye azért a Monarchia Operettnek az egyik különlegessége a csodálatos jelmezek, a fantasztikus látvány, de hát ugye ez a látvány ez nem ér semmit, hogyha nincsenek speciális koreográfiák, és hát azért most itt van mit felújítgatnunk, mert ugye ez a gála januárra készült, és most egy kis kiegészítéssel, kibővítve, sztárvendéggel, ez egy nagyon különleges este lesz.
1: Mert azt tudom, hogy vannak a Monarchiának különböző műsorai, de ez a gála, akkor ezek szerint ez van új évkor? Meg van ilyenkor? Ebben a verzióban?
3: Ez a gála, mert maga a borgála szerintem egy annyira különleges gála lett, hogy ez ősszel, nyáron, ugye, hát mikor folyik jól a bor, a fröccs, hát az nyáron, ősszel, és akkor miért ne? Szerintem az emberek nagyon fogják élvezni a borról szóló dalokat, tényleg, ami a körítés meg van hozzá csinálva, szerintem eszméletlen jó pofa, a rengeteg akrobatikus tánccal, és az, hogy végig táncoljuk igazából az egész 2,5 órás előadást.
1: Aha, na hát az mint egy színházban. 6-7, vagy mennyi most a próbaidő nálatok?
2: Hát azért annyi nem, de egy ilyen, hát egy jó
1: négy. Egy hónap négy, biztos
2: hát
1: van.
2: Egy hónap, okay. Azért muszáj, hogy felkészüljünk.
1: Viki, te mennyi ideje vagy a Monarchiánál?
2: Most már lassan 10 éve.
1: Na igen, valahogy így szóltam volna én is, csak nem mindig megkérdezem. Klaudia, ehhez képest te vagy az új?
3: Én vagyok az új üdvöske.
2: Az új lány a csapatban.
3: Az új lány. Hát szerintem én egy fél éve lehetek köztetek, vagy veletek. Hát
2: tulajdonképpen erre a gálára
3: igen,
2: csatlakoztál hozzánk.
1: Tehát már az új évire?
3: Igen. Aha, a borgálára. Először mint kis primadonna, aztán pedig szubrett lettem, avanzsáltam, szóval 2 szerepkört kellett megtanulnom. Mély víz volt, az biztos. De hát mindenki nagyon segítőkész.
1: Na, várjatok, mert ez a műsor a kulisszatitkokról is szól. Tehát, hogy most, meg hogy értsék a hallgatók, mit jelent a kis primadonna?
2: Az tulajdonképpen ugye a primadonna egy kicsit még ilyen balett cipőben, hogy úgy mondjam, ilyen kisebb léptékű, de azért olyan szólisztikus.
1: Kiemelt az is.
2: Igen, abszolút.
1: Bocsánat, jó, de a legkétet, hogy a fő primadonna az ugye te vagy?
2: Hát igen, azt mondják.
1: Kimondtátok, mielőtt nem értek a mikrofonok, ráadásul ugye pont te, Claudia, azért mertem ezt, ezt így használni, de itt ti csináltok ebből hiúsági kérdést?
2: Egyáltalán nem.
3: Nem.
1: Tehát az előadás összsikere a fontos?
2: Persze, természetesen.
1: Mert ugye még itt van sztárvendég is.
2: Hát van, persze.
3: Mondjuk el, hogy ki. Szerintem a közönség nagyon kíváncsi rá, hogy ki az. Oswald Marika, a legendás Oswald Marika. És ez végtelenül nagy megtiszteltetés számunkra, hogy feléphetünk vele egy színpadon és egy műsorban.
2: Igen, és hát ugye Oswald Marika, mint szubrett, komika, de hát számunkra ő a primadonna tulajdonképpen.
1: Többször játszottatok vele?
2: Persze. Van előadásunk is, amiben szintén együtt játszunk vele, de majdnem minden gálánkban valahogy becsatlakozik. Nagyon-nagyon szeretünk
1: és
2: vele.
1: És mindig lehet tőle újat tanulni?
2: Természetesen. Tehát azért ő egy ilyen kimeríthetetlen forrása a magyar operettnek.
1: Egymástól is tanultak?
3: Igen, nagyon sokat tanulunk egymástól. Ugye, hát Viki nekem úgymond tanárom is volt, méghozzá a Fame című musicalben, mi onnét ismerjük egymást, vagyis ott ismertük meg egymást, szóval, de rengeteget tanulunk egymástól, rengeteget.
2: De ez egy nagyon, nagyon vicces újra találkozásunk volt, mert ugye a Fame musicalben ott én egy balettmesternőt játszom, és amikor én megkaptam ezt a szerepet, akkor beiratkoztam egy balettanfolyamra, hogy mégis úgy tudjam, hogy miről szól ez az egész. És ugye játszottuk a musicalt, és elteltek az évek, és én azóta is járok balettozni, mert nagyon-nagyon megszerettem, imádom. És hát ősszel összefutottam Klauval ebben a balettiskolában, és akkor ott kérdeztem meg tőle, hogy lenne kedve csatlakozni hozzánk a Monarchiába, úgyhogy tulajdonképpen minket a balett köt össze.
3: Igen, a balett.
1: És volt kedved?
3: Volt, természetesen. Nagy örömmel csatlakoztam a csapathoz.
1: Egyébként ti szabadidőtökben hallgattok operettet?
2: Igen, igen, igen. Most például az idén a Jonas Kaufmannnak megjelent egy lemeze, amin operetteket énekel, például magyarul is, és szerintem fantasztikus, hogy óriási nagy sztárok is azért csak megérkeznek az operett műfajhoz, és igen, nagyon-nagyon sokan hallgatják. Úgyhogy én szoktam, Klau.
3: Én is szoktam, és nagyon szeretem énekelni is, főleg most Balatonon, most így nyáron, amikor a cigányzenészek kint zenélnek, és akkor felcsendül mondjuk egy borfesztiválon, akkor én mindig odaállok, és énekelek velük együtt. Én nagyon szeretem a magyar operettet.
1: Jó néven veszik, hogy oda...
3: Imádják, de szerintem az emberek is imádják, tehát, hogy aki azt mondja, hogy jaj, én nem járok operettet nézni színházba, de hogyha egy sétáló utcán felcsendül az az igazi magyar operett, és meghallják, mindenki oda gyűl és énekli, mert ez a néplélek.
2: Hát, és ez tényleg így van. Tehát egy Hajmási Pétert előbb-utóbb mindenki teli torokból énekli, vagy egy Húzat csak ki világos viradati. Tehát, hogy azért ezek olyan slágerek, amit mindenki tud.
1: Beugratok a nagy bőgőbe.
2: Be. Ugye?
3: Mindig.
1: Augusztus 16-án, vasárnap este 7-kor a Városmajori Szabadtéri Színpadon. Kedves hallgatóink, hogy szívből ajánljuk, gondolom a Monarchia oldalán ott van minden pontos, fontos információ.
2: A Facebook oldalán mindenképpen megtalálható.
1: Na de megyünk tovább a kulisszatitkokkal, hogy ki állítja össze a műsort egy ilyen gálán.
2: A művészeti vezető Kollár Péter Erik. Uh-huh. Ő állítja össze a
1: műsort. Na, majd vele is fogunk beszélgetni, de például van beleszólás nála?
2: Azért van, tehát azért megkérdezi a véleményünket, vagy hogy mindig kérdezget, hogy van-e ötletünk, és akkor azt beemeli a műsorba, illetve hogyha olyan van, hogy ezt most így nem annyira szívesen, akkor az benne marad a műsorban.
1: Aha, oké. Okay. Hány dal fél bele 2,5 órába?
2: Hát, olyan 30 körül, 25-30 körül.
3: 32. Pontosan.
1: Ez egy nagy koncert.
3: Igen, és ez egy nagyon jó kardió is mindenki számára. Tehát az a 2,5 óra nekünk 1 perc alatt telik el.
1: Tényleg?
2: Igen, mert amikor nem a színpadon vagyunk, akkor öltözünk.
1: Jó, oké, értem.
2: Ugye ki be a színpadra, elénekli az ember, kirohan, gyors öltözés, tokától bokáig átöltözik.
1: Emlékeimben, hogy él a ti öltözéketek, az nem olyan egyszerű.
2: Nem.
1: Tehát ebben van segítség,
2: van,
1: ugye?
2: Van, fantasztikus öltöztetőnk van, igen.
1: Hát akkor itt Szilvit minden évben szoktam, ugye?
2: Igen.
1: Üdvözölni, akkor innen puszíjuk. Na de csak a kulisszatitkokat áruljátok el, hogy hátra mentek, és el kell szaladni az öltözőig, vagy ilyenkor ott van egy ilyen gyors öltözőszerű?
3: Gyors öltöző van a színpad mögött, mert egyszerűen nem érnénk hátra. Uh-huh. Tehát az, hogy van, hogy egy vagy másfél szám van, teljesen átöltözni, cipő, ékszer, ruha, minden, és még a hajunkba is más fejdísz kerül, és aztán pedig bemenni és elénekelni azt a dalt, vagy eltáncolni azt arra a zenére a koreográfiát, azért az nem egyszerű. Ott fejben nagyon ott kell lenni, bírni kell szusszal, tütővel, tehát mondom, ez egy nagyon jó kardió mindenki számára.
1: De ezt hogy képzeljük, hogy gyorsan felveszitek Szilvi segítben a ruhákat?
2: Tehát mindig ki van készítve. Okay. Tehát amíg mi bent vagyunk a színpadon, ő addig készíti el a
1: világos. Következőt. Oké, okay, de mikor visszamentek, ugye nyilván azt gondolom, ott nagy rohanás van.
2: Hát igazából megvannak a mozdulatsorok, tehát hogy persze sietünk, de kapkodni nem. Aha. Tehát hogy mindennek megvan a pontos, hogy először mindig a szoknya jön föl, utána a felső, tehát hogy mindennek megvan a maga sorrendje.
1: Mert ki lesz számolva időben, hogy persze, ez hogy jön ki
2: persze,
1: jobban?
2: Persze.
1: Fú, milyen ki precíz meló ez.
2: Egyébként ez egy, szerintem az egyik legfontosabb ilyen háttérmunka az az öltöztető. Tehát, hogy ott olyan bizalmi kapcsolatnak kell lenni, hogy pontosan tudja az öltöztető is, és én is, hogy mit kell csinálni, és én segítem az ő munkáját kint, hogy akkor úgy állok, úgy tartom, úgy adom, és hát ugye fordítva, hiszen ő is az én munkámat segíti ezzel.
3: És a Monarchia Operett tényleg arról is nagyon híres, hogy egyszerűen eszméletlenül csodálatos ruha költeményei vannak, amiket mi felveszünk. Tehát az közelről is olyan a ruha, hogy megszólal. Tehát egyszerűen ilyen nagy operai eseményeken lát az ember ilyen ruha költeményeket.
1: De ezeket rátok tervezik?
2: A legtöbbet igen.
3: Igen, a legtöbbet igen.
2: Tehát amit meg mondjuk megörököl az ember, azt meg ugye rászabják. Aha. Varrónő is.
1: De ez egy nagy ajándék, nem? Hogy ilyeneket viselhettek.
2: Hát tulajdonképpen maga a ruha is elkezd élni velünk a színpadon, tehát hogy az is abszolút része a műsornak, hogy most mibe megyünk be.
1: Így most a próba folyamatnál már van kedvenc részetek?
3: Nekem nagyon sok kedvenc részem van, de ha ki kell emelnem, akkor nagyon szeretem a szubrett számokat, a bordalt. A bordal az eszméletlen, de szerintem a Viki tudna mesélni, hogy milyen sokat próbáltuk. A kocingatós.
2: Az maga a próba folyamat is zseniális volt, mire összeállt.
1: Hol tudtok próbálni?
2: Van egy nagyon klassz próbahelyünk, egy kollégiumban, és ott azért nagy a hely.
1: Mert akkor minden biztosítva van.
2: Igen.
1: Jó, tehát 32 dal más tudjuk, de hogy vannak felosztva ezek? Van pihenés?
2: Nincs. Pihenés. Este otthon utána.
1: Okay.
2: Igazából nincs pihenés. Én úgy szoktam számolgatni, hogy átlag olyan 14 számba szoktam benne lenni. Tehát az azt jelenti, hogy 14-15...
1: Majdnem a fele.
2: 14-15 öltözés, igen. És abból...
1: De várj, mert minden dal egy új ruha?
2: Persze.
1: Komolyan?
3: Igen.
2: Kétszer nem megyünk ki ugyanabba. Ne viccelj.
1: Ez le esett nekem.
2: Lehetetlenség, persze. Tehát, hogy ott olyan jelmeztár van a háttérben, hogy legtöbb helyen, amikor megérkezünk, nem hiszik el, hogy ezt az összes ruhát, ezt most így ma este fel fogjuk venni.
1: És fel.
2: Persze.
3: Igen, de tényleg lenyűgöző. Nem csak szerintem, nem csak a nézőknek az, hanem nekünk, művészeknek is lenyűgöző, és egyszerűen felemelő érzés ilyen ruhákban ott állni. Tényleg fantasztikus. Hát főleg, hogyha kislányként mindig hercegnő akar lenni ugye az ember lánya, akkor ez meg egy külön
2: igen, és nagy tollas ruhákról álmodik, akkor jöjjön a Monarchia Operett.
1: Hát mindenképp. Na még ezt tisztázzuk már, hogy van konferenci? Tehát egy gálán kell műsorvezető?
2: Hát igazából az a tapasztalat, hogy nagyon szereti a néző, hogyha mi magunk megszólalunk. Csak mondjuk azt elég nehéz kivitelezni, hogy az ember énekelt, vagy olyan akrobatikákat végez, amit mondjuk Lau is, hogy utána lihegni hát, alig bír.
1: Meg utána át kell öltözni. Tehát,
2: igen,
1: hogy
2: azért szoktunk mi magunk is konferálni, de már olyan is volt, hogy volt műsorvezetőnk, aki megsegített minket.
1: Most tehát, itt augusztus 16-án lesz, nem tudjátok?
2: Nem lesz.
1: Nem lesz,
3: Szerintem a közönség szereti azt, amikor jönnek egymás után a dalok, és így magával tudja ragadni az élmény, a látvány és a zene. Tehát egyszerűen szerintem ennek van egy ilyen bűvereje.
2: Igen.
1: Na hát képzeljétek, hogy nekem minden egyes koncertnél az a fejlővésem, hogy mi az első dal. Mivel kezd a produkció? Lehet és szabad spoilerezni?
2: Hát igazából ez egy nem egy ördöglakat, mert ugye itt nálunk a Monarchiába szinte mindig ugyanazzal kezdünk, tehát mindig a
3: Hajmási
2: Péter.
1: Hajmási Pál.
2: Ez Ez nálunk mint egy ilyen himnusszal indítjuk a műsort.
3: Klasszikussal zárunk is, igen, hiszen igen. Egy jó előadásnak az egyik ismérve, hogy az elején magával rántja a nézőt, és a végén pedig nem akarja ereszteni.
1: Elvos,
3: és ezt
1: okay.
3: A két olyan dallal tudjuk megtenni, amit mindenki ismer.
2: Igen.
1: És akkor melyik az utolsó, ha ezt még szabad?
3: A húzzak
2: csak. Aha, okay. Kivilágos virradati, okay. Természetesen.
1: Jó, mert... Nyilván vannak ezek a sarokpontok, hogy hol kell emelni a hangulatot, nem? Tehát ez a ti szakmátok, fogalmam nincs, csak én valamit próbálok laikusként elképzelni, de be kell rúgni az ajtót az elején? Hogy megjöttünk?
2: Szerintem szereti a közönség, hogyha úgy indulnak, hogy akkor indul a műsor, és aztán persze lehet benne csinálni, egy kicsit meghúzom, egy kicsit megsiratom őket, egy kicsit szomorkodunk, aztán újból vigadunk, és újból pörgünk.
1: Ezek az érzelmek széles skálája.
2: Így, így. És aztán természetesen a végén beindul a magyar virtus, és aztán erezd el a hajamat.
1: Klaudia, mit mondott neked, ha mondott Viki útravalót az itteni létben, a monarchiás létben?
3: Hát, várjunk. Hát az, hogy mindig sminkelve, és már hajba menjek, már a próbára is, mert ugye mindig próbálunk, igen, maga az előadás előtt, igen, és igen. Nem lesz időm már. Megigazítani.
2: Csak egy kis igazítás.
3: Igen, mert mi mindig mindent lepróbálunk majdnem előtte, hogy egyrészt biztonságérzettel menjünk fel a színpadra,
1: flottul
3: menjen.
2: Meg hát ugye az adott helyszínnek az adottságaihoz világos. Tudjuk igazgatni, úgyhogy muszáj mindig, és akkor mindig úgy fejezzük be, hogy már jön a menedzser, hogy most már ki kell menni, most már engedni kell a közönséget. Úgyhogy ott nagyon kevés idő van.
3: Igen, és itt hatalmas hajaink vannak, nagyon szép sminkünk, és hát ez idő.
2: Tehát nagy faj, nagy smink. Igen. Illetve azt is mondtam, hogy ne fogd vissza magad.
3: Ja, igen, ezt is mondtam, hogy ne fogjam, azóta nem fogom vissza magam. Igen.
1: Jó itt lenni?
3: Nagyon, nagyon.
1: Tényleg neked, Biki? Már
2: én nagyon
1: 10
2: szeretem.
1: Éve.
2: Ez tényleg egy, tehát tulajdonképpen ez egy ilyen kis családszerűségként működik most már.
1: A közönséggel együtt.
2: A közönséggel
1: azon
2: együtt.
1: Meg már igen, nagyobb igen. Család. Jó társaságban repül az idő, nagyon élveztem a beszélgetést. Gyertek majd vissza, mert csomó kérdés még bennem ragad, de egy biztos augusztus 16 vasárnap.
2: Augusztus
1: 16. Városmajori Szabadtéri Színpad. Borban mindenki. A vigasság.
2: Mindenki jöjjön.
3: Várunk mindenkit.
1: Ott leszünk az Operett gálán. ABC sorrendben megyek, Denk Viktóriával és Katona Klaudiával beszélgettem. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük.
1: És a hölgyektől most elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéged, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, Kis V. Balázs illuzionistát köszöntöm nagy szeretettel, és Balázs, azért örülök neked, hogy itt vagy. Itt azért nem sok illúzionista ült.
2: Akkor külön megtisztelő, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: De hogy megörültek neked kint a stúdióban, és
2: igen,
1: a rádió szerkesztőségében. Nem titok, még a Tilláik is itt voltak, és abszolút felismertek, nézik a videóidat.
2: Igen, ez különösen jól esett, mert én is szeretem az ő tartalmaikat.
1: Oké. No, de hogy azért a videókon túl, amit tudom, hogy persze én is szoktam nézegetni, de azért a színpadi produkció az mégis az élő.
2: Hát ez egy élő műfaj, tehát maga a bűvészet az szerintem videón soha nem lesz olyan, mintha eljössz megnézni élőbe, mert hát videó az ott az könnyebben manipulálható, meg mondják azt, hogy lehet, hogy beavatott néző, de ugye nem látsz mögé, de amikor eljössz egy előadásra, és ott élőben vagy akár veled történik, az szerintem sokkal hihetetlenebb, tehát alapvetően ez a videó az inkább arra jó, hogy eljusson sok emberhez, de amúgy én abszolút az élő formáját preferálom ennek a dolognak, meg annak van igazából értelmen igazából.
1: A közönséggel való találkozás, az téged tölt?
2: Abszolút. Én nekem a bűvészetben, az egészben az az egyik legfontosabb, hogy kapcsolódni a nézőkhöz. Uh-huh. Tehát minden egyes előadásom, minden egyes műsorom az totál ki van élezve az interakcióra, tehát hogy ki vannak hívva a színpadra, vagy csak olyan számot, amiben az egész közönséget bevonom, mert akkor, mikor veled történik, szerintem az a legnagyobb hatás.
1: Az biztos.
2: Meg maga nekem is az a kapcsolódás, hogy most, ha ez egy olyan műsor, amin csak 200-an vannak, de ha olyan, hogy 1000-en vannak, akkor is azt szeretem, hogyha tényleg így van egy ilyen kontaktus a nézőkkel.
1: Most megint egy picit visszautalok arra, hogy mennyire megörültek neked, hogy jöttél, hogy mindenki ugye azt kérdezgeti, hogyan.
2: Igen. Hát ez egy elég gyakori kérdés.
1: Mi a titok, de hogy ezt nem, ezt ugye elfogadott tőlük?
2: Persze, hát ez igazából az van, hogy szerintem az ember már önön akaratán kívül, ahogy működik az agyad, rá akarsz jönni, hogy működik egy mutatvány. Tehát ez adja az izgalmát, a pikantériáját, hogy mindenki tudja, hogy trükk. Tehát, hogy ez semmi természet fölötti, meg semmi ilyen dolog nincs ebben. Tehát minden mögött színház van.
1: De ezeket meg lehet tanulni.
2: Persze, hát az, hogy ezek
1: most... Szabad ne feled, bocsánat, mert pont ezt fogalmazódott meg bennem, hogy itt fagadtak kint, hogy születni kell, vagy inkább csak szorgalmasnak?
2: Nem, én kevésbé hiszek a zsenialitásban, mármint van, de ez nem olyan százalékban, mint amit így gondolnak az emberek. Én ezt 20 éve csinálom. Uh-huh. Tehát, hogy ebbe annyi munka beletement, hogy ez soha nem fog megtérülni, de hogy azért tudtam ennyit beletenni, mert imádom és szeretem csinálni, de hogy ami max a személyiségemből fakad, az lehet valamennyire a sors által velem született, hogy én nagyon extrovertált személyiség vagyok, szeretek szerepelni. Most is az van, hogy most már azért egyre többen nézik ezeket a videókat, sokan felismernek, stb. Oda jön hajnal 2-kor a fesztiválon, hogy mutass valamit, és akkor én akkor is szívesen mutatok neki valamit, ha csak így megszólít, akár ott a fesztiválon, vagy az utcán, vagy bárhol, mert tényleg szeretem csinálni. Nyilván nagyon elfáradok benne, de hogy válaszoljak a kérdésedre, azt gondolom, hogy nagyon sok van a mutatványaimban, meg a műsoraimban a személyiségemből, az nyilván az, ami én vagyok, tehát ezt mondanám max arra, ami talán valamelyest velem született, vagy hozzám tevődött, de az, hogy így megtanuljam ezeket a mutatványokat, az kőkemény munka. Uh-huh. Meg ugye már inkább

0: Valójában, ha van egy, az embernek szerintem egy saját mutatványa, az neki áll jól.
1: Abszolút, abszolút. És hogy ére ezt átvenni?
0: Hát, szerintem valamelyest azért imponáló, amikor azt látom, hogy...
1: Ezt akartam kérdezni, hogy imponáló vagy idegesítő?
0: Hát, valamelyest az kezdetben mindig imponálom, mert azt mondom, hogy hogyha valami jó, akkor biztos az, akkor biztos jó, hogyha ezt valaki utánozza. De van, azért nyilván itt inkább, amikor vannak ebbe inkorrekt húzások, azt nem szeretik egymással a bűvészek. Tehát, hogy mondjuk nekem is van bűvész barátom, aki szerintem nagyon jó, nagyon profi, hiába tudom, hogy van a mutatványa, nem fogom csinálni színpadon, mert tudom, hogy ez az ő kincse.
1: Uh-huh. Hú, milyen szépen fogalmaztál. Igen, hogy abszolút a kincse. No, de hát miután tényleg a személyes találkozásban van az igazi erő, ahogy ezt megbeszéltük, teszel különbséget? Azt tudom, hogy tegnap is külföldről jöttél.
0: Igen.
1: Tehát rengeteget jössz-mész. Teszel-e különbséget színpad és színpad között? Tehát az, hogy most Budapesten vagy, itt a fővárosban lépsz-e föl, vagy bárhol a világban, az... Hát, én értem, hogy más a környezet, de akkor is számít?
0: Amikor anyanyelven lép, én nagyon sokat lépek fel most már külföldön az utóbbi években, anyanyelven még mindig jobban szeretek bűvészkedni, az ugyan jobban esik, tehát jól bűvészkedek angol-német nyelven, de valahogy a magyarul esik a legjobban még mindig. Hozzáteszem az, hogy színpad, én pont megkérdezte valaki múltkor, hogy mennyire számít, pont most több mint 1000-en eljöttek a szerbiai előadásomra, és utána volt egy beszélgetés, és akkor így kérdezték, hogy most, hogyha 30-an vannak, és ekkora energia van, vagy ilyesmi, és megmondom szintén, én sokszor még azt szeretem jobban, hogyha ilyen csak 100-an vannak, vagy 200-an, tudod, akkor annyira közel lehetsz a nézőkhöz,
1: intimebb.
0: Hogy így... Intimebb sokkal, igen, és akkor azt, de bár szeretem, ha nagyon sokan vannak, mert akkor meg nagy svung van, tehát, hogy az meg teljesen más energiákat mozgat meg, és tehát, hogy ebből a szempontból nem, én próbálok azért, de ez most nem kell színpad legyen. Ha találkozok valakivel, és mondja, hogy te vagy a bűvész, akit láttam neten, hogy így a backstage-ekbe bűvészkedik, akkor ott abba az egy trükkbe is próbálok mindent beleadni, mert az a célom, hogy őt egy hatás érje, hogy ő neki egy élmény legyen. Szerintem az egésznek ez a motivációja, talán arszpoétikája. Hasonlóan a zenéhez, hogy valakinek attól van egy sztoria, meg attól van egy élménye, hogy én csinálok valamit, és ez adja a jó érzést bennem. Tehát amikor gyerekként megtudtam az első trükköt, akkor még nem volt ez ennyire tudatos, de szerintem ez volt mögötte, hogy picit különlegesnek érezheti magát tőle az ember, meg kap egy ilyen szeretettel teli figyelmet.
1: Szeretett energiát.
0: Hát mondhatjuk így. Akár talán, igen.
1: Neked ezek feltöltődések is?
0: Igen, képzeld el, hogy az vagy, mikor most ilyen nagyon sok fellépésem van most. Tehát, hogy azt hiszem nyáron van valami 35-6 nyilvános dátum, és még mellette vannak ilyen, hát tudod, céges rendezvény, szálloda, stb.
1: Itt a fővárosban is?
0: Fővárosban is van, igen. Uh-huh. És az van, hogy amíg utazok az előadásra, amíg el nem készülünk a színpadra, amíg nincs start, addig így nagyon visszafogom az energiát, és ilyen nagyon, nagyon light vagyok, tehát ilyen nagyon jó, megiszok egy pohár vizet, és nagyon pihibe, és amikor indul, hogy show, akkor meg minden energia belemegy, és akkor ilyen kirobbanó, és akkor az egy óra, vagy 40 perc, vagy nem tudom, a színpadon, az meg ilyen nagyon maxi energiával megy, és azt tölt, mert érzem, hogy szeretik a poénokat, nevetnek rajta, meg sokszor nem is a mutatványokban érzem azt, hogy tehát szeretik a trükköket, érdekli őket, de mivel próbálom belevinni a személyiségemet a műsorba, úgy meg kapok egy olyan visszacsatolást a közönségtől, ami nagyon töltő, hogy szeretik a humoromat, szeretik azt, amit csinálok, aki vagyok a színpadon.
1: Balázs, azon gondolkodtam, hogy kell-e hinnünk neked? El kell-e, hogy higgyük, amit látunk?
0: Szerintem ebbe az van, hogy ez egy nagyon izgi játék. Tehát te is tudod, hogy ez trükk. Én is tudom, hogy ez trükk, meg ez nyilván le is van tisztázva közöttünk, tehát én nem akarok vajákolást árulni, hogy ez valami természetfeletti dolog. És az a vicces benne kicsit, mint amikor gyerekként a télapó jön, hogy tudod így, a szülők meg a télapó, hogy mind a ketten tudjuk, hogy ez egy játék.
1: De akarunk hinni?
0: Szerintem az emberfüggő. Van, akinek valakit egyszerűen van, nagyon ritkán van ilyen, de hogy vége az előadásomnak, és utána oda jön beszélgetni, és akkor így kérdezi, hogy ebben van-e valami természetfeletti. És én mindig mondtam, dehogy is, hát ez színház, ez trükkök. És akkor így nem akarja elhinni. Tehát mondja, hogy de hát hogy lehet, hogy ott lebegett a izé, és akkor... Mm. És így megmondom, és nem akar, tehát ő

0: Ő valószínűleg egy olyan személyiség, aki annyira hinni akar, hogy már én magam nem tudom meggyőzni, hogy ez trükk, de közben meg tök jó ez a játék, hogy mindketten tudjuk, hogy trükk, de mindketten a csoda élményét akarjuk. Tehát én azt akarom neked megadni azt, hogy valami hihetetlen történik, hogy azt az érzést kap meg, mintha csoda történne. És ez a célom, mi közben mind a ketten tudjuk, hogy trükk van mögötte. Tehát igen. Ebben ez az nagyon izgalmas. Tehát annyira talán nem hit kérdése, de viszont ez az izgalmassága meg megvan.
1: Na most, oké, hiszünk, vagy nem hiszünk, ezt akkor eldönti mindenki maga.
0: Hát persze, javarésztem, hogy tudják, hogy trükk, tehát ez...
1: Oké. Nyilván a gyakorlás az alapja, ugye? Az egész.
0: Az eléggé része.
1: De olyan van, hogy te rontasz.
0: Úgy van, képzeld el, hogy ami persze főleg nagyon sok ilyen...
1: Ronthatsz-e? Igazából ez a kérdés.
0: Erre az a módszerem, hogy egyrészt, főleg amikor elején elkezdem gyakorolni a trükköt, akkor nagyon csak a privát szférámnak mutatom. Család, stb. Barátok, megvan, vagy akár olyan bűvész kolléga, akinek adok a véleményére, és akkor még csiszolódik a trükk. Utána elkezdem beletenni a műsorba, igen. És akkor még mindig csiszolódik, mert érzem, hogy ez a poén jobban működik, ez annyira nem, itt egy kicsit így lehetne, vagy jön egy néző, akinek van valami ötlet, ami nem a megoldás, de lehetne a megoldás az ő fejében, és akkor ezeket el kell kezdenem tudatosan kizárni, hogy tényleg a csoda élményt kapja, és akkor így az elején sokszor húzhat hiba a gépezetbe, de mikor színpadra kerül valami, minden mutatványt úgy dolgozok ki, hogy van A, B, C, D verzió, hogyha az A-út nem jön össze, akkor úgy jöjjön a B, hogy te észre se vedd, hogy itt nem terv szerint ment a játék, hogy te a végén ugyanúgy megkapta, hogy az emberek jegyet vesznek az előadásra, nem mondhatom azt, hogy hát ne haragudjatok, ez nem sikerült. De a másik meg, hogy mivel az van bennem, hogy a karakteremet szereti meg valamelyest a közönség, valójában a mutatvány elkezd háttérbe szorulni. Tehát az van, hogy igen, azt érzem, hogyha az van a fejemben, amikor a színpadon vagyok, és ez így leveszi rólam a nyomást, hogyha nem sikerül egy trükk teljes befutcsolna, akkor valószínűleg kinevetném magam, és ők is nevetnek. Tehát,
1: és tudod, belefér az is.
0: Beleférne, hozzáteszem, nem szokott előfordulni, de hogy tudod, azt érzem, hogy mivel így stand-upolgatok a színpadon, mutatok trükköket, meg így ezt így beleviszem, most így nem sikerült, tudja, hogy kinevetném magam, és akkor ők is jól érzik magukat, hogy hát befutcsol. De hogy élmény maradjon, ne egy ilyen negatív érzés bizágos legyen bennük, de hála Isten, most lekopogom jó hangosan az asztalon, ilyen már régen történt.
1: Van-e, ezt már máshogy kérdeztem, de a földrajzi helynek szerepe abban, hogy valaki mennyire befogadó, tehát mint tudom, egy fővárosi közönség, uh-huh. másképp reagál, mint mondjuk egy vidéki?
0: Hát inkább azt érzem, hogy nem is ebben húznám meg, hogy főváros vagy vidék, mert egy barátommal szoktuk beszélni, hogy egy jó vidéki közönségen, egy jó ilyen esti sávban egy műsor, az nagyon töltő tud lenni. Uh-huh. Tehát annyira szeretetteljesek. Aha. De annyira így nem ebbe húznám meg, inkább azt, hogy milyen környezet, országok között inkább kulturális különbségek vannak, tehát tudod, amikor mediterrán országba megyek fellépni, akkor tudod, így érzem, hogy ezek olaszok, vagy spanyolok voltak, nagyon bohém, nagyon örülnek mindennek, stb. Amíg mondjuk lehet, hogy egy német közönség sokkal kimértebb, de ez se igaz feltétlen, mert ott is attól függ, hogy kik ők. Sokszor tudod, nagyon sok ilyen vállalati rendezvényen, meg konferencián lépek fel, és ott mondjuk sokszor van, amikor én is sokkal kimértebb vagyok a színpadon, mert ilyen nagy cégvezetők, meg hasonlók uh-huh. van, ülnek a közönségben, akik sokszor úgy nehezebben mozdulnak meg, tehát azt érzem, hogy nem az első 5 percben vannak már a hatalmas nevetések tapsok, hanem mondjuk a 18-ban, uh-huh. mert úgy nehezebben nyílnak, egy picit ők is így feszélyező vannak, hogy hú, hát én egy vezető vagyok, én nevethetek, én tapsolhatok, és akkor kicsit lassabban oldódnak, max ebben érzem, és akkor ott a végére érkezik meg a csúcspont, amíg mondjuk egy nem tudom, egy másik kategóriájú rendezvényen, ott meg már mondjuk egy fesztiválon, ott már az első trükknél hatalmas taps és nevetés, meg ott lazábban vannak, igen, itt vagyunk, lazítunk, csak nézzük a showt, tehát ebben húznám meg inkább a különbséget a nézők között.
1: Azt olvastam rólad, hogy még a feleségednek sem árulod el.
0: Nem.
1: Most nyilván ez nem egy bulvárműsor, meg egy édesanyádon teszteled.
0: Igen, nagyon jó tesztelet, tényleg.
1: De tényleg így van, hogy azért kell a titkot tartani, hogy hogy ez csak véletlenül se tudjon kimenni?
0: Nem, dehogy is. Őszintén úgy vagyok vele. Eljön valaki az előadásomra, megnézi a trükköt, és hazamegy, és két hétig nem alszik, és egy kockás papír fölött fejtegeti a trükköt, és rájön, az már mindegy. Aha. Az már nekem mindegy, mert amikor eljött megnézni élőbe a műsort, megkapta az élményét ennek. Megkapta a csoda élményt, ami nekem a feladatom. Onnantól, hogy ő ezzel mit kezd, az már tényleg mindegy. Ott élőbe, amikor találkozunk, megnézi a sót, akkor kapja meg az élményt. Nem azért nem árulom el én a trükköket, mert én ezt magamnak meg akarom tartani, vagy hogy majd utána akkor ezt nem tudom, kirakja a netre, vagy ilyesmi, hanem azért nem, mert ez olyan, mintha elmondanám a gyereknek, hogy nem létezik a télapó.
1: Értem.
0: Érted? Világos. Tehát, hogy addig van meg a pikantériája a trükknek, amíg nem tudom, hogy történik. Onnantól valójában tényleg elveszek vele. Én a mai napig járok rendszeresen a világ legnagyobb bűvész találkozóira, és eljönnek tudod Las Vegasból, mindenhonnan a világ legjobbjai, őket tudom megnézni, tudok velük beszélni, tanácsot kérni, stb. És kint vagyok egy hetet, és azt mondom, hogy legalább, mondjuk most már nyilván egyre kevesebb, hogy az ember egyre jobban részese a szakmának, és van egy rálátása már, de mondjuk egy az egy hét alatt ilyen 3-4-5-ször történik olyan velem, hogy azt mondom, na most csoda történt, és ez egy annyira jó érzés, amikor már azt hiszed, tudod, azt gondolom erről, hogy egy olyan élet, amiben azt hiszem, hogy már mindent láttam, az nagyon unalmas, és nagyon szürke.
1: Igen.
0: De ha jön valaki, és azt mutatja nekem, hogy figyelj, még nem láttál mindent, az egy óriási ajándék. Uh-huh. És nekem ez, amikor már annyi, több ezer trükköt láttam, már meg ismerek, ezután valaki nekem mutat valamit, ami nem tudom, hogy történik, és azt érzem, megkaptam ezt a csoda élményt, azért én nagyon hálás vagyok, vagy nem tudom, egy nagyon jó érzés. Tehát, hogy én nem, tehát azt mondom, hogy a bűvész nem pejoratív módon csapja be az embert.
1: Világos.
0: Ő azért teremti meg az illúzióját a csodának, mert szerintem ezzel adni akar, legalábbis az én felfogásom jó, szerint.
1: Megértettem. Kisgyerekes édesapa vagy?
0: Igen, igen.
1: Ő mennyi idős egyébként?
0: 10 hónapos.
1: Na hát ő még akkor nem kérdezgeti a...
0: Nem, hát már így a játékot eltüntettem, elő van ilyeneket csinálni, az ő annak így mosolyog, de ennyi, igen, így a...
1: No, tehát nyilván büszke vagy apukaként
0: rá,
1: de valahol egy trükk is lehet olyan, mint egy gyermek, egy édes gyermek? Hát vagy egy műsor, vagy minek nevezett?
0: Hát megmondom őszintén, hogy... Az embernek a mutatványai valahol, meg a műsorai, azok ugye gyermekei, ez szerintem bármelyik színházi rendező, vagy bárki elmondja neked. Nekem is az előadások, amiket összeállítottam, rendeztem, azok nagyon fontosak, és nagyon, nagyon közel vannak hozzám. Tehát mondhatjuk ebben így a párhuzamot. Bár nekem ugye 10 hónapja, amikor megszületett a kislányom, én azt mondom, hogy amikor több mint 10 000 ember előtt voltam fesztivál nagy színpadon. Vagy voltam a Debrecenben, a Nagy Erdei Stadionban, a Virágkarnevalon 20 000 ember. Óriási fung, óriási érzés. Az ember egy pillanatra átélheti, hogy milyen lehet a Rolling Stonesnak mondjuk egy átlag nap. Aha, de hogy tudod, egy picit így kapsz ebből egy falatot. Nagyon jó érzés, de teljesen őszintén mondom, hogy nyomában nincs a gyereknek.
1: Aha.
0: Tehát nekem annyira nagy csoda a gyerek, hogy annyira tölt, hogy meg hát nyilván szerintem minden apuka szerelmes a gyerekébe. Uh-huh. Ez nekem egy új csoda. Tudod? Tehát, hogy én így a csodák világával foglalkozom, akár színházon belül, meg ugye bedolgozok színházaknak, vagy bárkinek, vagy a saját műsoraimba, akkor hogy ezekkel foglalkozom, de ez még mindig egy megmagyarázhatatlan misztérium a gyereknek.
1: Milyen szépen fogalmazol, látod, most viszik haza a hallgatók és az utravalókat.
0: Igen. Hát reméljük, ők is így vannak.
1: Ez azért mégis fontosabb.
0: Hát ez, de tényleg azt mondom, hogy tudod, a voltak színpad. Olyan pillanatok az életemben, amikor elképesztő büszke voltam, meg azt gondolom, hogy értem el dolgokat azért ebbe a szakmába, de soha nem volt annyira, meg tudod, a gyermek az nem... Valahol nem egy egóból fakadó dolog, hanem teljesen magadat adott fel benne, és ennek a beteljesülése szerintem nagyon nagy varázslat. Én hozzáteszem, nem akarom propagálni, megértem azt is, aki nem akar gyereket, stb., de számomra ez a világ legújabb és legnagyobb csodája jelenleg.
1: No, hát, és ez maradjon is így.
0: Ja, hát ez
1: neked. Most van az a lélektani pont, hogy mondjál minden elérhetőséget, ahol elérünk téged.
0: Hát figyú, hogyha igazából így a social felületeimet szoktam mondani, ha valaki élőben megnézni az előadásaimat, akkor a kisvbalázs.hu, tehát kétesvbalázs.hu. Itt általában feltesszük, hogy mikor, hol lehetek látható, meg hogyha valakinek, tudod, ilyen rendezvényük lesz, és akar fellépőt, akkor azt ott. Hogyha meg napra készen akar, azért naponta hozok videót, hogy csinálok valami trükköt, akkor meg Instagram,
1: de
0: Facebook.
1: De van is kedved egyébként tartalmat gyártani?
0: Persze, tudod, az van, hogy most, hogy főleg így nagyon sokan nézik, tehát pont ránéztem, hogy az Instán így az elmúlt hónapban ilyen 4 millió megtekintés, azért nálam ez nagyon soknak számít. Tehát nekem ez nem egy átlag, most még így nagyon friss élmény. Igen, úgyhogy ott naponta hozok, tehát ilyen Insta, Facebook, TikTok, YouTube, Kisvé Balázs, és ott napra készen, persze.
1: Na, egy kérdésre maradt még idő. Melyik, ha már beszéltél a gyermekről, de akkor mégiscsak befejezzük azzal a témával, amivel indultunk, hogy melyik trükködre, saját gyártású, kitalált és megalkotott trükködre vagy igazán büszke?
0: Ez szerintem olyan, hogy ez folyamatosan változik. Tehát mindig. Olyan, hogy mindig a legfrissebb, a legújabb, meg tudod, van olyan, hogy mondjuk egy régebbi más mutatvány dolgozok át, vagy stb. De tudod, úgy azt érzem, hogy mindig akkor érzem igazinak, amikor a saját részhez érek benne. Tehát lehet, hogy ez egy mondjuk egy klasszikus trükköt dolgoztam át, és vagy más a metódus, vagy más az előadásmód, de amikor érzem, hogy a saját poénom van benne, vagy a saját hozzátett értékem, akkor belül érzem, hogy ez vagyok igazán én, úgyhogy ez mindig talán a legfrissebb.
1: Na jó, én sok csillogó szempárt kívánok neked, akár merre mész, mert akkor a tiéd is csillogni fog, nagy baj.
0: Igen,
1: lesz. Valószínűleg. Kedves hallgatóink, azt a sok-sok energiát, amit Balázs beletesz az imádott, de gondolom nem olyan könnyű hivatásába, azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm én is mindenkinek.
1: Kedves hallgatóink, Balázstól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
2: A Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Denk Vikinek, Katona Klaudiának és Kisfé Balázsnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Budapest több díszkivilágított épületén is lekapcsolták a fényeket. A füvet nem, de a fákat locsolni kell a főtájépítés szerint. A 96. percben kapott potyagolt a Honvéd. Molnár Róbert vagyok. Az energiaválság miatt Budapest több díszkivilágított épületén is lekapcsolták a fényeket. Karácsony Gergely főpolgármester korábban arra utasította a budapesti közműveket, hogy amennyiben szükségessé válik, a paksi atomerőmű leállása idején ne kapcsolják fel a város több mint 300 épületének díszkivilágítását. De nem csak Budapesten, hanem Szegeden is hasonló intézkedéseket vezettek be. A főpolgármester szerint a lépés átmenetileg szerényebb látványt jelent, ugyanakkor jelentős energia megtakarítást eredményezhet. A közvilág A világítás korlátozása nem érinti a város működéséhez szükséges alapvető világítást. Magyar Péter miniszterelnök a rendkívüli energiaválság intézkedések között szintén bejelentette, minden állami intézmény díszkivilágítását lekapcsolják, és az önkormányzatoktól is hasonló energiatakarékossági intézkedéseket várnak el. Bardóczi Sándor Budapest főtájépítésze hosszú közösségi bejegyzésében reagált azokra a feltevésekre, amelyek azt kérik számon a mostani kormányon, hogy miért nincs már kész terv az idei asszály kezelésére. A HVG összefoglalója szerint Bardóczi Sándor azt írta, ilyen rendszerek megváltoztatása nem megy azonnal, a jó tervekhez évek, a megvalósításhoz pedig évtizedek kellenek. Az öntözésről azt írta, hogy a vízhiány miatt már a jövő árnyékát adó fiatal fák vízellátása is kérdésessé vált. Szerinte aszályos időszakban nincs létjogosultsága a vízpazarlással fenntartott pázsitnak vagy műfűnek, a városi fákat azonban továbbra is öntözni kell. A főváros egy halálos gázolás nyomán megvizsgálja, miként tehetnék kötelezővé, hogy a Budapest kijelölt vezeteibe behajtó valamennyi nehéz gépjármű rendelkezzen holtérfigyelő eszközzel vagy megfelelő közvetlen rálátással. Szerdán meghalt egy kerékpárjával közlekedő nő, akit teherautó gázolt el az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében. Karácsony Gergely főpolgármester pénteken Facebook oldalán arról írt, hogy a halálos balesetet követően egyeztetett a budapesti közlekedési központtal és a Budapest közút vezetőivel. A főpolgármester közölte, a BKK soron kívüli tájékoztatást kért a rendőrségtől a gázolás részleteiről, hogy mielőbb feltárhassák annak körülményeit, és megtehessék a szükséges lépéseket a hasonló esetek megelőzésére. Az adóhivatal ügyfélszolgálatain jövő héten is intézhetőek az adóügyek, de a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják, közölte a NAV. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe. Ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva. Az OTP Bank Liga második fordulójának szombati rangadóján a Kispest Honvéd és az MTK Budapest 3-3-as döntetlent játszott. A két gólos hátrányból egyszer már felálló MTK az utolsó pillanatig küzdött. A hosszabbításban a 96. percben Baki szabálytalansága után a Honvéd védője piros lapot kapott. A középre a Léc alá tartó labda Tomás Tuivel kesztyűjéről a kapu bal oldalára pattant. A potyagól után a középkezdésre már nem is maradt idő, így a mérkőzés 3-3-as döntetlennel zárult. Hétfőn is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 9-ig a Budapest Galériában, ami a Lajos utcában található, egy fantasztikus kiállítást nézhetnek meg Bejelentkezve maradok címmel. Mert hogy az elmúlt évek technológiai innovációinak, az informatika és a mesterséges intelligencia, az AI elképesztő sebességű fejlődésének, hát kétségkívül számottévő pozitív hozadéka van. Ezek a technológiák hozzájárulnak számos tudományág haladásához, de a hétköznapi felhasználók életét is kényelmesebbé, a munkájukat pedig hatékonyabbá teszik. Kevésbé megfoghatók azonban a technológiai fejlődés, főként a mindennapos használatra tervezett eszközök és szoftverek árnyoldalai. A nagy mennyiségű képernyő használat közismertebb káros fiziológiai hatásain túl, amilyen a látáscsökkenés, az alvászavarok, a gerinc és a kezek deformitása, és az ezek következtében jelentkező fájdalom, fontos beszélni az információ technológia és az internet társadalmi és pszichés ártalmairól is, valamint az informatikai fejlesztések környezeti lábnyomáról is. A kortárs képzőművészek gyorsan és érzékenyen reagálnak a társadalom szövetében bekövetkező változásokra, így a legújabb technológiai vívmányok mind eszközként, mind témaként nagyon hamar megjelentek a műalkotásaikban. A Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című nemzetközi csoportos kiállítása olyan műveket mutat be, amelyek különböző aspektusokból vizsgálják az informatikai újítások, az online jelenlét és az AI hatásait. Rendkívül izgalmas. A kiállítás két egymástól korántsem független részre oszlik. Az első szekciókban bemutatott munkák analitikusak, jobbára száraz tényekre támaszkodnak. A tárlat második része pedig inkább a mentális folyamatokra, az online tér hatására és a változó értékrendünkre fókuszál. Ajánlom tehát szívből mindenkinek a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítását augusztus 9-ig.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Zárvatartást javasol a bölcsödék és óvodák számára a minisztérium. Leállították a fővárosi szökőkutakat. Komoly kihívás elé néz a budapesti M1-es metró. Ezek a Sláger FM hírei. Molnár Róbert vagyok. Az energiafelhasználás optimalizálása érdekében a bölcsödék és óvodák számára is rendkívüli zárvatartást javasol a minisztérium jövő héttől, amilyen számíthatnak azokra a munkáltatókra is, akik lehetővé tudják tenni az otthoni munkavégzést. Kereki Judit kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár a kritikus időjárásra való tekintettel valamennyi bölcsöde és óvoda számára levelet küldött, amelyben a hőségriadó idejére rendkívüli zárvatartás lehetőségét ajánlotta fel, mind a gyermekek, mind a dolgozók biztonságára érdekében, mivel a legtöbb intézményben a hűtés nem megoldott, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit jelzése szerint az államtitkár azt kérte az intézményvezetőktől, hogy egyeztessenek a dolgozó szülőkkel az esetleges intézkedés kapcsán. Ma reggel leállították a Főkert üzemeltetésében lévő fővárosi szökőkutakat és a Gellért-hegyi vízesést. Az intézkedéssel vizet és energiát takarítanak meg, és mindaddig érvényben marad, amíg a rendkívüli aszályhelyzet fennáll. Egyetlen kivétel lesz, a Feneketlen tó úszó szökőkutyát továbbra is működtetik, mert az a tó élővilágának megóvásában is szerepet játszik. A döntést Dezsényi Péter, a Budapesti Közművek Főkert kertészeti divíziójának főigazgatója jelentette be. Biztatóak a friss modellkutatások, a következő hétvégén várhatóan már nem lesz 40 fok közeli forróság, írja az Időkép. Az előrejelzés szerint hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön is extrém kánikulában lesz részünk. Olyannyira, hogy csütörtökön újra veszélybe kerülhet az abszolút meleg rekord, idén nyáron már másodjára. A jó hír viszont az, hogy péntektől egy északnyugat felül érkező lassú mozgású hidegfront szólhat bele időjárásunkba. Ennek köszönhetően elkezdhet mérséklődni az embert próbáló hőség. Elsőként az északi és nyugati tájakon, legkésőbb a délalföldön. Komoly kihívás elé nézhet a budapesti 1-es metró, vagyis a Kisföld alatti járműparkja. A jelenleg közlekedő szerelvények több mint 90%-a már meghaladta az 50 éves kort a Népszava cikke szerint. A járműpark cseréjét záros határidőn belül el kellene indítani, írják. Az 1896-ban átadott 4,5 km hosszú vonalon ma is nagyrészt az 1973-ban forgalomba állított GANZ szerelvények közlekednek. A 23 járműből álló flotta 91%-a már túllépte a tervezett, több mint 2 millió kilométeres futás teljesítményt. A BKV a Népszava megkeresésére hangsúlyozta, hogy az utasok biztonsága jelenleg nincs veszélyben. Ketten is meghaltak az Ozora Fesztiválon. Augusztus 1-én délután 4 óra környékén az Ozora Fesztivál arról értesítette a rendőrséget, hogy egy 45 éves amerikai állampolgárságú férfi a nagy színpadot övező díszletelemekre felmászott, majd leugrott és meghalt. Írja a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság a Telex megkeresésére. Hozzátették, hogy a rendőrség kizárta az idegenkezőség gyanúját, és az eddig beszerzett adatok alapján az öngyilkosságot valószínűsítik. A fesztivál Facebook oldalán azt írták, egy másik haláleset is történt az eseményen. Egy 39 éves nő hirtelen szívleállást kapott. A mentőszolgálat munkatársai perceken belül a helyszínre érkeztek, de már nem tudták újraéleszteni. Hétfőn is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A légmozgás helyenként megélénkül, a zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Az éjszaka legjobb dalai.
1: Sláger FM.
0: Sláger FM. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

FM. Lotfi Baggy, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 18-án kedden este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon jön a házas társas az improvizuál produkció előadásában, amikor kiderül, hogy együtt maradni nagyon is érdemes. Könnyed, párkapcsolat gazdagító előadás humorral és rögtönzéssel. Néha megkérdezik, hogy mi a titka a hosszú házasságnak, minden héten kétszer időt szakítani arra, hogy elmenjenek egy étterembe. Finom, gyertyafényes vacsora, lágy, muzsika, szó, tánc. A feleség kedden megy, a férj pedig pénteken. Pont. Hát mély igazságokat és párkapcsolatról, pláne a házasságról már sokan fedeztek fel és tették közzé előttünk is. Ezúttal most rajtunk a sor. A vállótársa sikere után elhozza a produkción vagy az alkotók a házastársas című előadást, amely szeretne a kapcsolati problémák labirintusába némi iránymutatást adni, hát ha nem csak a válás, de már az oda vezető utat is sikerül elkerülni. Ehhez azonban egészen az alapoktól kell kezdeni. Kit ne foglalkoztatni, hogy miért ért a nő és a férfi mást ugyanazon a mondaton, és hogyan lesz ebből azonnal parázsvita. Ki nem ment volna már a falnak, mert már olyan sokszor kért valamit a párjától, de az csak nem teljesítette a kérését. Mi történik akkor, hogyha egy hosszú házasságban, párkapcsolatban élve már nem lobog olyan nagy lánggal a tűz? Hogyan jutunk el odáig lépésről lépés, hogy a hatalmas, izzó szerelemből egyszer csak a hétköznapok megszokásában találjuk magunkat? A házastársas olyan helyzeteket villant fel a színpadon, amiket mindenki megért, aki valaha is úgy döntött, hogy nem egyedül bandukol ezen az érzelmi hullámvasúton. Nem jövünk nagy életbölcsességekkel már, mint az alkotók, vagy bombabiztos tanácsokkal, de nevetést, felismeréseket és egy csomó úristen, ez rólunk szól pillanatot garantálnak. A színpadon Kovács Patrícia és Ötvös András, két fantasztikus színész, akik nem csak eljátszanak, hanem megmutatnak minket, párokat, embereket, téged is, meg engem is.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Stabilan működik hazánk energiarendszere, több száz településen kellett bevezetni vízkorlátozást. Egyeztetésre hívták a parlamenti pártok frakcióvezetőit. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Hazánk energiarendszere stabilan működik. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően újra üzemel és teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök vasárnap Facebook oldalán. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte, a 100 halombattai erőmű 380 megawatt áramot biztosít. Emellett szombaton a Bádarati közületi önkormányzati és lakossági áramfelhasználás mintegy 500 megawattal maradt el a tervezettől. Bár több száz településen kellett bevezetni különböző fokú vízkorlátozást és sok településen locsolási tilalom van érvényben, az ivóvízellátás néhány kivételtől eltekintve zavartalan, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, ahol szükséges, ott honvédségi tartálykocsikkal és zacskózott víz kiosztásával segítik a lakosságot. Arra kérte ugyanakkor az embereket, hogy mindenki tartsa be az önkormányzatok által elrendelt vízkorlátozást, mert a következő napokban is rendkívüli hőség és szárazság várható, ilyenkor pedig minden csepp víz számít. Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kér a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes, aki a hétfői egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta, közölte a Sándor Palota. A Magyarországot sújtó rendkívüli hőség, a Duna kritikusan alacsony vízállása, az atomerőmű emiatt szükségessé vált leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás olyan rendkívüli helyzetet idézett elő, amelynek kezelése összehangolt és haladéktalan cselekvést igényel, olvasható a közleményben. A következő napokban helyenként 40 fok is lehet, ezért komolyan kell venni a figyelmeztetéseket és vigyáznunk kell embertársainkra, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter vasárnap reggel Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében rámutatott, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem komoly egészségügyi kockázat. Magyarország egész területén pedig jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a következő napokban helyenként 40 fokos hőmérsékletre is számítani kell. A tárca vezető arra kért mindenkit, hogy vegye komolyan a figyelmeztetéseket és vigyázzon a többi emberre is. Közölte, folyamatosan pótolni kell a folyadékot és elsősorban vizet érdemes fogyasztani, akkor is, ha még nem érzünk szomjúságot. Gyarapodott Budapest Pelikán csapata. A fővárosi állat és növénykert tájékoztatása szerint a nagy hőségben a vízparti pihenés mellett érdemes megfigyelni.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

Osztál, beúnyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs, nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Továbbra sem kerül veszélybe a lakossági ivóvízellátás. Új szintre lépett a vállalatok együttműködése a spórolásban. Klímavészhelyzeti forgatókönyvet dolgoz ki a Főkert. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvízellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a Facebookon közzétett vasárnapi videóban. A Köböl Anit a kormány szóvivő által készített interjúban Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példákat említett, ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet megspórol, akkor az több millió liter víz naponta. A kormány szóvivő közösségi oldalára feltöltött beszélgetésében Orbán Zoltán közölte, a Duna-Budapesti szakaszán a vízállás eddigi negatív rekordja 33 cm volt. A múlt héten ez megdőlt, kedden hajnalban 31 cm volt, jelenleg pedig 19. Az egész országban biztosított az ivóvízellátás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter vasárnap Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, a felhívásoknak, az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a vízfogyasztás. Ezt azután közölte, hogy vasárnap reggel vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Kitért arra, hogy a korábbi napokban a rendkívüli hőség miatt több mint 25%-kal emelkedett meg a napi vízfogyasztás, ami jelentős terhelést rótt az ivóvízellátó rendszerre. Kapitány István közzétett egy listát a legjelentősebb energia megtakarítást vállaló cégekről. A vállalatok együttműködése új szintre lépett a gazdasági és energetikai miniszter szerint. Az első összesítés még mintegy 250 megawattnyi önkéntes fogyasztás csökkentési vállalást tartalmazott, de az újonnan érkező felajánlásokkal ez az érték már 4-500 megawatt közé emelkedett. A MOL 63 megawattos, a Samsung 33, a MÁV pályaműködtetési társasága és az Audi Hungária 22 megawattos csökkentést vállalt. Jelentős vállalást tett többek között a Nestlé, a JÁSZ Plastik, a Richter, a Mercedes, a BMW, az Aegis, a Tesco, a Bosch és a Magyar Telekom, valamint számos további magyarországi vállalat is. Klímavészhelyzeti forgatókönyvet dolgoz ki a Főkert a vízkorlátozásról szóló miniszteri rendelet megjelenése után. A társaság már leállította az általa üzemeltetett 40 szökőkutat és vízesést, az öntözés során pedig a fiatal fák és a nagyértékű növényállomány megóvását helyeznék előtérbe, közölte Dezsényi Péter, a Főkert főigazgatója. A társaság vezetője szerint egy forró augusztusi időszakban a kertek és parkok öntözése a teljes városi ivóvíz felhasználás akár 10%-át is kiteheti. Közben Budapest zöld vagyonát is védeni kell. Csak a Főkert kezelésében álló zöld felületek becsült értéke megközelíti a 400 milliárd forintot. Az elpusztuló növényállomány pótlása pedig sok esetben éveket vagy akár évtizedeket venne igénybe. Zuhanyzó konténerek telepítésével, közintézmények megnyitásával segíti az atomerőmű leállítása miatt meleg víz nélkül maradó paksiakat az önkormányzat, közölte a Dunaparti város polgármestere. Heringes Anita közölte, Pakson az atomerőmű segítségével működik a távhőszolgáltatás és a távhős melegvíz szolgáltatás 2771 lakótelepi lakás és 181 intézmény esetében. Hétfőn is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul.
2: Köszi szépen, Robi, jó reggelt, nézzük a közlekedési információkat. Az M1-es autópályán Budapest felé az átterelt sávon, Herceghalom közelében már is történt egy baleset. A 24-es kilométernél három személyautó ütközött össze, emiatt mind az átterelt sávon, mind pedig az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán megállt a forgalom. Budapest felé kivételesen most személyautóval érdemes a külső sávot választani, nem is nagyon van más opció. Hegyeshalom felé már több mint 5 km hosszan torlódott fel a kocsisor, aki tehát teheti az M0-ás csomópontjánál a 15-ös kilométernél, vagy a Sasfészektó pihenőhelyen keresztül a 22-es kilométernél tudja elhagyni az autópályát, hogy az egyes számú főút felé kerüljön, ahol persze szintén nyilván fennakadásra kell számítani, illetve arra, hogy jelentősen lelassul a haladás. A Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi felé a Mester utca előtt sávzárásra kell számítani a villamos pályakarbantartása miatt, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. Jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
2: Jó reggelt kívánunk, 6 óra múlt 5 perccel, kedves vendéget köszöntünk a stúdióban.
3: Itt van velünk Mihály Filuca, jó reggelt!
4: Jó reggelt mindenkinek, köszi a meghívást!
2: Azt hiszem, hogy dalolni fogod, hogy jó reggelt!
3: Jó reggelt! Azt mondja, egy kicsit később.
2: Jó, oké, itt van Pordán Petra is.
3: És Somogyi Zoltán, jó
2: reggelt! Na meg Ferel Williams!

0: Sláger reggel.
1: Tehát Mihály Filucsával kiegészülve ma reggel, de jó reggelt!
2: Hát jó reggelt! Hogy vagy? Hogy aludtál?
3: Nagyon jól, 4 órát, kemény 4 órát, de minden szuper.
2: Nem feküdtél le?
3: Éjfelkor feküdtem.
2: Ja, hát az jó.
3: Nem tudok hamarabb, tehát képtelenség.
1: Meg tudod satszolni, hogy hány darab karkötő van ma rajta?
3: Nem tudom fejből, sajnos megszámoljátok. Ezt meg kell mutatnom.
1: Jó jözik a szemem.
2: Hát akkor te is karkötős vagy. Vagy ékszeres? Vagy
3: ékszeres. Ékszeres.
1: A gyűrűt meg tudom mondani, hogy 5 a jobb kezé, mert nincs több ujja. Ja, csak 4!
3: Vagy nincs több ujjam.
2: De nagyon szépek a gyűrűk.
3: Köszönöm, én ezüstös vagyok.
2: Lucán, figyelj, nagyon régóta szerettem volna tőled valamit megkérdezni. Hogy vagy te ilyen jó barna mindig? De tényleg!
3: Most voltunk Horvátországban.
2: Ja, jó.
3: Családi nyaralás volt, anyukám, apukám, Berci, én, még így nem mentünk sose, és hát végig napoztunk, úgyhogy nyilván napvédővel meg mindennel, de nagyon hamar megfog a nap, hál' Istennek, ezt anyukámtól meg apukámtól örököltem, mert nagyon jó bőrük van.
2: Igen, mert ezt láttam a neten, hogy folyamatosan próbálják találgatni, hogy ennek a lánynak mitől van mindig ilyen jó színe.
3: Nem barnítom.
1: Azért vigyázzál naptejjel. Régen én is nagyon gyorsan barnultam, aztán ez elmúlt.
2: Tényleg elmúlt, de neked is tök jó színe van mindig.
1: Egy nap alatt, tehát elmentem a strandra, mit te délután 2-kor, akkor 5-kor én már olyan barna volt, hogy eszméletlen, ehhez képest most egy egész nap sem hozza ugyanazt az eredményt. Nem, mintha vágynék rá, hozzáteszem.
2: Jó, mondjuk igen. Képzeljétek el, egy szuper hétvégén volt, Zoli tudja, az egyik kedves barátnőmet leptem meg egy hétvégén levével a Balatonon. Az is nagyon jól sikerült, de utána tegnap Szigetbecsén az állatkertben ormányos medvét etethettem. És bemehettem hozzájuk. Annyira cukkerek voltak. Megzabáltam.
3: Az a kis hosszú orrú.
2: Az a kis hosszú orrú. Igen, mazsolával. Mondták, hogy mazsolával szabad etetni. Na most meglátták az acskót, ahogy megcsörrent. Hát gyerekek, elképesztő. Másztak föl a kezemen, a hátamon, a láb, mindenemen.
3: Imádom.
2: Hogy ők azonnal vehessék ki az acskóból. Hát megzabáltam őket. Köszönöm szépen ezt az élményt. Hát tényleg maradandó volt, az biztos. Sok mindenünk lesz ma. Sok mindennel fogunk ma foglalkozni.
1: Így.
2: Mondod, Zoltán?
1: Kezd nyugodtan.
2: Kezdjem el. Mm-hmm. Jó, például azzal is, arról is fogunk beszélgetni, hogy idegesít minket a másik generációban, mert itt van velünk egy fiatal csajszi, és ugye ezért nagyon gyakran elő szokott az fordulni, hogy mondjuk a szülők, a 40-es, 50-es korosztály nem annyira érti meg a 20 éves korosztály. Te belefutottál már ebbe esetleg?
3: Egyértelműen. A nagyszülőknél is, szülőknél is, sőt, még néha a Bercinél is a páromnál, mert nálunk is van egy 10 éves korkülönbség, 9.
2: Aha.
3: 9,
1: majd most ez a feladat, hogy figyelj, hogy a következő 1-2 órában, amíg eljutunk idáig, addig mi az, ami a leginkább bosszant belőlünk.
3: Jó, elmondom a végén.
2: Okay. Mennyi vagy te most?
3: 22, most leszek 23.
2: Jézusom, a lányunk lehetne. A tied is, az enyém is. Na jó, akkor...
1: Összefogtunk volna.
2: Hát igen, majd akkor gondolkodjunk rajta, hogy mi idegesít téged bennünk. Jó. Aztán beszélgetünk majd arról, hogy elhunyt emberek bőrével simítanak ki a ráncokat. Nem tudom, hogy a szépségápolás az neked az ilyen extrém dolgokat is esetleg jelenti, vagy beleférne, hogy valamilyen nagyon durva dolgot próbálj ki.
3: Ez még elég morbidnak hangzik. Nem hiszem, hogy halott emberek bőréből kiszedett valamit magamra kennék.
2: Valahogy azt én sem.
3: Lehet,
2: azt,
3: hogy nem.
2: Azt hiszem,
3: ez már lehet, hogy kicsit átlépi a határt. Igen,
2: igen, abszolút.
1: Hát én meg nem tudom meghazudtolni magam, engem. Érdekel, mi van most az energiahelyzettel. Egyébként több kollégánk ma ugye azt te tudod, hogy kaptak e-mailt, hogy home office-ban dolgozhat. Hát, hogy kicsit vigyázzanak rájuk, ja, így ne kell ide oda menni, meg reggel jöttem, mindenki volt kapcsolva, és én meg annyival járultam hozzá, hogy olyat csináltam, képzeljétek, mint még soha. Tehát, hogy az előbb álltam az autómosóba, de csak az autónak az orrát mostam le egy picit a motorháztetőt, mert ugye autópályáztam hétvégén, tele volt bogárral, és nem akarom megvárni, hogy beleégjen a lakkozásba a trutyi. De nagyjából ilyen 2 perc alatt minimális víz használás, és még egy szivacsal is felszerelkeztem otthon, hogy picit bevizeztem, átdörzsöltem, leöblítettem, és akkor így most nyugodt vagyok. De nem mosok autót.
2: És képzeljétek el, pont tegnap láttam, valaki kiposztolta, hogy ő pedig azt látta egy autómosóban, hogy mindenki autót mosatott. Annak ellenére, hogy azt kérték, hogy ne. Miért? Itt tapasztaltátok ezt?
3: Én azt tapasztaltam, tegnap hívott anyukám, vegyünk gyorsan ásványvizet, mert mindenhonnan elfogyott. Voltak minden boltban, és képzeljétek el, mindenhonnan elvitték az ásványvizet. Mondták, hogy gyorsan rendeljünk, mert baj lesz, ha itt leállítják az ivóvizet, meg mindent, csapvizet. Jó, nem tudom, hogy lesz-e ilyen, de tök durva volt, hogy így felhívott ezzel.
1: Elvileg ugye nem leállítják, hanem van, ahol nyomáscsökkenés van pont azért. Mert volt olyan település, ahol ugye kérték, és davke, még több vizet használtak az embereknek. Volt is valami ilyen őrült felhívás terjedt, hogy fú, ez az, kérik, akkor csak azért is használjátok több áramot, meg több vizet. Tehát, hogy ezt nem is értem, de mindegy.
2: Mi van most Szentendrén? Azt tudjuk?
1: Nem
2: mert
1: tudom.
2: Onnan is posztoltak, akik ott élnek, hogy hát már a lajtos kocsiból is elfogyott a víz, és hogy most ott probléma van. Nem tudom, hogyha szentendrei hallgatóink is vannak, akkor számoljanak be. Köszönjük szépen.
1: És közben figyeljenek, áhítatta, te is, Luca, rengeteg nagyszerű zenével készültük. Mára is a legnagyobb slágerekkel köztük Kamradéval.

0: Sláger reggel.
1: Mihály Filucától kérdeznék, hogy neked mi az első, ami eszedbe jut, amikor arról beszélnek az emberek, hogy generációs különbségek. Tehát, hogyha gondolsz így a szüleidre, vagy ránk, az mi is lehetni.
2: Most már egyébként lehetne. Igen.
1: Tehát, hogy mi az első, ami eszedbe jut, hogy jaj, ők olyan...
3: Nekem elsősorban apukám jut eszembe, meg anyukám, amikor a kis noteszükbe beleírják az összes jelszót, és mindig utána, úristen, Luca, mi a jelszó, nem emlékszem, mi az Apple ID, mi a nem tudom. És mindig mondom, hogy apa, miért nem írod fel a jegyzeteidbe, vagy miért nem mented el, már vannak egy jelszavak alkalmazás, nem, azt le kell írni, de apukámnak mindig újra kell generálni a jelszavakat.
1: És ezzel az a vagy ebben neked az a furcsa, hogy ilyen grafomán, tehát hogy papíron kell meglenni fizikai valójában, mert ezt én vállalom, én ezt szoktam mondani, hogy nem bízom meg a digitális eszközökben, egy bizonyos szinten túl.
3: Szerintem nem hülyeség leírni dolgokat, nekem is vannak amúgy erre ilyen kis füzeteim, amiben régen dalt írtam, mostában is szoktam, tehát én nagyon szeretem amúgy a papíralapú dolgokat, mert szerintem tök maradandó, viszont néha már úgy érzem, hogy kicsit túlzásba tudják vinni ezt az emberek, és mondjuk érted, lehet, hogy egyszer lemerül a telód, vagy véletlenül beejted a WC-be, és akkor muszáj lesz, hogy egy jelszót a noteszből szedjél ki, de azért ennek kicsi az esélye.
2: Azt írja egy kedves hallgatónk, ugye ezt a kérdést már feltettük, hogy őt mi zavarja a másik generációban. Szép jó reggelt, a mostani generációban engem az zavar, hogy nem értem, amit beszélnek. A szüleid mit szólnak ahhoz, ahogy ti beszéltek? Mert én is néha az unokaöcsém, amikor belekever angol és magyar szavakat, és nem értem, hogy mi micsoda, azért az úgy kicsit szokott zavarni.
3: Hány éves az unokaöcsém?
2: 18.
3: 18? Á, akkor nincs köztünk olyan sok különbség. Mert például az alfa generációnak a szlengjeit nekem is sem úgy meg kell kérdeznem a ChatGPT-től. Igen, mert tényleg vannak olyanok, amiket én sejtek, de szeretek így fenntartani az érdeklődésemet ezek iránt, az új dolgok iránt. Anyukám még ugyanilyenek, tehát nagyon nyitottak, és igyekeznek megérteni és megkérdezni, hogyha nem értenek valamit.
2: Mondjuk te eddig még nem használtál olyan szót, amit mi nem ismernénk az Olival, azt kell, hogy mondjam, tehát még nem volt.
3: Nagyon igyekszem, kerülni.
1: Köszönjük szépen.
2: Nagyon jó fej vagy. Persze, mert anyukád is hallgat, mondtad, hogy ébren van.
3: Igen, igen.
2: Jaj, csókolom, Luca
3: mamája. Istenem, nem mondjátok, hogy csókolom, mondjátok, hogy szia, mert meg fog ölni.
2: Ja, egyébként tényleg, hát majdnem velünk egy idős szerintem.
1: Hello, Luca mamája.
2: Szia, szia, jó reggelt.
1: Figyelj, én komoly ütközőpontnak látom azt, mindkét oldal részéről, hogy ugye az idősebbek azt mondják, hogy jaj, legyél türelmes, mi sem engedhetjük meg magunknak ilyen idős korunkban, nekünk sem volt még ez meg az. A másik oldalról, ugye ezt szokták mondani a gyerekeknek, a másik oldalról meg elhangzik ugye az, hogy hát jó, de ha nekem meg van erre lehetőség, meg miért van ez, hogy én kiállok magamért, tehát hogy ez tényleg egy ütközési pont a két gen között.
3: De szerintem az én generáció ebben nagyon erős, és szerintem sokkal pozitívabb visszajelzéseket látok így az én barátaim körében is, hogy kiállnak magukért, és sokkal inkább mernek beszélni a problémákról, megosztani egymással a problémákat, segítséget kérni, szóval sokkal pozitívabb, mint régen volt.
2: Ha már a beszédet említetted, viszont a telefonálási szokásaitok, az nekünk egy kicsit furcsa. Én például, hogyha valakivel szeretnék csevegni, akkor felhívom telefonon. Nagyon ritkán írok üzenetet. Viszont nektek, vagy lehet, hogy neked nem, de nagyjából a ti generációtoknak van egy ilyen telefonfóbiája, hogy nem feltétlenül szeretnek telefonon csevegni, vagy rosszul is vannak attól, hogyha megcsörren a telefon, ez igaz?
3: Igen, ezt észrevettem, a barátaim többsége általában inkább ír, mielőtt felhív, hogy fel tudjunk készülni lelkileg a
2: Mire kell felkészülni?
3: Nem tudom. Amúgy én szeretek telefonálni, meg én nem vagyok egy ilyen izgulós típus, de vannak olyan barátaim, akik kifejezetten azt mondják, hogy inkább hangüzenetet küldjünk, mert az sokkal egyszerűbb, gyorsabb, és nem kell arra időt fektetni, hogy felhív.
1: Nekem egyszer egy ilyen veled egykorú cimborám mondta, hogy amikor kérdeztem, hogy de miért fura az, hogy én felhívom telefonon, és azt képzeld el azt a szitut, hogy ülsz a mellékhelyiségben, és rád nyitják az ajtót, hogy ő úgy érzi magát, hogyha megcsinálja a telefonon. Te jó ég, hát ez senkinek nem kívánom.
3: Mondjuk egy elég erős.
1: Nem nagyon értem, hogy miért van ez így, de tudod, sok minden van, amit az ember nem akar megérteni, csak el kell fogadni. Én ezen folyamatosan dolgozom.
2: Igen. Szerintem ezen mindketten dolgozunk. 0-30-30-30-95-8. Ide jöhetnek még az üzenetek azzal kapcsolatban, hogy kit mi zavar a másik generációban.
1: Addig is egy dal, ami talán összeköthet minket, a hétfő. Manic Monday a Bengals-től.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ma is marad a forróság, a napsütés mellett délután gomoly felhők képződhetnek, melyekből helyenként kialakulhat majd zápor, zivatar. A szél csak zivatarok környezetében támad fel. Most reggel 26 fokot mérünk, és délutánra is 37 fokot ígérhetek. Igen, erős lesz az UV-sugárzás, ahogy már megszokhatták, 11 és 14 óra között, úgyhogy ha nem muszáj, akkor kérem ne tartózkodjanak a tűző napsütésem.
2: A Mávinfon ügyeletese Bogáti Bence a vonalban. Mi a helyzet a vasútvonalakon? Jó reggelt, szia!
3: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Jó híreim vannak, zavartalan a reggeli vonatforgalom a Sláger FM vétel körzetében. Mától augusztus 19-éig pótlóbuszra kell szállni az S21-es vonatok utasainak. A vonatok a Vágányzár alatt csak Dabas és Lajos Mise között járnak. Dabas és a főváros között Z21-es jelzésű gyorsjáratú pótlóbuszok, Kőbánya Kispest és Ócsa között S21-es pótlóbuszok járnak. Az elővárosba utazóknak a pótlóbuszokon felül a Volán és a BKK járatait is ajánljuk. Karbantartás miatt a H5-ös hét péntekig rövidebb útvonalon csak Kaszásdűlőig közlekedik. Pótlóbusz jár Kaszásdűlő és a Batthyányi tér, valamint a Göncárpád városközpont között. A hőség miatt kérjük utasainkat, hogy elegendő mennyiségű ivóvízzel induljanak útnak. A kiürült palackok után tölthetők állomásainkban és a buszpályaudvarokon, ahol összesen több mint 300 ivókút áll rendelkezésre. Emellett napközben a nagyobb állomásokon vízosztással is készülünk. Jó utazást kívánok!
2: Köszönjük szépen! Az M1-es autópályán Budapest felé az átterelt sáv van. Herceghalom közelében baleset történt. A 24-es kilométernél három személyautó ütközött össze, ezért az a sáv az most áll, illetve az ellenkező irányban is komoly torlódás alakul. Érdemes az 1-es főút felé kerülni. A városon belülről most nincs hírem fennakadásról.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Fél kilenc, után kilenc perccel, és kaptunk, képzeljétek, egy ilyen üzenetet. A kérdésünk itt a generációs különbségek kapcsán. Elnézem a fiatal lányokat, amikor a barinőkkel beszélnek, telefon feltartott kézben, és videóhívásban tolják. Nekem ez fura, mert ha valakivel beszélek, nem magamat akarom mutogatni. Hát igen, ez már más teszi hozzá. Te szoktál videóhívásban beszélni?
2: Nagyon ritkán.
1: Barinőkkel?
2: Nagyon ritkán szoktam videóhívásba beszélni. Szerintem olyan emberekkel, akik külföldön élnek, és a barátaim, is látni akarom az arcukat. Aha. De amúgy én nem szoktam sűrűn videótelefonálni.
1: Tessék, meg is cáfoltuk. Jó.
3: Ha már beszéltünk arról, hogy milyen szlenget használtok, tehát amikor az előbb felcsendült Taylor Swift slágere, akkor mondtad, hogy neked nem annyira kedvenced, mert hogy neked ő olyan neutrális vibe-ja van. Na hát erről beszélek. Neutrális vibe. Most ez lehet, hogy van olyan, aki egyáltalán nem érti.
2: Hát, bocsánat, igen, ez abból adódik, hogy én nagyon szeretem az angol nyelvet.
3: Igen.
2: És kiskorom óta imádtam. Én mindig is Disney sztár akartam lenni, és ezért
3: mondom,
2: nagyon
3: de még lehet.

0: közben nagyon csúnya kép, és nem értem.
1: És tényleg, és utána feltöltik annyira cukik a közösségi oldalakra, és látod a homályos képeket. Jó, jöhetnek még a különbségek, vagy akár ami zavaró, vagy kevésbé zavaró, mondjuk inkább megmosolyogtató.
2: És jöhet Dua Lipa is. Don't start now.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:47 után járunk egy perccel.
2: Itt van velünk Évi Budapestről, jó reggelt.
1: Jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok mindenkinek.
2: Évi, te ne haragudj, elárulhatom a korod, mert SMS-ben megírtad.
3: Persze, nyugodtan, 52 vagyok.
2: Évi 52, és azt mondta, hogy neki nagyon nagy segítség a fiatal generáció. Miben?
3: Igen, hát abszolút a számítógép, tehát abban biztos mindenképpen. Egyébként is van, amikor mondjuk már a fiamot küldöm, ő még Z-generációs, de ő megy helyettem bevásárolni, tehát hogy, hogy úgy nekem most nagyon rossz a lábam, van egy ilyen betegségem, tehát hogy így,
2: akkor kell a segítség.
3: Elintézi helyettem, meg segít másoknak is, tehát én egyébként tényleg jókat tapasztalok, meg a barátai is egyébként nagyon ügyesek, tehát hogy így. Én nem azt látom egyébként, amit mások, hogy ők ilyen felelőtlenek lennének, szerintem nem azok.
2: Mondjuk, ami nekem tetszik bennetek, mondd.
3: Hogy például most tanulok, hát én ugye németet tanultam annak idején, mondjuk meg szólalni nem tudnék, tehát hogy így azért akkor sem ment nagyon, de most ilyen duolingozok.
2: Igen.
3: Most nem tudom, duolingónak hívják, vagy duolingó, mert még mindezt
1: nem tanultam. Vászhában ez zűrzavar.
2: Igen.
3: És csinálja helyettem is néha, tehát hogy már rá kell szólni, hogy ne csináld már helyettem, mert azért anyád ennyire nem ülje. De egyébként így ennyi, tehát hogy így abba is mindig, együtt csináljuk mindig, tehát az abszolút egy közös program.
2: Nagyon köszi, Évi, szia!
3: Oké, puszi, sziasztok!
2: Én azt szeretem még bennetek, hogy nektek a környezetvédelem, az önkéntesség az nagyon fontos. Tehát, hogy amit például belénk nem neveltek belénk, csak mi szerintem belenőttünk, az nektek megvan. És az a segítőkészség, ami bennetek van, én ezt nagyon szeretem.
4: Szerintem ez már a suliban elkezdődik nálunk, például a gimiben, meg a alsó tagozatban is volt már, mentünk és gyűjtöttük a szemetet, gyűjtöttük a papírt és minden egyebet, a kupakokat. Szóval szerintem ez így már az iskolákban is nagyon elterjedt. Nekem a szüleim is mindig nagyon figyeltek erre, apukám főleg. Mindig mondta, hogy kapcsoljunk le minden villanyt, meg ne menjen fölöslegesen a csap, amikor mosom a fogamat,
2: igen, igen.
4: Mai napig, mondjuk ő erre nagyon figyel, de talán kicsit túlságosan is, de mindig is így neveltek a szüleim.
2: Ez fontos szerintem. 0630303098, még jöhetnek üzenetek.
1: Klár írja, számára szomorú, hogy a Gen Z a TikTokról tájékozódik, ahol ha van is értelmes tartalom, sok a trash, viszont tudja, hogy a fiatalok szerint meg híradót nézni avittos.
2: Mondjuk ez igaz, tényleg. Néztél te valaha híradót?
4: Kiskoromban mindig apáik nézték, és én
2: ja,
4: is néztem.
2: Ja, akkor igen.
1: Sheryl Crow-val folytatjuk.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Kalandra fel a Balatonnál! Irány a Balaton Élménypark és Minicity csopakon! Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot! Élmények kicsiknek és nagyoknak, ahol minden pillanat emlék marad! Részletek balatonélménypark.hu.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
6: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokolád színterápiás arcbarnító vár.
7: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
6: Speciális fényterápia. Csokolád. Zöldebb világ. Még csoki barnaság.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja?
11: Ha megkeresik telefonon vagy online,
10: kérjük, mondja el.
11: Sláger FM. Sláger FM.
10: Köszönjük!
11: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
12: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
11: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani. Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Jelentősen átalakul az országos jégkármérséklőrendszer működése. Gaz és avar égett Várpalotánál. Újra legóvadászat tesz Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Jelentősen átalakul az országos jégkármérséklőrendszer működése, miután egy felmérés szerint a gazdák kétharmada a jéges szüneteltetését támogatta. Az agrárminiszter bejelentette, azokban a vármegyékben, ahol a többség ezt kérte, nem indítják el a rendszert. Még ahol támogatták a működést, ott csak akkor kapcsolják be, ha a hungaromet legalább 80%-os valószínűséggel jelezi égesőt. A gazdák azért szavaztak a jégkármérséklő ellen, mert egyes feltételezések szerint a rendszer az esőt is visszafogja, és így fokozza az aszályt. A tárca hangsúlyozta, hogy a döntés nem bizonyítja, hogy a rendszer összefügg az aszállyal. Ezért egy független tudományos vizsgálat is megkezdődik a jéger környezeti és mezőgazdasági hatásainak feltárására. Veszprémben egyelőre nem alakult ki olyan mértékű vízellátási probléma, mint az ország több térségében, azonban a tartós hőség itt is jelentősen növeli a vízfogyasztást. A nyári időszakban a lakosság és a turisták megnövekedett száma egyaránt fokozza a vízhálózat terhelését, ezért kiemelten fontos a takarékos vízhasználat, írja a Vehír. A szolgáltatók folyamatosan figyelemmel kísérik a vízellátás biztonságát, ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy kerüljék a felesleges vízpazarlást, főleg a legmelegebb napokon. A tudatos vízfelhasználás hozzájárul ahhoz, hogy a város ivóvízellátása a nyári csúcsidőszakban is zavartalan maradjon. Mintegy 5-6 hektáron égett a gaz és az avar Várpalotától északra csütörtök este. A lángok több helyszínen is felcsaptak, a tűzben egy kilátó is megrongálódott. A székesfehérvári, kisbéri és siófoki hivatásos tűzoltók, valamint a Honvédség tűzoltó alegysége dolgozott a lángok megfékezésén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tüzet sikerült eloltani, a szakemberek az utómunkálatokat is elvégezték. Teljes akadálymentesítésre készülnek a veszprémi vasútállomáson. A MÁV a Veol kérdésére azt írta, már zajlik a tervezése annak a beruházásnak, amely a peronokat és a gyalogos aluljárót is érinti. Az állomás épületét az Európa Kulturális Fővárosa program előtt részben felújították. A beruházás során korszerűsítették a felvételi épületet, megújult a pénztárcsarnok, a váróterem, a mosdók és az utastájékoztatási rendszer. Emellett modern burkolatok, új bútorok és energiahatékony világítás is helyet kapott. Ugyanakkor a teljes akadálymentesítés forráshiány miatt elmaradt. Az újbóli fejlesztés része lehet a nyugat-magyarországi vasútállomások korszerűsítését célzó projektnek, amelyben a Gyesev is közreműködik. A tavaszi siker után augusztus 8-án ismét megrendezik a LEGO minifigura vadászatot Veszprém belvárosában. A különleges játék során apró LEGO figurákat rejtenek el a város több pontján, amelyeket a megtalálók hazavihetnek. Az első eseményre még külföldről is érkeztek LEGO rajongók, ezért a szervezők most is nagy érdeklődésre számítanak. A résztvevőket arra kérik, hogy a kincskeresés közben vigyázzanak a város értékeire, és tartsák be a közlekedési szabályokat. A férfi kézilabda NB1-ben címvédő Veszprém és a női bajnok Győr is a NEKA csapatát fogadja az élvonal új idényének első fordulójában. A bajnokságok szeptember 6-án kezdődnek, a női utolsó forduló hivatalos játéknapja május 22-e, a férfi alapszakasz május 23-án zárul. A férfi döntőt május 24-e és június 6-a között rendezik. A Magyar Kupa 4-es döntője a férfiaknál április 10-én és 11-én, a nőknél május 15-én és 16-án lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Az M1-es autópályán Budapest felé az átterelt sávban, Herceghalom közelében, konkrétan a 24-es kilométernél három személyi autó ütközött, így mind az átterelt sávon, mind pedig az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán megállították a forgalmat. Budapest felé tehát a külső sávot kell választani, és egyébként a 39-es kilométernél az Óbarok-Bicske csomópontban el is kell hagyni az autópályát. Hegyeshalom felé már 10 kilométeres a kocsisor, itt is az 1-es főút felé lehet kerülni. A torlódás egészen az M0-ig visszaér egyéb. Úgyhogy a körgyűrűn magán is már 2 kilométer hosszan csak állnak a járművek. Nem tudom, hogy ehhez mit kívánjak, azon túl, hogy kitartást. A Róbert Károly körúton is baleset történt, az Árpád híd felé a Váci út után a külső sávban, és az előbb Zsuzsi telefonált, hogy a Lurdi háznál a Rákóczi híd felé szintén valamiért fennakadás tapasztalható. Ja, a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávzárás van, akkor az ugyanez lesz. A Mester utca után pedig sáv elhúzással a két belső sáv járható. Úgyhogy ezért van, igen, írja is a, oké, bocs, a BKK, hogy a Könyves Kálmán körúton már a Vajda Péter utcától jelentősen lassabb a haladás.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Most akkor haragudjunk az osztrákokra, hogy visszafogják a Duna vizét, meg itt direkt kiszúrnak velünk, meg hogyan spóroljunk az árammal, egyáltalán kell-e, vagy az egész csak hisztéria, mindjárt ennek járunk utána.
4: Konteók után az, megyünk? Ja. Oké. Okay. Itt van ma reggel velünk Mihály Filuca, jó reggelt!
5: Jó reggelt!
4: Somogyi Zoltán!
2: És Pordán Petra, meg a Coldplay.
6: Hello, we're Coldplay.
3: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változ

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:08-3 perccel. Hát biztos láttátok ti is, sokan háborognak a Dunával kapcsolatos cikkek komment szekcióiban, hogy hát az osztrákok visszatartják a Duna vizét, nekünk meg tessék, le kell állítani a paksi atomerőművet, mert az alacsony vízszint miatt nem tudnak hűtővizet szivattyúzni. Én olvastam egyébként még a múlt héten, hogy van egyébként olyan terv, hogy lefelé meghosszabbítják a szívócsöveket a Meder alja felé, tehát ez nyilván nem pár órás meló. Egyébként kerestük a paksi atomerőművet is, későbbre ígértek nekünk majd beszélgetési lehetőséget. Viszont közben persze azt is írják a kommentelők, hogy hát egyébként se kellett volna leállítani az atomerőművet, mert hogy bezzeg, amikor régen ilyen alacsony volt a Duna vízállása, akkor sem kellett leállítani. De most akkor volt ilyen rekord alacsony a Duna, vagy nem? Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a vonalban. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, sziasztok, és nagyon sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is. Nem.
1: Nem volt még ilyen alacsony?
3: Aha. Igen. Nem volt még soha ilyen alacsony a Duna. Gyakorlatilag a valaha mért legkisebb vízállások, hogyha valaki fölmegy majd a honlapokra, mert nagyon sokan figyelik a vízállásokat, és azt látja, hogy LKV, ez vízügyes nyelven a legkisebb vízállást jelenti. Tehát, hogy ezek az LKV-k Komárom alatt mindenütt megdőltek a Duna magyarországi szakaszán. Elképesztően beszédes szám az, hogy az elmúlt 30 évnek az átlagos vízhozama, például itt Budapestnél a Dunán, 2100 köbmétert hozott másodpercenként átlagosan a Duna, most pedig 720 köbmétert hoz.
2: Mit gondolsz,
3: hogy nagyon sok ideje.
2: Ez a mostani alacsony vízállás, ez egy rendkívüli esemény, vagy ez majd egy tendencia?
3: Ezt nem lehet megmondani, az tény, hogy ezek a szélsőségek egyre gyakrabban alakulnak ki, tehát azért 2000 óta többször voltak negatív, illetve pozitív rekordjaink is, és itt nagyon nem szabad elfelejteni ugye a 24-es árvizet például, és előtte még kettőt, tehát hogy azért már hogy 20-as évekre gondolok csak, és 2000 óta pedig több nagy volt nyilvánvalóan, ezt is tudom, tehát hogy nagyon-nagyon a szélsőségek felé megyünk, ez egészen biztos. De egyébként Zoli, arra is, hogyha egy szót tudunk reagálni, amit mondtál az elején, hogy hol és mennyi vizet tartanak.
1: Én örülök, hogy te szóba hoztad az előbb a vízhozam kérdését, mert ugye a vízhozam és a vízszint az nagyon szorosan összefügg egymással.
3: Így van. Ugye rengeteg helyen jelenik az meg, hogy Magyarországon valami nem stimmel, mert hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz. Nincsen a Duna felső szakaszán sem bőven víz. Ugye ez egy nagyon komoly tévhit, hogy ezek az országok, a fenti országok visszatartják a Dunát a különböző duzzasztoknál. Ugye azt azért tudni kell, hogy a Duna az egy nemzetközi vízfolyás, és egyetlen egy állam sem rendelkezik a vízkészletével korlátlanul, magyarul szólva. Ezeknek a duzzasztóknak az a szerepe, hogy amikor van egy úgynevezett vízbő időszak, több víz van, akkor betározzák a vízkészleteket. Most is ez történt, most viszont nem tároznak semmit. Tehát a Duna jelenlegi természetes vízhozamát, ezt a keveset, úgynevezett, ezt úgy hívják, hogy zsinórüzemben, tehát átfolyó üzemben tovább engedik, mindenhol az minden eddiginél alacsonyabb ez a vízhozam. Tehát ez egyáltalán nem igaz, hogy bárhol is visszatartanák a vizet.
1: Az összeesküvés elméletekben hívőknek mondanám, tegnap egy nagyon jó pofa hasonlatot olvastam valamelyik cikkben, hogy képzeljük el, hogy egy fazekat beteszünk a mosogatóba a csap alá. Folyatjuk bele a vizet, megtelik vízzel ugye az edény, ez lenne a gát, és utána, hogyha csak csurog bele a víz, akkor pontosan ugyanannyi folyik belőle tovább, mint amennyi bemegy. Tehát, hogy amit most mondasz, az ugye azt jelenti, hogy ott állandó a vízszint, mit tudom én, az Bécsnél, vagy nem tudom hol, és amennyi belefolyik a túloldalon, ugyanannyi ki is folyik ezen az oldalon. És hogyha ők most ezt megnyitnák a csapot, és átengednék, amit felduzzasztottak, az ideig, óráig, nem tudom, talán néhány óráig megemelni a Duna vízszintjét, de hát hosszú távon meg utána nem tudnak ez többet pontosan küldeni, mint amennyit ők kapnak.
3: Ez pontosan így van, tehát mindenütt így megy ez most, átfolyó üzemmódban jönnek le Ausztriából és Szlovákiából ezeken a duzzasztokon keresztül ezek a vízhozamok, de hogy az elején említettem, ezek a vízhozamok most minden eddiginél alacsonyabbak.
2: Nekem az a szomorú egy kicsit, hogy általában foci szakértők is vagyunk, most már vízügyes is lett mindenkit Magyarországon, is elméleteket gyártanak,
1: úgyhogy
2: nagyon jó, meg atomenergetikus, úgyhogy nagyon jó, hogy elmondtad nekünk ezeket a dolgokat.
3: Igen, de például ugyanilyen ugye a vízmérce is.
2: Igen.
3: Tehát, hogy lehet az, hogy most akkor negatív, tehát, hogy akkor most nincs benne víz, vagy valahol nem keresgéljük. Ugye a 19. században, amikor már sokszor volt ilyen rendszeres vízrajzi megfigyelés, és elkezdték ezeket csinálni, akkor kiválasztották ezeket a helyeket. Uh-huh. És olyan partszakaszokat kerestek, ahol a meder az viszonylag állandó, és azt vették figyelembe az addig ismert legkisebb vízállásokat, és annál a színnél, amik ők addig ismertek, egy kicsivel lejjebb rakták ezt a viszonyítási nullpontot. Azzal senki nem számolt, hogy a 21. század lassan közepén ezek a vízállások annál már sokkal-sokkal több ok miatt, de most nem menjünk bele, mert túl tudományos, uh-huh. de rengeteg uh-huh. ok miatt annál sokkal alacsonyabb is lehet, így aztán most már ezekhez a viszonyítási nullpontokhoz képest nagyon sokfelé lehet azt látni a vízmértéken, hogy mínusz valahány centiméter, de ez nem azt jelenti, hogy nincs benne víz. Az átlag vízállás ma reggel itt a fővárosban 11 centiméter. Uh-huh. Na most ugye senki nem gondolhatja komolyan, hogy itt Budapestnél 11 cm.
1: Hát de aki megpróbál átsétálni,
2: így
1: tudod.
2: Van, igen,
3: nem, azért mondom, hogy ez egy viszonyítási nullpont a 19. századból valamikor, és például itt Budapestnél most az átlag vízállás 4 méter uh-huh. körül van.
1: Még egy kérdést engedj meg, Gabi, hogy itt ugye most arról is szó van, ez egy kicsit másik téma, hogy aszály van, és hogy nincs víz például öntözéshez, stb. És erről is pont tegnap ugrott elém egy cikk, hogy Magyarország az elmúlt években inkább az árvizek kialakulásának megakadályozására készült fel mindenféle ilyen víztározókkal. Ott én is láttam, hogy valahol építettek ilyen nagy medret, de hogy ez nem ugyanaz, mint amikor arra készülünk fel, hogy tartalékoljunk vizet a nyárra.
3: Így van. Így van, erre ugye nyilvánvalóan ősszel meg télen kell felkészülni. Ugye a vízügyi igazgatóságok most is visszatartanak egyébként vizet, több mint 600 millió köbméter vizet tartunk visszatározókban, holtágakban, medretben is, itt elsősorban az Alföldről, de egyébként egész Magyarországról beszélünk. Ugye ez a mennyiség folyamatosan csökken, mert nagyon-nagyon meleg van, de például a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva országosan kb. 30%-kal több vizet tartunk vissza ezekben a holtágakban. Ugye nagyon sok felé kell ökológiai vízpótlást végezni. Ez azért fontos, mert hogyha bármilyen holtágban például lejjebb megy a vízszint az ökológiai minimum vízszintnél, akkor az már a természetet, a környezetünket veszélyezteti. Tehát azt mindenképpen meg kell oldani, hogy a folyómederből oda át tudjanak emelni, akár szivattyúk segítségével is vizet, ezt hívják ökológiai víz. Sportlásnak. Ez is nagyon sok felé megy, és teljesen igazad van, Zoli. Nyilvánvalóan ebben teljesen megváltozott már a felfogás, nem csak a vízügynél már viszonylag régóta, hanem most már minden más résztvevőnél is. Tehát például mi vízügyesek, civil szervezetekkel, vízőző szervezetekkel rengeteget dolgozunk együtt az országban. Igyekszünk minél hamarabb megtalálni mindig azokat a megoldásokat, lehet tartani egy területen vizet, de ez a legfontosabb, és ez egyértelmű az előttünk álló ősz és tél folyamán lesz, amikor hát reméljük több víz érkezik, majd hogy azt nyára betározunk, és ezen dolgozik most tényleg mindenki.
1: Legyen így. Köszönjük szépen az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjének, Siklós Gabriellának. További jó munkát
3: köszönöm
1: a kollégáknak is.
3: Köszönöm szépen nektek is. Köszönöm szépen.
2: Szép napot, szia.
1: Szervusz.
2: Kemény sztori ez.
1: Csapadék kellene. Járjatok esőtáncot, légy szív.
4: Amúgy én kiskoromban jártam, és működött, úgyhogy most hazamegyek. És
2: de
4: most
2: miért nem csinálod?
1: Miért válsz ezzel az, hogy haza?
2: Hát most, hát folyamatosan kéne az elmúlt egy hónapban.
1: Jön hozzá Rúzsa Magditól a rúzs.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt, jó reggelt. 7:30 lesz már 4 perc múlva. Paks leállítása kapcsán ugye kevesebb áramot tud előállítani Magyarország, ezért aztán délutánonként például a vasúti teherszállítást is szüneteltetni fogják, több nagy gyár is visszafogta a termelést, és erre kértek bennünket is, mármint, hogy fogjuk vissza magunkat, a lakosság. De hogy meddig kell elmennünk? Miért éppen délután kapcsoljuk ki a klímát? Most akkor mikor szabad használni a mosógépet, vagy a mosogatógépet, és mikor nem? Itt van velünk a vonalban a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal szóvivője, Serer Zsolt. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok!
2: Mely háztartási készülékek fogyasztják egyébként ilyenkor a legtöbb energiát?
3: Hát az egyik az a klíma, az biztos az, de a mosógép és a mosogatógép szintén ebbe a kategóriába tartozik, de azért a porszívónak is, különösen a régebbi típusoknak elég magas a fogyasztása, úgyhogy gyakorlatilag a kérés arra vonatkozik, hogy 5 óra és 10 óra között ne használjuk ezeket a berendezéseket, de miért is? Azért, mert a termelésnek, az áramtermelésnek és a fogyasztásnak mindig egyensúlyba kell lenni. Most, hogy kevesebb áramot termelünk, nem hagyatkozhatunk állandóan csak arra, hogy majd importból persze ezeket beszerezzük, a szükséges forrásokat, ez valószínűleg kevesebb, egyébként mindenkinek kell ebben a hőségben a villamosenergia, nyilván, ebből kifolyólag most magunkat kell visszafognunk, egyébként az előző úgynevezett hőkupola alatt 70%-kal megnőtt az esti órákban a fogyasztás, amit most a rendszer nem fog elbírni, úgyhogy most rajtunk a sor, nekünk kell takarékoskodnunk.
2: Oké, csak tudod, ilyenkor nagyon nehéz, amikor 40 fok van kint, és mondjuk a klímát szeretnénk bent a lakásban használni, már akinek van ez, hogy lehet okosan használni?
3: Ez rém egyszerű. A legtöbb gép már programozható. Tehát napközben temperáljunk. Tehát ne azt csináljuk, hogy hazajövök, hazajön a család, azt mondja, úristen, rohadt meleg van. 30 fok fölött van a lakásban, nyomás föl, fiam, a maximumra teker, 17 fokra ragd a klímát, és menjen, mint az őrült. Az a gond, hogy nem csak a levegő melegszik át a 30 fokos lakásban, hanem a bútorok, és minden berendezési tárgy. Magyarul hiába hűti le az a nyomorult gép a levegőt, okádja a bútor, és mindenki magából a meleget, úgyhogy kéretik napközben temperálni, és utána 17 óra után klíma off.
4: Én a belvárosban lakom, és iszonyú meleg van mindig a nappalinkban, mert állandóan besüt a nap, és állandóan mindig lehúzom emiatt a redőnyöket. Hallottam, hogy Franciaországban krétafestékkel festik be az ablakokat, ez egy valid megoldás?
3: Hát én a krétafestékről nem hallottam. Ám bátor azt, hogy hővédő fóliát raknak az ablakokra egyre többen, az viszont biztos. Most én nem mondom azt, hogy most tessék elkezdeni rohangásni hővédő fóliáért, mert nyilván nem fog menni, viszont ha már Franciaország, a következőt csinálják, fogják és háztartási alufóliát raknak föl egyébként az ablakra, úgyhogy a fényes felülete kívülre van, természetesen kívülre rakja, és nem belülre, mert ha belülre rakja, az nem jó, mert az üveg fog úgy átüzesedni, ami az üvegnek a károsodását okozza, és ezzel próbálja kívül tartani a meleget. Fontos egyébként, hogyha redőnyön van, ahova tűz a nap, az teljesen, amikor megjön a nap, totál le kell ereszteni. Ez nagyon sokat segíthet, de egyébként mindenféle árnyékolom, amiben azt vessen be ilyenkor.
2: Nagyon köszönjük.
1: Köszönjük szépen.
3: Szívesen.
1: További
2: szép napot.
1: Hello.
3: Nektek is, hello.
1: Serer Zsoltot hallottuk a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalból.
2: Azért ennyire vidáman is okosan elmondani, hogy hogy spóroljunk, ez így jó volt. Köszönjük szépen Zsoltnak. És a hablatjátékunkra már lehet jelentkezni. Páros belépőt adunk Rúzsa Magdi augusztus 9-i koncertjére a Budapest Parkba, ahol például élőben meghallgathatják az új slágerét. Aztán pedig két fő részére szóló belépőnk is van még, Szikora Róbert és az Ergo koncertjére Margit szigetre, úgyhogy hajrá!
1: Az új slágerek mellett persze az égiek is jól esnek. Stevie Wonder? Neked, Luca?
4: Imádom.
1: Vagy már táncol rá. Én meg ezt imádom, igen. Akkor jó, akkor nem zavarja a Gen Z-t meg az alfákat se, ugye? Jön a part-time lover.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az

0: egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el.
4: Sláger FM.
3: Sláger FM.
1: Köszönjük.
5: Hey! Yeah! Hollywood Vampires. Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
6: A Big George bemutatja. Van egy hely Budán, ahol reggel az erdő illata ébreszt, és mégis percek alatt a belvárosban vagy. Idén költözhető prémium új lakások a 12. kerületben az Árnyas úton. Már 2.400.000 forint per négyzetméter ártól. Árnyas Villa Suites. Ismernek személyesen? Látogass el a helyszíni bemutató lakásunkba. Előre egyeztetett időpontban várunk. További részletek. BigGeorge.hu. Ha új lakás, akkor Big George.
7: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu a pótfelvételiben is!
8: Leander Symphony Kórus koncert augusztus 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander legnagyobb slágerei a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral és a Voice Station Kórussal. Karmester Pejcsik Péter. Margit-szigeti-színház.hu.
9: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszóli.hu.
10: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
11: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét, egy stílusos forkumát, hogy minden utazásod premier legyen, egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben, vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
12: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. Klubtihany.hu.
13: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: A kormány azzal számol, hogy fent tudja tartani a rendszer stabilitását. Klímaveszély helyzeti forgatókönyvet dolgoz ki a Főkert. Orosz kibertámadás érhette a Nemzeti Kifizető Ügynökséget. Molnár Róbert vagyok. A kormány azzal számol, hogy a vállalatokkal, az önkormányzatokkal és a lakosság megértésével közösen fent tudja tartani a rendszer stabilitását a következő 5 napban, mondta Magyar Péter miniszterelnök az RTL Házon kívül című vasárnap esti műsorában. A kormányfő kiemelte, nem számolnak azzal, hogy az energiarendszer stabilitása érdekében hivatalosan korlátozni kell a lakosságot, de az lehet, hogy valahol műszaki probléma alakul ki, akár hálózatszakadás vagy más technikai probléma miatt. Hangsúlyozta, a paksi atomerőmű leállítása miatt az atomenergia biztonság semmilyen módon nem sérül. Erre nagyon szigorú protokollok vannak. Klímavészhelyzeti forgatókönyvet dolgoz ki a Főkert a vízkorlátozásról szóló miniszteri rendelet megjelenése után. A társaság már leállította az általa üzemeltetett 40 szökőkutat és vízesést, az öntözés során pedig a fiatal fák és a nagyértékű növényállomány megúvását helyezni előtérbe, közölte Dezsényi Péter, a Főkert főigazgatója. A társaság vezetője szerint egy forró augusztusi időszakban a kertek és parkok öntözése a teljes városi ivóvízfelhasználás akár 10%-át is kiteheti. ezért jelentős fogyasztás csökkentésre van szükség. Közben Budapest zöld vagyonát is védeni kell. Csak a főkert kezelésében álló zöld felületek becsült értéke megközelíti a 400 milliárd forintot, az elpusztuló növényállomány pótlása pedig sok esetben éveket vagy évtizedeket venne igénybe. Érezhetően csökkent a vízfogyasztás Szentendrén, ezen belül is Pismányváros részben az önkéntes víztakarékosságra felszólító felhívás nyomán. Ugyanakkor továbbra is érvényben marad a harmadfokú vízhasználati korlátozás, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt közölte, hogy a szolgáltatás teljes helyreállítása a hálózat légtelenítése miatt fokozatosan történik. Az érintett városrészekben a mozgó lajtos kocsis ellátás mellett 9 állandó ivó vízvételezési pont működik, amelyek készletét folyamatosan ellenőrzik és szükség szerint pótolják. Kibertámadás érte a Nemzeti Kifizetőügynökség informatikai rendszerét, szakértők szerint orosz szerverekről. A Magyar Államkincstár közölte, hogy az ügyféladatok nem sérültek. Jelenleg is zajlik az incidens kivizsgálása, valamint a működés mi hamarabbi helyreállítása. A kincstár informatikai szakértői az észlelést követően haladéktalanul leválasztották a fertőzéssel érintett szervereket, és megtették a szükséges intézkedéseket a további károk elkerülése érdekében. Az incidens nem érinti a kincstár kezelt ügyféladatokat.
3: Robi, nagyon szépen köszönjük, ma marad a forróság, a napsütés mellett délután gomoly felhők képződnek, melyekből helyenként azért kialakulhatnak záporok, zivatarok, nagyon jó volna az eső. 26 fokos most a reggelünk, délutára pedig 37 fokot ígérhetek.
15: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
16: Az M1-es autópályán korábban baleset történt Tatabánya és az M0-ás között az ott kiépített terelésben a főváros felé.

0: vétel körzetében. Mától augusztus 19-ig pótlóbuszra kell szállni az S21-es vonatok utasainak, de pótlóbusz jár a H5-ös és a H6-os hév helyett is egy-egy szakaszon. A hőség miatt kérjük utasainkat, hogy elegendő mennyiségű jóvízzel induljanak útnak. A kiürült palackok után töltetők állomásainkon és a buszpályaudvarokon, ahol összesen több mint 300 ivókút áll rendelkezésre. Napközben a nagyobb állomásokon vízosztással is készülünk. Jó utazást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel! A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

Most képzeld el, a rendőrség úgy feldobódott, most volt a, most kezdődik a viszkisnek a pere, azt is elfogták. Már másodszor. Azt mondják, három a magyar igazság, úgyhogy még azért ezzel várjuk. Szóval valami irgalmatlan, szóval azt mondja a szóvivő, figyeld, idézem ezt is. Ebben a rendőratóban meg csak egy rendőr ült. Na, ez is csúsztatás, ne. Egy igen tapasztalt 20 éves rendőr ült benne, meg egy 19 éves rendőrnő, annak nem láttuk a fejét. Talán a tűzházba lebukott. Kereste az Uwerhart. Vagy a szonda Ipsoszt az. És a szonda Ipsz ott volt. És igaz, hogy a viszki is megsérült? Ne, ez csúsztatás. Ne, annyira vigyázz.

láttunk, hogy a viszki ne sérüljön meg, hogy még magunkra se lőttünk rá. Pedig ez rendőrségi belkeken belül nagyon ritka az ilyen. Nagyon ritka. A rendőrnő az megsérült. Hogyan? A nyelvét becsípte a cipzár. Az volt.

0: hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Judittal játszunk ma hablagyot. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Micsoda menet zaj? Hallasz azért, Judit?
3: Hallak,
1: akkor
3: igen.
1: Jó!
2: Mennyire vagy messze tőlük? Elkezdünk kiabálni, olyan vicces automatikus, hogy ilyenkor az ember ezt csinálja. Szóval, ha merre jársz, Judit?
3: Hát én most Székesfehérvár fele tartok dolgozni.
1: Aztán, hogy a Ryanair gépén repülsz és kiszippantottak az ablakon.
2: Figyelj, és Budapestről jársz Székesfehérvárra dolgozni? Az M7-esen?
3: Nem, a 62-esen.
2: Aha, jó, oké. Okay. Mennyit mész egyébként naponta? Milyen távot kell megtenned, hogy bejuss a munkahelyedre?
3: Hát 40-45 perc.
2: Azért az kemény, hogy valaki, mert hogy tudod, Amerikában tök normális, hogy valaki 2 órákat utazik a munkahelyére, de nálunk, ha már valaki ezt mondja, 45 perc, hú, az már nagyon soknak tűnik.
3: Az az igazság, hogy totál dezsavűn van, mert tavaly körülbelül ugyanilyenkor játszottam veletek, és ugyanerre
2: beszélgettünk. Ne már! Időt ugrottunk, Judit!
1: Tavaly megfejtetted?
3: Igen, a Gesti Sixtire lehetett elvés, és az nagyon...
2: Gesti Sixtire? Aha!
1: Tűnye, mikre említse? Hát figyelj, legyen ez egy szép hagyomány, jó, hogy megfejted. Figyelj!

0: Lucám, neked van tippet? Ez gyönyörű.
1: Nem tudom, ez egy Luca mosolyog, vagy inkább kineveti.
0: Igen.
1: A...
0: gyönyörű, ez a gyönyörű. Oké.
1: Okay. Judit?
2: De egyébként teljesen felismerhető. Annak, aki ismeri a dalt, ez a Macskákból az Éjfél című dal, vagy Memory az angol címe.
1: És meg tudod mondani, hogy ki énekelte eredetileg?
2: Eredetileg
0: Barbra szerintem. Igen, nagyon ügyes vagy.
1: Magyarul meg Almás Éva, azt hiszem.
0: Gratulálunk! Tiéd a páros belépő Rúzsa Magdi augusztus 9-i koncertjére a Budapest Parkba. Két fő részére szóló belépő augusztus 29-ére Szikora Róbert és az Ergo koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából. És egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádió hallgatással és visszahallgatás funkcióval gratulálunk!
2: Köszönöm!
1: Mi is köszönjük! Szia, szép napot!
0: Hello.
3: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. A legnagyobb slágerek között a legújabb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Ajkán várunk a Heliosban, Pápán az Intespárban.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Femines. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
7: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
8: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: Önköltségi szint alá csökkent a görögdínje termelői ára. Közös baleset megelőzési akciót szerveztek a Veszprém vármegyei rendőrök. Jubileumi gálára készül a Ván Veszprém. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Veszélybe kerülhet a hazai dinnyetermesztés jövedelmezősége, miután az önköltségi szint alá csökkent a görög dinnye termelői ára. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint a szezon elején még kilogrammonként nettó 100-120 forint között alakultak a felvásárlási árak. Július 20-a körül azonban már csupán 40-50 forintot fizettek a termelőknek. Sok esetben még ezen az áron sem tudták értékesíteni a termést. Az áresést a július közepi lehűlés, az európai kereslet visszaesése és az Észak-Macedón, valamint albán import okozta túlkínálat is erősítette. A kamara szerint a fenntartható gazdálkodáshoz átlagban legalább 100-120 forintos nettó termelői árra lenne szükség. Ésszel iszom címmel ismét közös balesetmegelőzési akciót tartottak a rendőrök Veszprém vármegyében. A rendőrség és egy hazai sörgyártó közös balesetmegelőzési ellenőrzésén csaknem 4000 autós szondáztattak meg a turisztikailag frekventált helyszíneken. Azok a sofőrök, akiknél negatív lett az alkoholszonda, alkoholmentes italt kaptak ajándékba. Az ellenőrzések során mindössze két ittas járművezetőt szűrtek ki. Egyikük ellen büntetőeljárás indult, a másik közigazgatási bírságot kapott. A rendőrség célja, hogy továbbra is felhívja a figyelmet, alkoholfogyasztás után senki ne üljön volán mögé. Ismét kiszáradt a Köcsi-tó Balatonalmádinál. A Balatonalmádi és Káptalanfüred között található népszerű kirándulóhely medréből idén teljesen eltűnt a víz, még a közelmúltbeli eső sem javított a helyzeten. Tavaly még maradt néhány kisebb vizes volt, most azonban a tófenék teljesen kiszáradt. A nádas is jóval alacsonyabb a megszokottnál. A szakemberek szerint a csapadékból táplálkozó vizes élőhely különösen érzékeny a tartós aszályra, pedig fontos élőhelye számos béka, madár és rovarfajnak. 100. alsóőrsi előadására készül a Pannon Várszínház. 16. nyári évadát tölti alsóőrsön a társulat, amely idén ünnepelheti 100. helyi előadását. A jubileumi szezonban két helyszínen összesen 7 produkció várja a közönséget a nyáron. A strandon 5 alkalommal az ingyenes tündértánc interaktív táncmese látható. Még augusztus 15-én az amfiteátrumban a Pál utcai fiúk kerül színpadra. A Strandfesztiválon lesz a Balaton legnagyobb tűzijátéka augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén ismét összefog Tihany, Balatonfüred és Zamárdi, hogy közös programsorozattal várják a Balatonnál pihenőket. Az este 9:30-kor a Tihanyi apátság falára vetített látványos fényjátékkal indul. Ezt 22 órától a balatonfüredi tűzijáték követi. 10 perccel később Zamárdiban a Strandfesztiválon kezdődik a Balaton legnagyobb tűzijátéka, amelyhez a zenei aláfestést 100 Scenes készíti. Az ünnepi show után Azaria és az Analog Balaton koncertje zárja az estét. A szervezők szerint a technikai fejlesztéseknek köszönhetően a rendezvény a korábbiaknál kisebb zajterhelést jelent majd a környéken. Jubileumi gálával és legenda búcsúztatással indítja az idén a Ván Veszprém HC. A kézilabda csapat augusztus 7-én este 6 órától az RKC-jét fogadja a nyár egyetlen hazai felkészülési mérkőzésén, amely egyben az 50. jubileumi szezon nyitó ünnepsége is lesz. Az esten elbúcsúztatják a klub legendás jobbszélsőjét, Gasper Márgucsot, aki utoljára ölti magára a veszprémi meszt. A szurkolók először láthatják hazai pályán az új keretet is, a klub pedig köszönti a junior Európa bajnok játékosokat. A belépés ingyenes, előzetes regisztráció nem szükséges.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Az M1-es autópályán Budapest felé korábban baleset történt, Tatabánya és az M0-ás között a terelés átterelt belső sávjában a 24-es kilométernél. Megszűnt már a forgalomkorlátozás, de akkor a torlódás alakult ki, hogy az bizony csak lassan oszlik, és egyébként nem csak a főváros felé, hanem az ellenkező irányban is jelentősen lelassult a haladás. A 16. kerületben a Veres Péter úton az Imre utcánál tűzoltók dolgoznak éppen, ezért van sávzárás, míg a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Hős utca után baleset nehezíti a közlekedést. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci útnál a külső sáv van zárva, helyszínelés zajlik. A Váci útról a Róbert Károly körút a kanyarodó sávban pedig szintén korlátozásra kell emiatt számítani, valamint torlódásra a Róbert Károly körúton a Lehel utcától. A Könyves Kálmán körúton a villamospálya karbantartása miatt a Rákóczi híd felé a Mester utca utca előtt sávzárás van, Mester utca után pedig sávelhúzás, legyenek óvatosak és segítsék egymás haladását. Közben erősödik a forgalom az M3-as bevezetőjén, a Közraktár utcában befelé, a Rákóczi úton a Blahánál, illetve a Váci úton befelé a Megyeri útnál, továbbá zsúfolt már a Budörsi út befelé, és a budai alsó rakpart a Rákóczi úttól a Szabadság hídig.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Mihály Filuca és Pordán Petra nevében is jó reggelt kíván, Somogyi Zoltán.
4: Jó reggelt kívánunk. Meddig mennének el egy fiatalosabb külsőért, Luca, te?
5: Hát amúgy én nem zárkózom el az ilyen
4: dolgokat. Nem zárkózol el, oké? Írhatnak SMS 06 30 30 30 95 8.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:09 előtt 1 perccel. Jó reggelt!
2: Lucán, mennyire szereted a dél-koreai szépészeti termékeket?
3: Szerintem nagyon érdekesek, nagyon gyönyörű bőrük van a dél-koreai lányoknak, úgyhogy mindig kíváncsi vagyok az újdonságokra. De amiről most fogunk beszélni, arról eddig nem hallottam.
2: No, hát amiről most fogunk beszélni, az egy olyan ránckezelés, amely elhunyt donorok bőrszövetéből előállított, speciálisan feldolgozott anyagot használ. Ez egy kicsit rosszul hangzik, nagyon rosszul.
1: Na, szeretnéd a kedvetekben járni, éppen ezért a kitűnő plasztikai sebészt, dr. Kárász Tamás.
4: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat is.
2: Figyelj csak, Tamás, ezt ugye holttest kollagénként apostrofálják a sajtóban, ez így megállja a helyét?
4: Lényegileg igen. Én konkrétan a terméket nem ismerem, de azért ez nem egy túl új dolog, hogy holttestekből, elhunyt emberekből kivesznek dolgokat, és azt utána újra hasznosítjuk.
1: Na jó, hát amikor az életünkről van szó, és a szívünkről,
2: az
1: mondjuk.
2: Okay. Igen, vagy máj, vagy vesetranszplantáció.
4: Ez más, nem teljesen, mert akkor nyilván még egy élő szövetet veszünk, és átültetjük vérrelátással mindennel együtt, aha, de ez is, hogy egy teljesen halott szövetet, igazából azt kell tudni ezekről a termékekről, hogy ott a sejteket elpusztítják benne, meg eleve halott emberben nem is élő sejtek voltak benne, és ezt végül is egy vázat ültetünk át. Ennek a leggyakoribb mai modern felhasználása az a csont. Uh-huh. És a plasztikai sebészetben, főleg az én területem, orrplasztika, ott használjuk talán a legtöbbet ezt most. Nagyon gyakori, hogy most már nagyon sokszor operálunk orrokat újra, mert nagyon régi az orrplasztika története, és most ez nagy divat, hogy orrokat újra operálunk, és ott kell nekünk elég sok anyag, és azt például bordapolcot használunk alapvetően, de ha valaki nem akarja a saját bordapolcát kivetetni, vagy például van olyan, hogy bizonyos kor után, ezt nem tudják sokan, de a saját bordapolcaink elcsontosodnak, egyszerűen nem tudjuk használni, mert a csont egyébként az a hátrány ezeknek a hullákból kivett szöveteknek, hogy nagyon sokszor felszívódnak, és igazából ez csak egy váz, uh-huh, hogy a szervezet beleépítse a saját dolgait, de utána eltűnik igazából. De a csontnál nekünk fontosabb, illetve az orrnál fontosabb, hogy ott is maradjon, uh-huh, és az orrunk úgy nézzen ki 10 év múlva, és nem csak a műtőt, hanem 1,5 évvel, uh-huh, és ott nem, ott ezért ez a csont helyett bordaporcot használunk, de szintén hullákból kivett bordaporc is lehet, vagy a sajátunk.
2: Én ezt nem is tudtam.
3: Uh-huh. Ez nagyon komolyan hangzik.
4: Igen. Igen, ez egy elég gyakori dolog. Vannak, azt se tudják az emberek, de vannak ilyen csontbankok, és innen lehet vásárolni ilyen készítményeket. Wow. Teljesen hivatalos, ennek van egy nagyon bonyolult, vagy relatíve bonyolult és nagyon szabályozott eljárás. Ez általában sugárral szednek ki minden sejtes, meg élőszövetet, meg DNS, meg mindent. Uh-huh. Hát ugyebár, hogyha egy másik szervezetből átrakunk, egy élő emberbe szöveteket, hát az immunreakciót okozhatna, és hogyha sejtes, vagy DNS, vagy bármilyen antigének vannak rajta, ezeket el kell pusztítani, és végül is ez egy kollagén váz, vagy egy csontváz, amit átrakunk. Ez egy másik nagy divat, most az amerikai dolog, az egy allokrénnek nevezett anyag, ami szintén így, az például zsírból van, donor, tehát hulla zsírból, és ezzel végeznek, mivel például itt a popsi töltés ez nagyon nagy divat most, és főleg a vékony nőknek van rá szükségük, akinek nincs saját zsírjuk. Alapvetően a lényeg, ezt tudni kell a hallgatóknak is, hogy a legjobb anyagunk mindig a saját anyagunk. Igen, ugye, igen. Hogyha van, tudunk saját anyagot venni, például zsírból is, ahhoz, hogy más területeket nagyobbítsunk, akkor nyilván mindig ez a legmegbízhatóbb, legbiztonságosabb anyag. Aha. Tehát például vékony hölgyeknél jellemzőbb az, hogy szükség van például ilyenre, popsi, vagy akár ma már ezt használjuk megnövelésnél is, de hogy nekik pont nincs.
1: De itt olyankor, például nincsen olyan, hogy ikertesoknál az egyik fogyni szeretne, a másik pedig nagyobb popsit,
2: és akkor ideális állapot,
1: túl van, érted, mindenki
2: igen,
1: jól jár, olyat lehet, vagy az...
4: Egy petélyű ikreknél, igen, annál ott viszonylag könnyen megy az immunitás miatt, uh-huh, de amint már nem egy petélyűek, náluk is valószínűleg ki fogja lökni a szervezet az, és nagyon erős immunszupresszív szereket kell szedni, például egy vese átültetésnél is, uh-huh, aminek nyilván, amikor az életünk a tét, hogy működjön a vesénk vagy a májunk, akkor nyilvánvalóan ezeket a erős immunszupresszív szereknek nagyon sok mellékhatása van, azért azt el lehet viselni, vagy lehet mérlegelni, nyilván az élet sokkal fontosabb ennél, de egy szépészeti beavatkozásnál nyilván nyilván nem fogunk adni ennyire erős, durva gyógyszereket azért, hogy például egy másik emberből származó, ezt hajnál szokták mindig mondani, hogy nem lehet a másik ember haját beültetni, az sem lehet szintén pont ezért. Tehát ki fogja lökni a szervezet, ha nem használunk ilyen nagyon erős immunrendszert elnyomó gyógyszereket.
2: Tamás, nagyon szépen köszönjük!
1: További jó
2: munkát! Köszönjük szépen! Köszönjük!
4: Doktor, szép napot!
1: Dr. Kárász Tamás plasztikai sebészt hallottuk, szervusz!
2: Értem én, hogy ezeket lecsupaszítják, meg megtisztítják, de azért olyan fura volna, nem, hogyha más valakinek az anyagát belinfecskendeznék?
3: Fura gondolat, igen. Elképesztően fura, de hajra például én pont reflektálni akartam, mert apukámnak volt hajbeültetése, már is neki például nem sikerült, hogy tök fura, hogy kinél sikerül, meg kinek nem működik ez a dolog, mert ez is nagyon emberfüggő.
2: Nála mi volt a gond? Kilökte a szervezetet?
3: Egyszerűen nem nőtt annyi haja, amennyit amúgy ígértek neki, de az is durva, hogy a saját hajadból szednek ki, és másét nem tudjuk berakni, tehát ha már teljesen kopasz, akkor már offos.
2: Ott már igen. Mi az, amit bevállalnál, Luca? Szépészeti beavatkozás.
3: Hát ugye még nem vagyok abban a korban, hogy éppen ezeken nagyon erősen gondolkozom, de én egyáltalán nem zárkózom el ezektől, és én úgy gondolom, hogy ha az ember megteheti, és valami szeretne változtatni, ezzel semmi gond nincs, és mindenkinek a saját döntése és dolga, hogy hogyan szeretne fiatalabb, vagy esetleg másképp kinézni.
2: Zoli, te mi az, amit bevállalnál?
1: Nem gondolkodtam még ezen, nekem meg az sincs baj, igazából azt akartam csak mondani, ha valaki nem szeretne változtatni.
2: Ja, persze. Ja, oké, de neked tök sok hajad van, és most el tudod azt képzelni, hogy mondjuk, ha kopaszodnál, akkor bevállalnád mondjuk a hajbeültetést?
1: Akkor letollám szerintem rövidre.
2: Igen?
1: Nem. Ahogy így nézem, hogy olyan, mintha egy varrógépet dugdosnának a fejedbe, nem vágyom rá, azt hiszem.
2: Fájdalmas lett, az biztos.
1: De nem tudom magam beleképzelni mások helyébe, úgyhogy nem akarok állást foglalni.
2: 0-30-30-30-95-8, ez a számunk, nyugodtan írjanak ezzel kapcsolatban. Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 7:09. Akartam kérdezni az előbb, hogy ti mit szóltok a Brian Johnsonhoz. Ugye ő az a multicsilliárdos, aki a saját fia vérével, meg plazmájával döfködte magát így az elmúlt években a longevity jegyében. Ugye ez a hosszú, fiatalos élet, hogy ő nem fog megöregedni, meg nem tudom micsoda. És akkor ehhez képest most ugye előrukkolt vele a közelmúltban, hogy autoimmun gyomorhurutja van. Nem áll jól a szénája.
2: Nagyon nem áll jól, és ráadásul én azt nem értem, hogyha ő naponta 111 tablettát szedett, ugye, hogy fiatalon tartsa magát, meg volt egy komplett orvosi tím, aki azért dolgozott, hogy ő jól legyen, akkor vajon ez genetika, és amúgy is kijött volna neki ez a gyomorhurut szerintetek, vagy ez annak köszönhető, hogy ő mindent megtett azért, hogy fiatal legyen, még ugye a saját gyereke vérét is felhasználta, és aztán ennek ellenére sem sikerült, tehát ez egy szép arcú csapás.
3: Hát én orvos még nem vagyok, de nem tudom, hogy miért történt. Tehát ezt szerintem amúgy biztos genetikus, mert rengetegen élnek nagyon egészséges. És mondjuk ennyire durván azért lehet, hogy ez már átesett a ló túloldalára, de hiába, már vannak olyan betegségek, amik egyszerűen bármennyire is jól étkezel, és eleget alszol, és mozogsz, elkerülhetetlenek.
2: Zoli?
1: Mit nem tudom, én ehhez sem értek, én csak azt gondolom, hogy a biológiát azt nem lehet meghazudtolni. Tehát, hogy sok mindennel lehet próbálkozni, de az időt meg a szervezetet azt nem tud becsapni.
2: Igen, mondjuk ebben igazad van. 0-30-30-30-95-8, ide jöhetnek az üzenetek, hogy mi az, amit megtennének, hogyha lenne rá lehetőségük. Képzeljék el, hogy végtelen pénz van, és mondjuk változtatnának-e magukon valamit.
1: Én akkor maximum még igényesebb kajákat
2: aha,
1: vennék.
2: Igen, vagy, én is.
1: Tehát arra, én nem dolgozik, többet járnék edzeni.
2: Igen, és a kajákra költenék pénzt.
1: Többet utaznék, pihengetnék, csilleznék, és az biztos jó tenne.
2: Kitisztítaná az elmét, az biztos.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A Koncertsó színpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
3: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barac kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
4: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
5: Ez a dal ismerős, ugye?
6: Ha én rózsa volnék.
5: Na és ez?
6: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
5: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
7: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
8: A Big George bemutatja. Van egy hely Budán, ahol reggel az erdő illata ébreszt, és mégis percek alatt a belvárosban vagy. Idén költözhető prémium új lakások a 12. kerületben az Árnyas úton. Már 2.400.000 forint per négyzetméter ártól. Árnyas Villa Suites. Ismernek személyesen? Látogass el a helyszíni bemutató lakásunkba. Előre egyeztetett időpontban várunk. További részletek. BigGeorge.hu. Ha új lakás, akkor Big George.
9: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
10: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100. www.runnerkft.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Csapadék érkezhet a Duna vízgyűjtő területére, pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémák hírére, látogatókat sem fogad a Paksi atomerőmű. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Az eddigi legkisebb vízállást mérték tegnap a Dunán, 13 cm, az elkövetkező napokban pedig további kisebb mértékű apadás várható. Az időjárás előrejelzések szerint vízgyűjtő területein a hét második felében várható számot tevő csapadék, de napokba telik, még az Magyarország területére ér. Tájékoztatta a Népszavát Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Igaz, tette hozzá, hogy ezek csak prognózisok. Vízmércéket a helyi viszonyítási szintek alapján a 19. század második felében állapítottak meg. A nulla mértékű vízszintet valamivel a legkisebb vízállás alatt állapították meg. Országszerte pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémákról érkező hírek miatt, írta meg az Economics. Az egyenlő.hu szakszervezeti oldal vezető Bubenkó Csaba alapnak elmondta, hogy a hétvégi bevásárlások során a kisboltokban és a nagyobb áruházakban egyaránt feltűnően sok ásványvíz került a kosarakba. Bár a kánikulában rendszerint nő a palackozott víz, az üdítők és a sörök forgalma, ezúttal többen minden elérhető kiszerelésből nagyobb mennyiséget vásároltak. Egyes vevők a pénztárosoknak azt mondták, attól tartanak, hogy a következő napokban náluk is megszűnhet a vezetékes vízellátás. A Paksi Atomerőmű látogatóközpontja a mai naptól egy teljes hétig nem fogad látogatókat. A zárás egészen augusztus 9-éig tart. A döntés oka, hogy a blokkok leállítása miatt az erőműnek energiatakarékossági okból átmenetileg szüneteltetnie kell a biztonságos üzemvitelhez nem kapcsolódó tevékenységet. Olvasható az Atomerőmű hivatalos honlapján vasárnap kiadott közleményben. A központ újranyitásáról az Atomerőmű weboldalán és Facebook oldalán adnak majd tájékoztatást. A létesítmény közvetlenül egy kéthetes, július 20-ától augusztus 2-ig tartó karbantartási szünet után nem nyit ki, így a látogatók fogadása legalább 3 hétre leállt. Még nem enyhít szorításából a perzselő hőség, sőt, tovább fokozódik a kánikula. A hét közepén érhetjük el a csúcspontot, amikor helyenként akár 42 fokig is forrósodhat a levegő. Szombattól viszont már némi enyhülés jön, derül ki a Hungaromet előrejelzéséből. A zivatarveszély miatt Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fehérheves és Nógrád megyére elsőfokú citromsárga figyelmeztetést adtak ki. A hőség miatt szinte az egész országra harmadfokú piros figyelmeztetés van érvényben. Csupán Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben mérsékelték a figyelmeztetést másodfokúra.
12: Robi, nagyon szépen köszönjük, ma marad a forróság, a napsütés mellett azért záporok, zivatarok előfordulhatnak, sajnos nem tudom azt mondani, hogy hűsítőek lesznek ezek a záporok, zivatarok, de legalább ha jön csapadék, az szuper volna. 28 fokos már most a reggelünk, délutára pedig 37-38 fokot ígérhetek.
13: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
14: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán továbbra is igen erős a forgalom a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben, főleg a külső sávban. Reggel ugye ráadásul volt egy balesetünk, igaz, az az átterelt belső sávban történt. Ennek utóhatás egy picit egyébként még mindig érzékelhető, legyenek türelmesek, főleg a főváros felé. A Helsinki úton befelé szintén baleset történt a Nagy Sándor József utca után a külső sávban, de a második kerületben a Nagyrét utcában a Nagykovácsi útnál is baleset lassít. Itt most a haladást. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci útnál nem használható a külső sáv, helyszínelés zajlik. A Váci útról a Róbert Károly körút a kanyarodó sáv is csak nehezen használható. Számítsanak torlódásra a Róbert Károly körúton már a Lehel utcától. A 16. kerületben a Veres Péter úton az Imre utcánál tűzoltók dolgoznak, őket kell kerülgetni. A Könyves Kálmán körúton pedig a villamos pályát, mert hogy zajlik a karbantartás, a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávzárással, a Mester utca után pedig sáv elhúzással, ez is kicsit megfogja a forgalmat. A Könyves Kálmán körúton már a Kőbányai úttól lassabb a haladás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Pontosan 3:49 van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ugye beszélgettünk Brian Johnsonról, arról a milliárdosról, aki a saját fiának a vérét is felhasználta, csak hogy örökké fiatal maradhasson. És ezzel kapcsolatban Marci, az állatorvosunk egy érdekes észrevételt tesz. Szia, jó reggelt!
2: Hello, Marci!
3: Hello! Mindenkinek jó reggelt!
1: Mert ugye arról is beszéltünk, hogy ő beteg lett, méghozzá autoimmun beteg, és azt mondod, hogy lehet összefüggés a fia vére és e között. Miért?
3: Szinte 100%. Tudnélik, az autoimmun betegség az azt jelenti, hogy a saját fehérjeim ellen termellek ellenanyagot. Tehát igen, és akkor valószínű, ugye hát a fiának a fehérjét megkapta, és ez majdnem ugyanaz, mint az övé, de lehet, hogy még annyira ugyanaz, és akkor tulajdonképpen így alakul ki ez az egész.
1: Tehát hogy nem tudta a szervezete befogadni.
3: Nem tudja a szervezet, illetve idegenként ismeri fel. Azt hiszi, hogy idegen, és hát valamennyire biztos idegen is volt, mert ugye senkinek nem 100%-ú ugyanaz a genetikai állománya, mint ugye...
1: De Marcikán, bocsáss meg, figyelj, 20 fős tím dolgozott, orvosi tím azon, hogy ő jól legyen. Ők ezt nem tudták felmérni, hogyha ezt csinálják folyamatosan, hogy a fiának kapja meg a vérplazmáját, akkor ebből gond is lehet? Tehát itt nem volt egy olyan orvos, mint te, aki ezt így látja, hogy...
3: Hát igen, gondolták azt gondolták, hogy mivel hogy a saját fia...
1: Ezért nem lesz gond.
3: Azért itt nem lesz gond.
1: Hát figyelj, hallottunk arról, hogy Amerikában nem mindenki a saját gyerekét neveli, lehet, hogy igazából nem is a saját fia, és ez lehetett a gond.
3: Hát ugye van egy édesanyja is annak a gyereknek.
1: Hát igen.
3: És ugye dupla kromoszoma, tehát az egyik a fele az apai kromoszoma, a másik meg az anyai kromoszoma.
2: Hát már az az apa, aki az apa, hát és nem a tűzoltó vagy a postás.
1: Pontosan. Köszi,
2: Marci. Bocs, csak
1: mondd.
2: Csak hogy nálad hol a határ, hogy mi az, amit megtennél azért, hogy minden szép legyen is.
3: Gondoltam, hogy a ráncaimat megszüntetem, de azt meg nem az, hogy én ilyen merev, ilyen lárvarcom.
1: De várjál, Marcikám, nem biztos, hogy lárvarcod lesz. Csak ezt hiszik az emberek, tudod, azért vannak olyan,
4: így van.
1: Mindenkire azt mondják, hogy lárvarcod, de nem mindenki lesz lárvarcod. Nézd meg a J-Lo-t.
3: Nem. És akkor de aranyos volt egyszer az egyik betegem, mondja, hogy mondom, az a ráncaim,

0: Megdolgozott.
1: Értük. Így van, pontosan.
2: Köszi, Marci.
1: Szia, Marci. Hello. Hello.
0: Sziasztok.
2: Engedjetek meg egy SMS üzenetet. Bocs, szó szerint idézném, mindig jó cicijeim voltak, most már a gravitáció sokat rontott, de akkor se csináltatnám meg. Szépen szeretnék eredetiben megöregedni, és egészségben, ezt írta Évi. És akkor most ti is valljatok szint, hogy nálatok egyébként akkor hol van a határ?
1: Hát figyelj, nekem ugye, én arról már beszéltem, hogy nekem volt mellplasztikám, mert hogy ugye nekem is kicsi volt, és engem zavart. Tehát én azt gondolom, hogy az orromat nem merném megműtetni, mert az az arc karakteremet megváltoztatja, bármennyire is nagy krumpli, de az ilyen apróbb szépészeti beavatkozásokkal nekem nincsen gond.
3: Egyáltalán nincsen krumpli, arra csak szeretném jelezni, hogy nagyon túlzott.
1: Fihet, nevetek, túlzott. Akkor nevetek, a boxolóknak nézd.
3: De mindenkinek szélesebb az orra, amikor nevet.
2: Hát azért a tiéd az
1: A tiéd az nagyon picike.
3: Nagyon kedvesek vagytok, köszönöm. Nem tudom, amúgy én, ahogy majd megyünk előre az időbe, biztosan
1: elkezdek.
3: Hogy... Meglátom, persze, itt nem akarok előre tervezni semmit, de én egyáltalán nem gondolom azt, hogy ez egy rossz dolog lenne, sőt, az se rossz dolog, hogyha valaki teljesen természetesen akar megöregedni, mert tök szép dolog. Lehet, hogy én nem ezt az utat fogom választani, de ezt majd
1: mindenki
3: az idő eldönti.
1: Azt, ami neki jó, és ennyi. Szerintem legyen így.
2: Ez a legfőbb szabály.
1: Így.
2: Spice Girls, Wannabe akkor már. Yeah!

0: Ez a Sláger reggel 8:51-kor, Mihály Filucához fordulnék ismét. A Dracula terápiáról bizonyára hallottál már.
1: Hallottam már.
0: Amikor ugye leveszik a véret, centrifugálják, nem tudom, mit csinálják fel, és visszafecskendezik, és ez megfiatalít. Na, de a mi Dracula terápiánkról még biztos nem hallottál, ami szintén segít fiatalon tartani magunkat, mert hogy ez nem más, mint a Hollywood Vampires koncertje, amire szeretnénk meghívni a mi kedves hallgatóinkat.
1: És ez egy olyan rock élmény, ami szerintem egy életre szóló lesz, az biztos. Először is azért, mert nem csak a budapesti koncerten vehet ám részt az, aki megnyeri az egészet, hanem kimehet Londonba. Ott eltölthet egy pár napot. Kérlek szépen, augusztus 10 és 13 között kint lehet. Elmehet a kinti koncertre is, az O2 Arénába. Azért ez elég menő. Találkozhat a srácokkal, beszélgethet velük. Wow. Megnézhet egy olyan dokumentumfilmet, amit először fognak látni. Premier előtti vetítésen. Azért örülnél annak, hogyha Johnny Deppel találkozhatnál, vagy neked ő már nagyon ilyen old school.
2: De hogy is egyértelműen imádom Johnny Deppet, az összes filmjét láttam, sőt a zenéből is ismerek egy kettőt.
1: Tényleg?
2: Aha, már hallottam.
1: Alice Cooper?
2: Alice Cooper-t konkrétan annyira nem vágom.
1: Poison, az megvan.
2: Szerintem igen, jó.
1: Joe Perry, ő az Aerosmith-nek egyébként.
2: Igen.
1: Jó, hát akkor, akkor megvagy.
0: Ja, és London?
2: London? Már egyszer jártam Londonban, nagyon tetszett, úgyhogy tök
0: jó. Mi volt a kedvenced?
2: Képzeld el, 30 fokba mentünk ki. Amikor 3 napig kim voltunk Bercivel, akkor tűzött a nap és 40 fok volt, úgyhogy sokkal jobb volt, mint gondoltam.
0: Tegnap láttam sokkoló fényképet, a Buckingham Palota kertje látható konkrétan, hogy tök sárga ott is a fű, és valaki azt hitt a kép alá, hogyha ha ott belefér, hogy a királynál is kipusztult a fű, akkor itthon se akarjuk már ivóvízzel locsolni minden áron, csak hogy zölden tartsuk.
1: Ezt egyetértünk.
0: Majd visszazöldül, hogyha jön
1: össze a csapadék. Pontosan. No, hogyha szeretnének ott lenni, akkor tessék most elküldeni SMS-ben annyit csak, hogy Hollywood Vampires, és hamarosan valakit hívunk.
3: Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
2: Egyre hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
2: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Havasé Zongora Show. Augusztus 9-én dupla koncert a Balatonfüredi Kongresszusi Központban. Vadonatúj show, egy zongora és a legújabb szerzemények. Jegyek broadway.hu. Augusztus 9-e, Havasi Balatonfüreden.
1: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
1: 103.1 Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM.
9: Köszönjük!
1: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
10: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
1: Cilla Tour. Kicsit másképp.
10: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
1: Na jó, nagyon másképp.
10: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
1: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után

0: Jelentősen átalakul az országos jégkármérséklőrendszer működése. Gaz és avar égett Várpalotánál. Újra legóvadászat teszt Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Jelentősen átalakul az országos jégkármérséklőrendszer működése, miután egy felmérés szerint a gazdák kétharmada a jéges szüneteltetését támogatta. Az agrárminiszter bejelentette, azokban a vármegyékben, ahol a többség ezt kérte, nem indítják el a rendszert. Még ahol támogatták a működést, ott csak akkor kapcsolják be, ha a hungaromet legalább 80%-os valószínűséggel jelez jégesőt. A gazdák azért szavaztak a jégkármérséklő ellen, mert egyes feltételezések szerint a rendszer az esőt is visszafogja, és így fokozza az aszályt. A tárca hangsúlyozta, hogy a döntés nem bizonyítja, hogy a rendszer összefügg az aszállyal. Ezért egy független tudományos vizsgálat is megkezdődik a jéger környezeti és mezőgazdasági hatásainak feltárására. Veszprémben egyelőre nem alakult ki olyan mértékű vízellátási probléma, mint az ország több térségében, azonban a tartós hőség itt is jelentősen növeli a vízfogyasztást. A nyári időszakban a lakosság és a turisták megnövekedett száma egyaránt fokozza a vízhálózat terhelését, ezért kiemelten fontos a takarékos vízhasználat, írja a Vehír. A szolgáltatók folyamatosan figyelemmel kísérik a vízellátás biztonságát, ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy kerüljék a felesleges vízpazarlást, főleg a legmelegebb napokon. A tudatos vízfelhasználás hozzájárul ahhoz, hogy a város ivóvízellátása a nyári csúcsidőszakban is zavartalan maradjon. Mintegy 5-6 hektáron égett a gaz és az avar Várpalotától északra csütörtök este. A lángok több helyszínen is felcsaptak, a tűzben egy kilátó is megrongálódott. A székesfehérvári, kisbéri és siófoki hivatásos tűzoltók, valamint a honvédség tűzoltó alegysége dolgozott a lángok megfékezésén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tüzet sikerült eloltani, a szakemberek az utómunkálatokat is elvégezték. Teljes akadálymentesítésre készülnek a veszprémi vasútállomáson. A MÁV a Veol kérdésére azt írta, már zajlik a tervezése annak a beruházásnak, amely a peronokat és a gyalogos aluljárót is érinti. Az állomás épületét az Európa Kulturális Fővárosa program előtt részben felújították. A beruházás során korszerűsítették a felvételi épületet, megújult a pénztárcsarnok, a váróterem, a mosdók és az utastájékoztatási rendszer. Emellett modern burkolatok, új bútorok és energiahatékony világítás is helyet kapott. Ugyanakkor a teljes akadálymentesítés forráshiány miatt elmaradt. Az újbóli fejlesztés része lehet a nyugat-magyarországi vasútállomások korszerűsítését célzó projektnek, amelyben a Gyesev is közreműködik. A tavaszi siker után augusztus 8-án ismét megrendezik a LEGO minifigura vadászatot Veszprém belvárosában. A különleges játék során apró LEGO figurákat rejtenek el a város több pontján, amelyeket a megtalálók hazavihetnek. Az első eseményre még külföldről is érkeztek LEGO rajongók, ezért a szervezők most is nagy érdeklődésre számítanak. A résztvevőket arra kérik, hogy a kincskeresés közben vigyázzanak a város értékeire, és tartsák be a közlekedési szabályokat. A férfi kézilabda NB1-ben címvédő Veszprém és a női bajnok Győr is a NEKA csapatát fogadja az élvonal új idényének első fordulójában. A bajnokságok szeptember 6-án kezdődnek, a női utolsó forduló hivatalos játéknapja május 22-e, a férfi alapszakasz május 23-án zárul. A férfi döntőt május 24-e és június 6-a között rendezik. A Magyar Kupa 4-es döntője a férfiaknál április 10-én és 11-én, a nőknél május 15-én és 16-án lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Az M1-esen Budapest felé továbbra is igen erős a forgalom a Tatabánya és M0-ás közti terelésben, ahol korán reggel baleset is történt, talán most már kevésbé érződik ennek utóhatása. Főképp Bicske és Biatorbágy között lassult le egyébként a haladás, most már személyautóval ismét érdemes Budapest felé az átterelt belső sávot választani. Az M7-es autópályán Letenye felé a 70-es és 90-es kilométerek között a növényzetet gondozzák mozgó terelés mellett. Az aktuális munkaterületnél csak a külső sáv használható, jelenleg valahol Szabadbattyán környékén járnak, ott lassult le a haladás. Budapesten a Könyves Kálmán körúton egy műszakhibás jármű vesztek el a belső sávban a Rákóczi út felé az Üllői út előtt. A Helsinki úton befelé a Nagy Sándor József utca után a külső sávban baleset okoz fennakadást, és ugyancsak baleset nehezíti a közlekedést a második kerületben a Nagyrét utcában a Nagykovácsi útnál. A Könyves Kálmán körúton a villamospálya karbantartása miatt a Rákóczi út felé a Mester utca előtt sávzárás, utána pedig sávelhúzásra kell készülni. Legyenek türelmesek, jó utat!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Mihály Filuca dobta, dobja fel a ma reggelünket.
4: Sziasztok mindenkinek!
5: És valaki még fel fogja dobni, vagy mi az övét, hogyha elküldi SMS-ben azt, hogy Hollywood Vampires, mert akkor esélye lesz a fődíjra, ami elég menő, épp az imént beszélgettünk róla.
2: Addig is, Sugar Babes, Hole in the Head 9 óra 6-kor. Sláger!

0: tisztára, mintha már Londonban lennénk. Szia, Kinga!
1: Jó reggelt!
0: Good morning!
1: Good morning!
0: Hello!
2: Jó reggelt!
0: Hello!
1: Hogy vagy, Kinga?
2: Köszönöm, jó!
0: Már most. Fia, hová vezetne az első utad Londonban? Mi lenne az első dolog, amit ennél innál csinálnál?
2: Hát biztos egy jó angol reggelivel
1: kezdik. Ah, ezt én is úgy szeretem. Luci, amikor ti kint voltatok, szeretted az angol reggelit?
3: Szerettem, de a kedvencem a Harry Potter Múzeum volt, képzeljétek el, jó részt azért mentünk ki, azt szerintem kihagyhatatlan, úgyhogy ezt meg kell állítani.
0: Angol reggeli alatt miről beszélünk, csak hogy mindenki számára világos legyen?
1: Ja, bocsánat, elnézést, bab, kolbász, az mindenképpen van benne, és valahol tojást is szoktak beletenni, igen, meg valahol még szalonnát is.
0: Hát én kontinentális reggeli kértem, biztos, hogy biztos, csak mondom. Figyelj csak, és kivel fognál először kezet, ha szembe találkozzál Hollywood Vampires-szel? Melyiküket üdvözölnéd először? Johnny Deppet, Joe Perryt?
1: Johnny Depp egyébként.
0: A nyakába borulnál, mi? Ott csüngenél rajta. Johnny. Volt az adag.
1: Nagy rajongója vagy Johnny Deppnek?
2: Igen, igen.
1: Uh-huh. Jó. Mióta szereted őt?
2: Elég régóta. A Cry Baby-t láttátok?
1: Persze, imádtam. Én is abban szerettem meg. Utána jött az Ollókezű Edward és a többi. Úgyhogy abszolút értjük akkor a rajongásod. Felkészültél az első kérdésre?
2: Igen.
0: Melyik zenekar frontembere Steven Tyler, aki többször is fellépett a Hollywood Vampires vendégeként?
1: Elég menő.
2: Tökéletes.
0: Persze, mert ugye hát a Joe Perry nyilván meghívta. Tehát, hogy...
1: Hát ez mondjuk nem volt olyan nehéz kérdés, igen, de talán a következő is menni fog, ha már Londonról van szó. Melyik híres londoni utcáról ismert az azonos című Beatles album borítója? Mindenki ott szokott sétálgatni.
0: Igen, tudod, azon az ebrán ott négyen így be kell állni?
2: Igen.
0: És az a címe az albumnak, ami ennek az utcának a neve. Ott, ugye ott volt a stúdiójuk egyébként, az a stúdió szomszédságában van.
2: Hát, lehet, hogy át kell adnom a lehetőséget. Bocsánat.
1: Semmi gond, van egy mentő övünk neked, egy mentő kérdésünk.
0: Jártál már Londonban?
2: Nem.
0: Nem. De filmekben biztos többször láttad a várost, meg hallottad is a várost. Egy hangot hallhatsz már is, és azt kéne megtippen, hogy Londonon belül vajon hol járunk.
2: Mind the gap.
0: Hát
2: ez egy metró.
0: Igen! A metró, ugye a Mind the Gap, a vigyázza résre, ami ott ugye az ajtó meg a peron között van.
1: Ja, ez az! Szuper. Gratulálunk, tiéd a páros belépő a szeptember 8-i Budapest Hollywood Vampires koncertre, és az esély a fődíjra egy életre szóló Hollywood Vampires rock élmény test közelből, azaz...
0: Ellátogathatsz Londonba, ugye augusztus 10-e és 13-a között, úgyhogy reméljük te is rájössz, hogy mindenki, aki jelentkezett a játékba, mert hogy aki elutazik Londonba, egyrészt ott lehet a turné próbán, aztán közös csoportképet is készíthet Johnny Deppel, meg Alice Cooper és Joe Perryvel, illetve van róluk most egy dokumentumfilm, amit premier előtt meg lehet tekinteni, aztán pedig prémium helyekről végig hallgatni és nézni a Hollywood Vampires londoni koncertjét augusztus 12-én az O2 arénában a Barracuda Touring jóvoltából.
1: Elég menő, gratulálunk!
2: Köszönöm.
0: Hogy meghatódott már most? Várjál, ez holnap derül ki, hogy ki az, aki utazhat, másod magával természetesen. Mára meg gratulálunk akkor.
1: Gratulálunk!
2: Nagyon szépen, köszönöm!
1: Szia!

0: Sláger reggel.
1: Fél tíz lesz, már 6 perc múlva. Mihály Luca ül itt velünk a stúdióban továbbra is.
2: Sziasztok!
3: Luca, már egy videót kitettünk a Sláger FM Facebook és Insta oldalára azzal kapcsolatban, hogy mi inspirálja te az extravagáns öltözködésedet, illetve hogy viseled a kommenteket, de azért, amikor nagyon szétszednek, például amikor mondjuk elmész egy eseményre is, a bugyit pántja, azt kilóg mondjuk a beginadrágodból, és utána elkezdenek folyamatosan ezzel froclizni, egyáltalán nem érint meg?
2: Nem, egyáltalán nem. Idegesítő néha, de úgy vagyok vele, hogy én nagyon jól érzem magam a bőrömben. Én így szeretnék öltözködni, és szoktam is mostanában ilyen divat videókat csinálni arról, hogy mi inspirál, és mely divattrendeket használom fel a 90-es, 2000-es évekből, hogy a saját ruhatáramba beillesszem, úgyhogy ezek valós dolgok, és ilyenek már voltak amúgy régen is.
1: Nagyon fontos szerintem, hogy külön válasszuk azt, amikor az ember színpadon lép fel, és azt, amikor egyébként a hétköznapokban jelenik meg, de hogy azért van olyan hogy így szoktál öltözködni, biztos valaki írja, hogy így szoktál vetközködni, de hogy van olyan, amikor egyébként mondjuk a hasad kevésbé látszik ki, tehát vannak olyan alkalmak, amikor el tudod képzelni, hogy úgy öltözöl föl.
2: Persze, nyilvánvalóan, de általában a hétköznapokban is szeretek extrán öltözködni. Nyilván vannak olyan különleges alkalmakra outfitjeim, mint például most a plázs, ahol felléptem, amit külön arra csináltunk, hogy nagyon extrém legyen, és ez egy fellépő ruha egészen más, mint amiben az utcán az ember járkál, csak az emberek valamiért ezt így nem tudják feldolgozni, és nem tudom, hogy mi az oka ennek, de ez van.
1: De akkor fellépésen kívül van más is. Más outfit.
2: Ja, persze, hogy van más outfit.
3: Figyelj, most úgy jöttél, mint amikor én mondjuk ennyi idős voltam, mint te, én pont így öltözködtem, hogy kint volt a hasam, mert szép volt a hasam, szép kockás volt, és szerettem az ilyen bűnadrágokat. És amit mondtál, a 90-es években elfelejtjük, vagy azok a nagymamák mondjuk, akik a 90-es években már felnőtt nők, elfelejtik, hogy akkor bizony hordták ezt, hogy kint van a bugyinak a szegélye, és hogy ugye letolják a nadrágot. Hát az MC Hammer nadrág is, meg egyáltalán az összes többi, hát a Chris Cross volt, a két srác, a tesók, tudod, és akkor az önadrágjuk is ugye le volt tolva, tehát hogy ez amúgy már korábban létezett?
2: Igen, ez így van, és úgy gondolom, hogy nyilván én is változom, meg majd idővel lát, hogy nekem se fog tetszeni, vagy valami más fog tetszeni, de pár pillanat így érzem jól magam, és mindenkit arra próbálok buzdítani a videóimban is, és az összes megjelenésemmel, hogy legyenek önmaguk, és merjék felvenni, amit szeretnének, mert egyszer élünk, és nem másnak akarok élni, hanem magamnak.
3: Édesapád ugye színész. Amikor színházba mész, akkor oda kiöltözöl, vagy ott is szereted az ilyen lazább?
2: Nem, persze, hát a színházban mindig illik kiöltözni. Nagyon szeretem a ruhákat, főleg amióta a Bercivel együtt vagyok, és a Dancing with the Stars-t megcsináltam.
3: Ja,
2: magas sarkukat szoktam hordani, meg kis ruhákat, mini ruhákat, meg szoknyát, amit előtte amúgy egyáltalán nem hordtam, és inkább ilyen sportosan öltözködtem, de most ezekre is nagyon nyitott lettem, úgyhogy a nőies oldalamat kihozta belőlem a Berci.
3: Nemrégiben megosztottál egy történetet azzal kapcsolatban, hogy egy barátodnak pont az öltözködésből volt problémája egy szórakozó helyen. Mi történt pontosan?
2: Igen, sajnos. Elmentünk szórakozni egyik este három barátommal. Én voltam az egyik lánybarátnőm és egy fiú, és sajnos a fiú barátunkat elkezdték csesztetni. Igazából a biztonsági őrök, de nagyon csúnya szavakkal illették, és igazából ez már átment egy olyan fajta abúzív viselkedésbe, amit úgy gondolom, hogy 2026-ban már nem kellene, hogy megengedjünk magunknak, mert nem tudtak választ adni arra, hogy miért nem jöhet be, és azonnal elkezdték bántani a külseje miatt, és az egy dolog, hogyha van dress code, mert ha
1: pont
2: van
1: dress code...
2: Pont
1: ezt akartam kérdezni, hogy nem volt valamilyen házirend, vagy dress code, mert azt van, ahol például, ha már Amerikát emlegettétek, ami ugye mindig a liberalizmus és a szabadosságnak a fellegvára, ott is nagyon durván azért vannak olyan éttermek, vagy szórakozóhelyek, ahova azt mondják, hogy bocs, ebben az öltözékben, vagy ilyen cipőben akár nem léphetsz be.
2: Ez teljesen érthető, és amúgy nagyon szeretem, ha van dress code, akkor ahhoz képest öltözünk így fel, van. Viszont ezen a helyen nem volt, és sajnos nem tudtuk meg, hogy mi volt az oka, hogy az a nadrág, az miért nem volt jó. Ez a baj, hogy hiába próbálsz intelligensen beszélgetést kezdeményezni egy emberrel, hogyha azonnal testi fenyítést kapsz, akkor azzal nem tudunk mit kezdeni.
3: Isten. Hát nagyon sajnáljuk, hogy ez történt vele.
2: Én is nagyon sajnálom, remélem, hogy ezután talán lesz egy kis változás, mert rengetegen reagáltak a videómra, amit erről készítettem online, úgyhogy remélem.
3: Hajrá. 0630-30-30-95-8, érkezhetnek üzenetek akár ezzel kapcsolatban is.
1: Közben pedig a legnagyobb slágerek változatosan. Most Sia, a terep!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ma is marad a forróság, ám a napsütés mellett azért néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Most 28 fokos a reggelünk, délutára pedig 38 fokot ígérhetek.
2: Az M1-es autópályán Budapest felé továbbra is nagyon erős a forgalom, Tatabányától egészen az M0-ásig, ugye itt egy terelésben kell autózni legyenek, tehát türelmesek és figyelmesek. Az ellenkező irányban Hegyeshalom felé Biatorbágy és Bicske között most szintén kisebb sor alakult ki, főleg a külső sávban legyenek ott is figyelmesek nagyon. Az M7-esen Letenye felé a 70-es és 90-es kilométerek között gondozzák a növényzetet méghozzá mozgó terelés mellett, ami azt jelenti, hogy az aktuális munkaterületnél a külső sávot egy-egy szakasz zárva tartják, még mindig Szabadbattyán környékén járnak éppen. A 13. kerületben a Lehel utcában a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt, így már a Béketértől torlódásra kell számítani. Az Erzsébet körúton a Blahánál csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert javítják a csatornát. A Könyveskálmán körúton szintén villamospálya karbantartás zajlik a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt, ott is sávzárás van, a Mester utca után pedig sávelhúzás. Ott kérjük azért, hogy engedjék be azokat, akik hirtelen benézték, hogy melyik sávban szeretnének a híd felé haladni. Közben pedig erős a forgalom még mindig az M3-as bevezetőjén, a Közraktár utcában befelé, a Kerepesi és a Tököli úton befelé, valamint a Rákóczi úton és az Andrássy úton.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 3:10 múlva, vagyis Mihály Filuca lassan 4 órája ül itt velünk, és azért azt el kell mondanom, hogy eddig még nem nagyon kardoskodott, hogy szeretne énekelni.
2: Hogy van, hogy és van tényleg, ez? És tényleg, hogy lehet ez?
3: Oh my god, pedig nagyon jó érzés így visszahallani magam ebbe a kis fájhallgatóba. Nagyon jó.
2: Mit gondolod?
3: Yes, bármikor.
1: Régen látok, hogy volt? Tehát, hogy amikor pici volt, akkor kellett énekelni, jöttek a rokonok vidékről, nem tudom, és akkor oda kiállítottak, hogy na, énekeljél, lányom.
3: Nem, egyáltalán nem. Régen, amikor jöttek, általában magamtól csináltam ezt. Tehát nem kellett mondani, én szerettem produkálni pont, magam mindig.
1: Pont ezt akartam hallani, hogy visszakérdezek, hogy akkor ma reggel miért nem?
3: Hát mert nem kértetek, nem kértetek.
2: Zoli, tessék!
1: Luca, lehúzom a zenét.
2: De mi most?
3: Mindenkinek.
1: Ez mit, ez mit volt?
3: Ez, nem? Igen, nem? Olyan igen, volt. Olyan. Szeretek hajlítgatni.
1: Most Lucásat
3: csak kérlek? Úgy
2: ez én Krisztinás volt nekem. Krisztina.
1: Can't match.
3: Ennyi. Bocs.
1: Kifütyültük.
3: Bocs, pedig eddig tartottam magam nagyon.
2: De nagyon jó vagy. Nagyon jó vagy. Lucám, figyelj, az oké, hogy gyerekkorodban apukád miatt ismerték meg, vagy titeket ismertek meg, amikor mentetek az utcán, de most ez fordult? Mert nemrégiben láttam egy nagyon cuki videót, ahol az Ethan Hawke és a lánya sétáltak, ugye a lánya szerepelt a Stranger Things-ben, az egyik legfontosabb karakter volt most ebben az évadban, az új évadban, és így azt hitte az apuka, hogy hozzámennek oda, tudod fotózkodni, és már mondta is, hogy persze, csak most a lányommal vagyok, és mondták, hogy én nem tudom, hogy maga kicsoda.
1: Hát ez nagyon jó, jobban, rosszban tudod.
3: Igen, régen apa az rengeteg

0: Örültem, mert most táncos produkciókkal pesdítettem fel a színpadi jelenlétemet, ezt mindenképpen szeretném folytatni majd a kövi klippekben is, és a soron következő dalokban. Most azon vagyok, hogy minél több dalt írjak, és minél inkább inspirálódjak mindenből, ami az életembe történik. Valószínűleg majd ősszel vagy télen jön egy album, egy kisebb albumom, mert ilyen még sose volt nekem, úgyhogy ez most egy nagy falat, de nagyon várom már, és imádok alkotni, úgyhogy most pont ma este is lesz egy ilyen writing sessionom.
1: És figyelj csak, piaci alapon készítesz zenéket, tehát hogy a fejedben az, hogy a fiatalok mit kajálnak manapság, vagy mondjuk eszedbe jut az is, hogy ó, hát, hogyha nagyim, mit tudom én, éppen balladákat szeretnénk hallani tőlem, akkor neki is próbálnék, de jó lenne a kedvében járni.
0: Nem, igyekszem nem azon gondolkozni állandóan, hogy kinek hogy járjak a kedvében. Az alapján csinálunk zenét, hogy én mit hallgatnék szívesen, és aha, nyilván így 22-3 évesen nekem is megvan a zenei ízlésem.
1: Mit hallgatsz szívesen?
0: Rengetegféle zsanrát hallgatok, nagyon szeretem a trap zenét, a hip-hop zenét, de ugyanúgy imádom a pop divákat és Bruno Marsot is, úgyhogy rengetegféle módon inspirálódok, és igyekszem mindig minél változatosabb zenét csinálni, de igyekszem nyilván a hallgatóságomat kielégíteni olyan szempontból, hogy olyan dalokat csináljak, amivel tudom, hogy ők is tudnak rezonálni.
2: Amikor te dalt készítesz, akkor neked csönd kell, és nyugalom, és elvonulsz mondjuk egy hétre, vagy teljesen jó, hogyha Ricsaj van körülötted, ott a párod, és akkor közben ő körbe táncol, vagy hogy képzeljük el a Lucát, amikor alkot?
0: Nem, általában elvonulok mindig. Nem szeretem, hogyha túl sok stimulás van körülöttem, aha, ilyenkor is emberek, úgyhogy mindig általában elvonulok, vagy hazamegyek a régi gyerekszobámba, vagy otthon igazából bezárkózom egy szobába egyedül, és akkor mindig gondolkozom, és próbálok így mindenféle ötletet felhozni, de engem kifejezetten feszélyez, hogyha többen ott vannak, úgyhogy én szeretek egyedül alkotni.
2: Most, hogy boldog párkapcsolatban élsz, inkább a szerelem lesz a fő témája az új daloknak?
0: Hát egyértelműen nagyon sokat inspirálódom Berciből, ez szerintem elengedhetetlen és elkerülhetetlen az életembe, de mindenféle lesz. Igazából a következő albumot úgy szeretném megcsinálni, hogy egy kicsit visszatekintsen az utóbbi 4 évemre, azokra az élményeimre, amik formáltak, és most azzá tettek, aki éppen most vagyok ebben a pillanatban.
1: Ki vagy most éppen a pillanatban?
0: Mihályfi Luca, énekesnő, aki éppen a Sláger FM-nek a rádiós műsorában volt, társműsorvezető.
2: Jó vagy, jól csinálod.
1: Na, egy kicsit még zsédázunk, és aztán még jövünk.

0: nem szeretek búcsúzkodni.
1: Nem, azt én sem nagyon. Lucám, hogy érezted magad?
2: Nagyon jól éreztem magam, egyértelműen megérte 4-kor felkelni.
1: Na tényleg?
2: Igen, így van.
1: Ez jó.
3: Te 4-kor keltél?
2: Igen.
1: És tudod, mit szerettem benne? Hogy már megcinkelt, sajnos csak adáson kívül, amikor mondtam, hogy nem tudok belépni a Facebookomba, mondta, hogy jó, vedd elő a jegyzetedet, hogy meg tud nézni a jelszavadat, mert ugye reggel erről beszélgettünk.
2: Magas labda volt.
1: Így van, hogy apukád, anyukád előveszi. Kislányom, nekem nincs olyan. Nekem van jelszókezelőm, csak az otthoni gépemen, csak
3: jó
1: mondom.
3: Ja,
1: jó, én ott szoktam megnézni, bocs, hogy elfelejtem.
3: Hozzáteszem, azzal sokra vegyünk itt benn, mert itt bent nem szokott tudni bejelentkezni. Tőlem már ma reggel az SMS fal jelszavát kérte.
1: Nem tudom, mi történt a gépemmel, valami kis furmányosság volt itt, kérem szépen a hétvégén, de minden esetre, szóval, hogy legközelebb, ha jössz, akkor kérlek ezeket adásban nyugodtan cinkelj.
2: Jó, mindenképpen. Így lesz, megjegyzem.
3: Igen? Szereted a cinkelek adásban?
1: Szeretem, igen.
2: Hát, ha ami szeretetből az ilyenfajta humort.
1: Igen, meg ami szeretetből történik, imádom a cinkelést. Elég sok kollégám volt, aki cinkelt, és nagyon bírtam, igen. A szeretetből történő cinkelés.
2: Jó, igen, az aranyos.
1: Jó. Igen.
3: Köszönjük szépen Mihály Filucának, hogy csatlakozott hozzánk.
2: Én köszönöm.
3: Búcsúzunk mára.
1: Igen.
3: Holnap reggel meg ismét jövünk 6-kor. 10 óra lesz, 8 perc múlva. További szép napot és kellemes slágerfemezést.
2: Sziasztok! Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
2: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Ajkán várunk a Heliosban, Pápán az Intespárban.
3: Hőhullám, hangulat ingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben, családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
9: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Több száz településen kellett bevezetni különböző fokú vízkorlátozást. Átmenetileg csökkentik az elektromos autóbuszok futás teljesítményét Veszprémben. Újra lesz legóvadászat. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Bár több száz településen kellett bevezetni különböző fokú vízkorlátozást, és sok településen locsolási tilalom van érvényben, az ivóvízellátás néhány kivételtől eltekintve zavartalan, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, ahol szükséges ott honvédségi tartálykocsikkal és zacskózott vízkiosztásával segítik a lakosságot. Arra kérte ugyanakkor az embereket, hogy mindenki tartsa be az önkormányzatok által elrendelt vízkorlátozást, mert a következő napokban is rendkívüli hőség és szárazság várható, ilyenkor pedig minden csepp víz számít. Átmenetileg csökkenti az elektromos autóbuszok futás teljesítményét a V-busz Kft. Veszprémben, így egy részük helyett dízelmeghajtású buszok járnak a városban, közölte honlapján a szolgáltató. Azt írták, a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi kapacitásának átmeneti csökkenése miatt, valamint felelős közszolgáltató vállalatként, a társadalmi és környezeti felelősségvállalás elvét szem előtt tartva, a rendelkezésre álló 8 elektromos meghajtású autóbuszból vasárnaptól csak 3 jár Veszprémben, csökkentve a társaság villamosenergia felhasználását. A forgalomban lévő elektromos járműveket 10 és 15 óra között töltik, amikor az országos hálózat napelemes rendszere megfelelő mennyiségű villamosenergiát tud termelni a hálózatba. Szükség esetén pedig akár a teljes elektromos autóbusz flottát is kivonják majd a közösségi közlekedésből. A változások miatt a menetrendet nem kellett módosítani. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarországról a Siófoki Járásbíróság azt a külföldi férfit, aki bántalmazott egy rendőrt július 1-én Balatonöszödön. A központi nyomozó főügyészség közölte, a 20 éves férfi fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról. Emiatt a rendőrök meg akarták állítani, de nagy sebességgel elmenekült. Balatonöszödön azonban olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább haladni. Itt a rendőrök kiszállították a járműből a férfit, de ő ellenállt az intézkedésnek. Az egyik rendőrt ököllel többször arcon ütötte, aki ettől zúzódásos sérüléseket szenvedett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben. A bíróság a sofőrt hivatalos személy elleni erőszak büntettében mondta ki bűnösnek. A tavaszi siker után augusztus 8-án ismét megrendezik a LEGO minifigura vadászatot Veszprém belvárosában. A különleges játék során apró LEGO figurákat rejtenek el a város több pontján, amelyeket a megtalálók hazavihetnek. Az első eseményre még külföldről is érkeztek rajongók, ezért a szervezők most is nagy érdeklődésre számítanak. A résztvevőket arra kérik, hogy a kincskeresés közben vigyázzanak a város értékeire és tartsák be a közlekedési szabályokat. A cél ezúttal is egy vidám közösségi családi program. Hatalmas sportteljesítménynek nevezte Gellér László, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke, hogy a rendkívüli hőség és a szinte teljes szélcsend ellenére a mező több mint fele célba ért az 58. Kékszalag Balaton kerülő vitorlás versenyen. A több mint 150 kilométeres távnak 458 hajó vágott neki, közülük 250 sikeresen teljesítette a versenyt. Az ünnepélyes balatonfüredi díjátadón az abszolút győztes eresen vehette át a kékszalagot, még a KPMG sportszerűségi díját a René Rafika fiatal csapata kapta, amiért önzetlenül segítették egyik riválisukat még a rajt előtt. A szervezők szerint az idei kékszalag nem csak a kitartásról, hanem a sportszerűségről és az összefogásról is emlékezetes marad.
1: Megszűnt a forgalmi akadály a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út után a külső sávban. A 13. kerületben a Lehel utcában a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső 2 sávot a villamospálya karbantartása miatt, torlódásra kell számítani a Béketértől. Az Erzsébet körúton a Blahalújza térnél csak 1 sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Ott nézzük, az autópályákon mi a helyzet. Továbbra is erős az M1-es autópálya Budapest felé, a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt, főleg a külső sávban, emiatt aki személyi autóval van és Budapest a célja, annak továbbra is az átterelt belső sávot érdemes választania. Az ellenkező Hegyeshalom felé vezető oldalon, főként Biatorvágy és Bicske között lassú torlódik a kocsisor szintén a külső sávban, úgyhogy ott is kitartást mindenkinek, és hogyha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, hívható és SMS számunk 0630303098, előre is köszönjük, ha segítik egymást az utakon.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a slágernak közben a mikrofonnál Jekkel Dániel, hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek, és kitartás ezekre a nagyon meleg napokra. Hamarosan javaslok majd olyan helyeket, ahova be tudunk kuporodni egy kicsit, hogyha kötelező home office van, de otthon 40 fok érkezik, Katy Perry és a Hot and Cold.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Kitartást mindenkinek. Most ezen a héten nagyon melegeket érzünk. Ez egészen biztos, hogy tényleg mindenkinek szükség van egyrészt az energia megtakarítási hajlandóságára, másrészt arra, hogy legyen nála megfelelő mennyiségű folyadék, illetve az is nagyon fontos, hogy be tudjunk húzódni akár Budapesten olyan hűvös kisebb helyekre, ahol nem ér minket annyira a hőség. Na most ilyen ötleteket hoztam. Hát, hogyha meg tudjuk tenni, akkor a város múzeumai, például a Szép Művészeti Múzeum vagy a Magyar Nemzeti Galéria tágas hűvös termei kiváló menedéket tudnak nyújtani, csak úgy, mint a központi fővárosi Szabó Ervin könyvtár, vagy a hűvös mikroklimájú barlangokat is érdemes lehet felkeresni, akár mondjuk a Pálvölgyi barlangot, hogyha erre van lehetőségünk. Emellett természetesen a nagy bevásárló központok tudnak menedéket nyújtani, de akár mondjuk a metró alagútba is le tudunk menni, hogyha bár tényleg nagyon melegünk van, és ott egy picit talán fel tudunk frissülni. Na, bízom benne, hogy tudtam néhány ötletet adni, és így már egy picit hűvösebben tudjuk hallgatni a következőkben Michael Jackson-t, tőle ez most a Thriller.

0: Sláger FM-en, ez volt most Hazier és a Too Sweet. Érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, aztán majd Kamrad, és a Szógő nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.
1: Ragyogó, tűző, napsütéses és csapadékmentes útviszonyok várják a közlekedőket a délelőtti órákban az egész régióban. Így tehát Veszprémben, Székesfehérváron, Esztergomban, Kecskeméten és Tatabányán is. A perzselő hőség nyomán tompaság, fáradékonyság és csökkenő koncentráció nehezítheti meg a vezetést, ráadásul a vakító napsugarak miatt elengedhetetlen a napszemüveg használata a volán mögött. Akkor a reggeli 26 fokos minimumot követően délutára már 37-38 fokig kúszhat fel a hőmérő higanyszála, és az UV-sugárzás is erős lesz.
0: Megszűnt a forgalmi akadály a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé az Üllői út után a külső sávban. A 13. kerületben a Lehel utcában a Róbert Károly körút előtt lezárták viszont a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. Torlódásra kell számítani egészen a Béketértől. Az Erzsébet körúton a Vlahalújza térnél csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak ott. Szakaszos sávlezárásra kell készülni az 5. kerületben, a Belgrád rakparton, mától szerdáig napközben. Kertészek dolgoznak ott, kitartás nekik ebben a melegben. Továbbra is erős az M1-es autópálya forgalma Budapest felé, a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt, főleg a külső sávban, emiatt aki személyautóval van és Budapest a célja, annak továbbra is érdemes az átterelt belső sávot választani. Az ellenkező Hegyeshalom felé vezető oldalon főként Biatorbágy és Bicske között lassul torlódik a kocsisor, szintén a külső sávban nem egyszerű a helyzet. Kitartást mindenkinek, és hogyha önnek is van közlekedési infója, írjon, hívjon 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, Santana, illetve a Nickelback frontember, a Chad Kroeger zenélt nekünk az előzőekben. Ez volt tőlük az Into the Night. Aztán most megyünk tovább egy olyan zenekarral, ami 2005-ben alakult Budapesten, a reggae, a dancehall, a hip-hop és a funk elemeit ötvözik egyedi hangzásvilágá. Különlegességük a multikulturális felállás. A zenekar frontemberei között nemzetközi énekesek is helyet kapnak, ami a magyar zenei palettát ritkaságnak számít. Ők az Iron Mafia, és tőlük érkezik most a Volt egy álmom itt a Sláger FM-en.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Ma és talán holnap is üzemben maradhat Paks utolsó turbinája. Több helyen újra fellángolt a komposztűz Érd és Szászhalombatta között. És Feledi Botondot kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezetésére Orbán Anita. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Zsupos Ági vagyok. Ma és várhatóan még holnap is üzemben tartják a Paksi Atomerőmű utolsó 240 megawattot termelő turbináját, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Bár a Duna vízállása Paksnál mínusz 137 cm-re, a korábban meghatározott leállítási szint alá csökkent. A paksi mérnökök az utolsó előtti turbina kikapcsolásával mérsékelték a szükséges hűtővíz mennyiségét. Emiatt a vízkivételi műnél átmenetileg néhány cm-rel emelkedett a vízszint. A teljes leállás veszélye tovább is fennáll. Magyar Péter arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között halassza el a nélkülözhető áramfogyasztást. A feltámadó szél miatt több helyen ismét lángra kapott az egy hete keletkezett tűz Érd és Szászhalombatta között. A területen tarló körbálák és mintegy 30 ezer köbméter komposzt gyulladt meg. Az oltásban az elmúlt napokban több Pest vármegyei és fővárosi hivatásos, létesítményi és önkéntes tűzoltó egység vett részt. A rajok munkagépek segítségével már korábban megakadályozták a lángok tovább terjedését, majd megkezdték az izzó komposzthalmok megbontását és a hulladék átmozgatását. A szél azonban ismét nehezíti az oltást, ezért a tűzoltók továbbra is dolgoznak a helyszínen. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatói posztjára Orbán Anita külügyminiszter. A kormány döntése szerint az intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a külpolitikai döntések szakmai elkészítésében. A tárcavezető szerint olyan független előretekintő elemzésekre van szükség, amelyek bemutatják a világpolitikai folyamatok Magyarország biztonságára, gazdaságára és mozgásterére gyakorolt hatását. Feledi Botond feladata az elemzői és stratégiai szemlélet megerősítése lesz. 4000 iskolakezdési csomagot osztanak ki rászoruló gyerekeknek a Baptista Szeretetszolgálat Sulipak kampányában. Az adományokat augusztus 1-e és szeptember 6-a között várják a szervezet budapesti központjában és Pákozdi logisztikai központjában. Szeptember 5-től a segélyszervezet 11 iskolájába is le lehet adni a tanszereket. A csomagokba egyebek mellett ceruzakészleteket, tolltartókat és iskolatáskákat gyűjtenek. Az adományokat rászoruló családok gyermekeit fogadó iskolákban és családok átmeneti otthonaiban osztják szét. A látogatók online is hozzájárulhatnak egy-egy teljes iskola kezdési csomag megvásárlásával. Hétfőtől péntekig ingyenesen látogathatják a szolnokiak a Tiszaligeti élményfürdőt és a Véső úti strandot délután 5 és este 8 óra között. A kedvezményhez szolnoki lakcímkártyát kell felmutatni. A város a rendkívüli hőség miatt csatlakozott a székesfehérvári kezdeményezéshez, az augusztus 10-e és 14-e közötti folytatásról pedig az időjárás alapján döntenek. Energiatakarékossági okokból ma estétől lekapcsolják a Szigligeti Színház és a város más épületeinek díszkivilágítását is, valamint ideiglenesen a köztéri szökőkutakat sem működtetik. Továbbra is száraz útszakaszokra és jó látási viszonyokra számíthatunk a városokban. A vakító napsütés miatt érdemes napszemüveget viselni. Kitart a kánikul, 37-38 fok lehet ma a maximum hőmérséklet, és egészen délután 3-4 óráig nagyon magas lesz az UV-sugárzás, és vigyázzanak a bőrükre.
2: A 13. kerületben a Lehel utcában a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. Torlódásra kell számítani a Béketértől. Az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza térnél csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak ott. Erős forgalommal találkoznak az arra közlekedők a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza térig, valamint az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Szintú úgy nézzük az autópályák jelenlegi helyzetét. Az M5-ös autópálya felé vezető oldalán az M44-es autóútnak Békés Csaba után egy személyautó szalagkorlátnak hajtott a 117-es kilométernél, csak a külső sáv járható. Jók a zenék, köszi! Béla küldte, köszönjük szépen! Az M1-es autópálya Budapest felé továbbra is nagyon sűrű a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt, főleg a külső sávban, emiatt aki személyautóval van és Budapest a célja, annak továbbra is a belső átterelt sávot javasoljuk. Nagy szeretettel 06 30 30 30 95 8, ide várjuk az önök közlekedés infóit is, előre is köszönjük őket. Ha jót ad mindenkinek a Sláger FM-mel.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul a délelőtt utolsó órája, a mikrofonnál Ilyekkel Dániel, hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek. Együtt bírjuk, küzdjük le ezt a hőséget a legnagyobb slágerekkel. Változatosan Billie Eilish és a Birds of a Feather az első ebben az órában. Indulunk.
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek

Itt a Sláger FM-en ez volt most a tavalyi év egyik legnagyobb, legérzelmesebb slágere. Alex Warren és az Ordinary. Hát érzelmes napokat élünk, mert hogy azt látjuk, hogy az ország összefogott azért, hogy valahogy leküzdjük most ezt a jelenlegi helyzetet. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT például a tegnapi naptól jelentős energiatakarékossági korlátozásokat vezet be. Több fürdőben leállítják az elektromos szaunákat, a gőzkamrákat és az élményelemeket 17 óra után. Továbbá felfüggesztik a hosszabbított nyitvatartást, de a 20 órás zárás marad. Korlátozzák a légkondicionálók, a büfék elektromos berendezései és a látványelemek használatát, az energiaigényes munkákat pedig csúcsidőn kívülre ütemezik. A fürdők saját kutyaik révén működnek, így nem terhelik a város hálózatát, a strandok locsolását pedig heti 3 alkalomra csökkentik. Azt látjuk tehát, hogy tényleg összefogott az ország, összefogtak a nagy fogyasztók, és így együtt le fogjuk küzdeni ezt a helyzetet is. Melinda Carlisle és a Circle in the Sand érkezik, aztán majd Rúzsa Magdi, illetve Lotfi Begés, amire nagyon várunk, egy jó nyári zápor.

0: A Shapeshifters 2004-ből zenélt nekünk az előzőekben, mekkora zene volt ez, aztán most egy 22 éves zene után majd érkezik egy néhány hetes, néhány hónapos az idei labdarúgó világbajnokság egyik főcímdala, betétdala érkezik majd a friss időjárási és közlekedési infók után Shakira, illetve a Dajdány nyitja a következő zenei szakaszt itt nálunk.
1: Tűző, napsütéses és csapadékmentes útviszonyok várják jelenleg a közlekedőket a régióban a perzselő hőség miatt. Sokan tapasztalhatnak fejfájást, tompaságot és dekoncentráltságot, ezért kiváltképpen óvatosan kell vezetni. 37-38 fok lesz ma a maximum hőmérsékleti érték vételkörzetünkben. Az UV-sugárzás a déli órákban már nagyon erős lesz, ezért a szabadban gondoskodjanak a bőr megfelelő védelméről, és fogyasszanak megfelelő mennyiségű folyadékot is, leginkább vizet.
0: A 13. kerületben a Lehel utcában a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. Torlódásra kell számítani a Béketértől. Az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza térnél csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak ott. Erős forgalommal találkoznak az arra közlekedők a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza térig, valamint az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Szintú úgy nézzük az autópályák jelenlegi helyzetét. Az M5-ös autópálya felé vezető oldalán az M44-es autóútnak Békés Csaba után egy személyautó szalagkorlátnak hajtott a 117-es kilométernél, csak a külső sáv járható. Jók a zenék, köszi. Béla küldte, köszönjük szépen. Az M1-es autópálya Budapest felé továbbra is nagyon sűrű a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt, főleg a külső sávban, emiatt aki személyautóval van és Budapest a célja, annak továbbra is a belső átterelt sávot javasoljuk. Nagy szeretettel 06 30 30 30 95 8. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is, előre is köszönjük őket. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

2009-ben alakultak, ők egy brit ír fiú együttes, amelynek egyébként a világhírnevet a Glad You Came című 2011-es láger hozta meg. A banda érdekessége, hogy a korszak más fiú bandáival ellentétben, mint például a One Direction, eleinte karcosabb, poprockosabb hangzással és lázadó bbg-gel próbáltak kitűnni. Jelentős média sikereket értek el az Egyesült Államokban is, ahol saját reality sorozatot kaptak a The Wanted Life címmel. 2014-ben határozatlan idejű szünetre vonultak, majd 21-ben újra összeálltak, mielőtt egyik tagjuk Tom Parker tragikus 2022-es halála végleg lezárta az ő közös történetüket, de az imént hallott Walks Like Rihanna című slágerük örökké itt van velünk, úgyhogy ennek mindenképpen tudunk örülni. Ray Parker és a Ghostbusters érkezik itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek között változatosan.

0: változásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM.

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
3: Havasi Zongora Show. Augusztus 9-én dupla koncert a Balatonfüredi Kongresszusi Központban. Vadonatúj show, egy zongora és a legújabb szerzemények. Jegyek broadway.hu. Augusztus 9-e, Havasi Balatonfüreden.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos kiegyensúlyozott étrendet.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Bízni csak abban tudunk, aki már bizonyított. Ezért, ha megfázásról vagy lázról van szó, én csak is a Kalmopirin jól bevált hármas hatásában bízom. Kalmopirin, a mi lázcsillapítónk generációk óta. Acetilszalicilsav tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Három szünetek lesznek Veszprém vármegyében. Víztakarékosságot kér a Bakonykarszt a hőségriadó miatt. Kedvezményes tanulójegy érkezik a balatonfüredi buszokra. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Áramszünetek lesznek Veszprém vármegyében, de egyelőre nem az energiakrízis miatt. Az EON jelezte, hogy augusztus 3-a és 9-e között több Veszprém vármegyei településen is előre tervezett áramszünetre kell készülni hálózatfejlesztési és karbantartási munkák miatt. Az áramszolgáltató jellemzően reggel 8 és délután 4 óra között végzi a szükséges munkálatokat, amelyek a biztonságos és üzembiztos áramellátást szolgálják. Az érintett lakosokat előzetesen értesítik, a szakemberek pedig arra kérik az ügyfeleket, hogy a lejárás idejére húzzák ki az érzékeny elektromos készülékeket, és lehetőleg ne nyitogassák a hűtőszekrényt. A szolgáltatás a tervezetnél korábban is helyreállhat, ha a munkálatok a vártnál hamarabb befejeződnek. Hogy pontosan hol kell áramszünetre számítani, azt az EON honlapján lehet megnézni. Az energiatakarékosság jegyében lekapcsolják a díszkivilágítást Veszprémben. Porga Gyula polgármester a közösségi oldalán tette közzé, hogy Veszprémben milyen intézkedéseket léptetnek életbe az energiatakarékosság jegyében. Azt írta, a város intézményvezetőit arra kérte, hogy mindenhol keressék meg azokat a lehetőségeket, ahol észszerűen csökkenthető az energiafelhasználás. Kifejtette, amint a paksi atomerőmű leáll, Veszprémben lekapcsolják a díszkivilágítást. A magántulajdonban lévő esténként kivilágított épületek gondozóit is arra kérik, hogy lehetőség szerint ugyanezt tegyék. A hőségriadó miatt felelős vízhasználatra kéri a lakosságot a Bakonykarszt ZRT. A szolgáltató szerint a tartós kánikula és a csapadék hiány jelentősen megnöveli a vízfogyasztást, ami komoly terhelést jelent az ivóvízhálózatnak Veszprém vármegyében is. Arra kérik a lakosokat, hogy a hőségriadó idején mellőzzék a nem létfontosságú vízhasználatot, így a kertek locsolását, a medencék feltöltését, az autómosást és a burkolt felületek locsolását. A társaság hangsúlyozza, minden szükséges műszaki intézkedést megtesz a folyamatos vízellátás biztosításáért, ugyanakkor figyelmeztet, hogy ha a fogyasztás tartósan meghaladja a rendszer kapacitását, akkor helyi vízhasználati korlátozások bevezetésére is sor kerülhet. Szeptember 1-től új kedvezményes jegytípust vezetnek be Balatonfüred helyi autóbuszjáratain. A nappali és esti tagozatos diákok, valamint egyes szakmai képzésben résztvevők ezentúl 200 forintos tanuló vonali jegyet és mobil jegyet válthatnak, még a teljes áru jegyek ára változatlanul 350 forint marad. A kedvezmény igénybevételéhez érvényes diákigazolvány szükséges, a szakmai képzésben tanulóknak pedig kréta igazolást kell bemutatniuk. Megkezdődött az ürgék befogása a Tihanyi belső tónál. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park szakemberei a túlszaporodott állományból mintegy 100-220 állatot fognak be, hogy egy másik biztonságos élőhelyre telepítsék őket. A cél egy új üregkolónia kialakítása, amely később természetvédelmi tartaléként is szolgálhat. Tihany polgármestere szerint nincs sok aggodalomra, a belső tónál továbbra is sok ürge marad. A kirándulókat ugyanakkor arra kérik, hogy az állatokat ne etessék és ne próbálják megsimogatni. A nyár egyik legnagyobb balatoni könnyűzenei buliára készül Alsóörs. Augusztus 8-án a TNT és a New Level Empire lép színpadra az Amfi különleges szabadtéri rendezvény helyszínén. Az estét 19 óra 45-től a New Level Empire nyitja, majd a TNT idézi fel legnagyobb slágereit, köztük a Titok, a Bíbor Hold és a Hova lettek a régió ízek című dalokat. A koncert után Szabó László DJ gondoskodik a hangulatról egészen éjfélig. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Megszűnt a forgalmi akadály a 9. kerületben, a Ferde utcában, kifelé a határút előtt a külső sávban. Az Erzsébet körúton a Blahalújza térnél csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak ott. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térig, valamint az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Csak a szokásos kitartást mindenkinek. Az M1-es autópályán is szokásos a helyzet, Budapest felé nehézkes a közlekedés. Tatabánya és az M0-as autóút között a kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt, főleg a külső sávban, emiatt aki személyautóval van és Budapest a célja, annak továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk nagy szeretettel. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Lajos Mizse mellett a 67-es kilométernél, illetve Lajos Mizse és Örkény között a 62-es kilométernél is baleset történt. A 67-es kilométernél csak a leálló sáv járható, főként ez fogja meg a kocsisort, de a 62-es kilométernél is csak a belső sávon lehet haladni, aki teheti, annak érdemes már a 81-es jelű csomóponton letérve Kecskeméttől az 5-ös főutat választania. Várjuk az önök közlekedési infóit is. 0630303098. Ez a hívható és SMS számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A mikrofonnál Jekkel Dániel. Továbbra is érdemes velünk tartani, ugyanis zajlik a játék sorozatunk a nyár legnagyobb koncertjeire való páros belépés jogáért. Hamarosan játszani is fogunk. Rihanna és a Shut Up and Drive indít

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Spandau Ballet és a Gold után hozok egy jó hírt azoknak, akik szeretnének egy picikécskét lehűlni. Ugyanis a tartós hőség miatt egyre több magyarországi fürdő jelent be rendkívüli nyári akciókat, amelyekkel a vendégeknek szeretnének kedvezni. Van, ahol ingyenes belépéssel várják a helyi lakosokat vagy egyes korosztályokat, máshol jelentős árengedménnyel csábítják a fürdőzőket. Szolnokon például a Tiszaligeti élményfürdő és a Véső úti strand biztosít ingyenes fürdőzést helyieknek. Ezen a héten hétfőtől péntekig 17 és 20 óra között lehet ingyenesen csobbanni. Mondom még egyszer, a Tiszaligeti élményfürdő és a Véső úti strand Szolnokon vár mindenkit nagy szeretettel. Jön a Follow the Flow és a Szélcsend, aztán Christina Aguilera és a Candyman is egészen biztosan felcsendül.
1: A legnagyobb magyar sláger

A legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Már is érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, aztán majd Ed Sheeran és a Celestia nyitja a következő fél órát itt a Sláger FM-en, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel.
1: Tikkasztó kánikula határozza meg a déli órákat a vételkörzet városaiban. A rendkívüli melegben felerősödhetnek a szív- és érrendszeri betegségekkel élők tünetei, illetve tompulnak a reflexek, emiatt megnő a baleset veszély, az utakon vezessenek óvatosan, és tartsák be a biztonságos követési távolságot. A legmagasabb hőmérséklet ma eléri a 38 fokot, kerüljék a tűző napfényt a napszórás elkerülése miatt, illetve az UV-sugárzás is magas lesz, harmadfokú hőségriadóban ér.
0: Megszűnt a forgalmi akadály a 9. kerületben, a Ferde utcában, kifelé a határút előtt a külső sávban. Az Erzsébet körúton a Blahalújza térnél csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak ott. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térig, valamint az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, csak a szokásos kitartást mindenkinek. Az M1-es autópályán is szokásos a helyzet, Budapest felé nehézkes a közlekedés, Tatabánya és az M0-as autóút között a kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt, főleg a külső sávban, emiatt aki személyautóval van és Budapest a célja, annak továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk nagy szeretettel. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Lajosmizse mellett a 67-es kilométernél, illetve Lajosmizse és Örkény között a 62-es kilométernél is baleset történt. A 67-es kilométernél csak a leállósáv járható, főként ez fogja meg a kocsisort, de a 62-es kilométernél is csak a belső sávon lehet haladni. Aki tehet, annak érdemes már a 81-es jelű csomóponton letérve Kecskeméttől az 5-ös főutat választania. Várjuk az önök közlekedési infóit is. 0630 30 30 98, ez a hívható és SMS számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Avicii és a Hey Brother után érkezik Dua Lipa, akinek tudták vagy sem, de van egy saját könyvtára, ami Krasznahorkai László az Ellenállás melankóliája című regényét is ajánlja. A Manifest

to Library-ről van szó. A gyűjtemény olyan műveket ajánl egyébként, amelyek a cenzúra, a megfigyelés és a központosított hatalom társadalmi hatásait vizsgálják. Olyan neves alkotások mellett említi a Nobel-díjas író művét, mint például a Szolgálólány meséje. A Manifesto Library a könyvet lassú, folytogató történetként írja le, amely a manipuláció és a kollektív félelem társadalom irányító erejét mutatja be egy vándor cirkusz érkezése nyomán elszabaduló erőszakon keresztül, és ez tehát az a könyvlista, amit Dua Lipa alakított. Van ízlése tőle, jó most a Love Again itt a Sláger FM-en.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: megawatttal csökkent a fogyasztás a tegnapi csúcsidőszakban. Nincs vízkorlátozás Budapesten, de takarékosságot kérnek. És 30 programmal várja a közönséget a Zsidó Kulturális Fesztivál. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Zsupos Ági vagyok. Tegnap este 7 órakor 5700 megawatt volt Magyarország villamos energiaterhelése, a tervezett 6400 helyett, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A különbség 700 megawatt, ami több mint egy teljes paksi blokk teljesítményének felel meg. A miniszter szerint a csökkenés a lakosság önkéntes takarékosságának köszönhető. Többen kevesebb világítást használtak, kikapcsolták a televíziót, vagy más időpontra halasztották a nagyobb fogyasztással járó tevékenységeket. Kapitány István megköszönte az összefogást, ugyanakkor jelezte, hogy a következő napokban továbbra is szükség lesz a fogyasztás mérséklésére. Budapesten jelenleg nincs vízhiány, ezért vízkorlátozás sincs érvényben, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A fővárosi vízművek minden felhasználó számára biztosítani tudja az ivóvízellátást, a tartós hőség miatt azonban takarékos és felelős vízhasználatra kérik a lakosságot. A főpolgármester szerint különösen fontos a nem létfontosságú fogyasztás mérséklése. A fővárosi növények, parkok és fiatal fák öntözésének rendjéről a főkert ad ki részletes tájékoztatást, amely meghatározza, amely növények védelme élvez elsőbséget az aszályos időszakban. Budapesten 40 köztéri szökőkutat és mesterséges vízesést kapcsoltak le a súlyos aszály és a hőhullám miatt. A főkert szerint az öntözést is jelentősen vissza kell fogni, de a fővárosi zöld felületeket nem szabad hagyni elpusztulni. Elsőként az 5 évnél fiatalabb fákat, majd a frissen ültetett cserjéket és virágágyásokat kell megóvni. A gyep zölden tartása viszont nem elsődleges. A párolgás csökkentésére mulcsozást javasolnak. A lakosokat arra kérik, hogy lehetőség szerint segítsen a fiatal utcai fák öntözésében, alkalmanként 50-100 liter vízzel. Pótlóbuszok szállítják az utasokat Kőbánya-Kispest és Dabas között, mától 19-ig pályakarbantartás miatt. A munkálatok idején ezen a szakaszon nem közlekednek a vonatok, ezért hosszabb eljutási időre kell számítani. A MÁV azt javasolja az utasoknak, hogy lehetőség szerint válasszák a megnövelt kapacitással közlekedő helyközi és agglomerációs autóbuszokat. Dabas és Lajosmézje között a vonatok továbbra is a megszokott menetrend szerint járnak. Reggeltől estig a vasúti járatokhoz Z21-es jelzésű pótlóbuszok is csatlakoznak, amelyek gyors járatként közlekednek Kőbánya-Kispest és Dabas között. 6 budapesti helyszínen több mint 300 fellépő közreműködésével rendezik meg a 28. Zsidó Kulturális Fesztivált augusztus 30-a és szeptember 10-e között. A hagyomány, jelenlét, ünnep mottóval meghirdetett rendezvénysorozat mintegy 30 programot kínál. A közönséget világhírű előadók, különleges művészeti találkozások, ősbemutatók, koncertek, irodalmi estek és filmvetítések várják. Mester Tamás, a budapesti Zsidó Hitközség elnöke szerint a fesztivál a közösségek és értékek találkozási pontja, amely összeköti a hagyományt a modernitással, valamint a zsidó közösséget Budapest kulturális életével. Forró nyári időben telik a kora délután, a gyenge légmozgásban a hőség fokozhatja a kimerültséget. Késő délutántól gomoly felhők képződhetnek az égen, amelyekből néhol záporzivatar is kialakulhat a vételkörzet egyes településein vagy Budapest különböző részein. 38 fok lesz a maximum.
2: Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a 13. kerületben a Szegedi útnál, a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton, a Háros vasútállomás közelében, a Promontor utcánál, a forgalom váltakozva egy sávon halad. Az Erzsébet körúton, a Blahalújza térnél csak egy sáv járható szintén a Margit híd felé, mert csatornajavítás zajlik. Ott lezárták az 5. kerületben a Királyi Pál utcát, az Egyetem térnél, ott gázvezeték javítása program. Az M1-es autópálya szokás szerint nehézkesen halad Budapest felé, Tatabánya és az M0-es autóút között a kiépített terelésben, illetve előtte, főleg a külső sávban akadozik a haladása miatt. Aki személyautóval Budapest felé megy, annak továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk. Az ellenkező Hegyeshalom felé vezető oldalon Biatorbágy és Herceghalom között lassú torlódik a kocsisor, szintén a külső sávban. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Martonvásárnál történt korábban egy baleset, a 28-as kilométernél a forgalomkorlátozás megszűnt, de még lassulnak, torlódnak a járművek, úgyhogy óvatosan, türelmesen vezessünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Köszönjük szépen a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan, a mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel, és ebben az órában lehetséges, hogy játszani fogunk a tét két belépő Luis Capaldi Sziget Fesztiválos koncertjére. John Newman-nel indulunk.

0: Legnagyobb slágerek változatosan. Hamarosan megérkezik a Sziget Fesztivál, és igaz, hogy most ebben a nagyon száraz, nagyon asszályos időben felmerült, hogy mi lesz a Sziget Fesztivállal, de most jelenállás szerint meg fogják tartani, ugyanis a rendezvény nem jelent többletterhelést a magyar villamosenergia rendszer számára. Ezt nyilatkozták a szervezők, és a jó hír, hogy itt lesz Luis Capaldi is, ő augusztus 13-án este 4-8-kor fog fellépni a Sziget Fesztiválon, és a még jobb hír, hogy itt van nálam egy páros belépő, amit most valakinek odadok, aki harmadikként telefonál és válaszol két egyszerű kérdésemre. Luis Capaldi érkezik, ez tőle a Before You Go.
1: Ez az óra nyerős lágere. Most telefonáljon és nyerjen!
2: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nézzük, hogy ki az a jókor telefonáló, aki harmadikként telefonált, és vele fogunk játszani. Sláger FM, tessék, Jekkel Dániel vagyok.
1: Hello. Molnár Tünde vagyok,
0: Kedves Tünde, igen. Tegeződhetünk esetleg?
1: Igen, köszönöm szépen.
0: Na, hallottam már itt egy ilyen kis örömünneplést, ilyen jó velem telefonálni?
1: Jaj, nagyon, és én fönn vagyok, Tenerifén, én is folyamatkultam, hogy fel tudom elhívni.
0: Na most egy kicsit szakadozod, de akkor ezt betudjuk a térerőnek.
1: Szépen.
0: Milyen a helyzet most kint Tenerifén? Milyen okból vagytok kint, nyaraltok, gondolom?
1: Igen, nagyon jó az idő, egy kicsit kisebb a hőmérséklet, mint otthon, úgyhogy pont jó.
0: Na hát akkor irigyelünk.
1: Meleg van, lehet bálnákat nézni, fürdeni a tengerben, úgyhogy remek.
0: Szuper, na most akkor lehet, hogy egy picit még tovább tudjuk emelni ennek a nyaralásnak a színvonalát. Két egyszerű kérdést kellene nekem megválaszolni, hogyha készen állsz.
1: Igen, készen.
0: Az első, vagy nem, hogy legyen három, jó? Legyen egy ilyen kis bemelegítő kérdés. 1-10-es skálán mennyire szereted Luis Capaldit?
1: 10, 11, 12, 14, 15.
0: Jól értem, hogy akkor szívesen elmész. Úgyhogy ha esetleg sikerül, akkor jó helyre fognak kerülni ezek a jegyek. Na nézzük akkor az első kérdést, ami Luis Capaldihoz kapcsolódik. Tudod-e, hogy ő milyen betegséggel küzd?
1: Tourette-szindróm.
0: Nagyon jó, szuper. Ez volt a nehezebbik kérdés szerintem. Viszont még egy kérdésem van, ami pedig, amelynek keretében arra kérlek, hogy mondj egy előnyét a Sláger FM prémium előfizetésének.
1: Hát, hogy reklám nélkül tudod hallgatni.
0: Ez az, hát nem tudok rajtad kifogni, megvan mind a két helyes válasz, és a jó hír, hogy te vagy a harmadik. Úgyhogy ott leszel akkor.
1: Jaj, de jó, nagyon köszönöm. Nagyon. Napok óta itt hallgatom Tenerifén a rádiót, még a hajózás közben is, a Loroparkban is, mindenhol. Ez még mennyire, hogy figyeket.
0: Hát nagyon jól teszed, nagyon köszönjük, és nagyon jó szórakozást kívánunk neked. Tudod már, hogy kivel fogsz elmenni erre a koncertre?
1: Igen, a barátnőmmel, a legjobb barátnőmmel fogok elmenni a koncertre.
0: Őt hogy hívják?
1: Bogi. Nagyon izgul, hogy megnyerjük a jegyeket.
0: Na hát akkor neki is van mindenképpen egy jó hírünk. Köszönjük szépen, tedd le, kérlek, felírom az adataidat, de előtte még a hallgatóknak üzenjük, mondjuk, hogy most jönnek a friss időjárási és közlekedési infók, aztán pedig majd Adél és az Oh My God, neked pedig még egyszer gratulálok, és nagyon jó szórakozást kívánok.
1: Köszönöm még egyszer, szép napot nektek. Oh my God, I can't believe
2: forró nyári időben telik a kora délután, de a napsütés mellett a délutáni órákban már gomoly felhők képződhetnek az égen. Ezekből néhol helyi zivatar is kialakulhat, amelyek környezetében hirtelen átmenetileg feltámadhat a szél, és vizes, csúszós útszakaszokra is számítani kell. A tartós hőség miatt keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás és a rosszul lét is felléphet. Segítsék egymást! A hőmérséklet ma maximum 37-38 fok lesz. A szabadban tartózkodóknak ajánlott védeni a bőrüket, mert az UV sugárzás is extrém magas.
0: Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a 13. kerületben, a Szegedi útnál, a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton, a Háros vasútállomás közelében, a Promontor utcánál, a forgalom váltakozva egy sávon halad. Az Erzsébet körúton, a Blahalujza térnél csak egy sáv járható szintén a Margit híd felé, mert csatornajavítás zajlik. Ott lezárták az 5. kerületben a Királyi Pál utcát, az Egyetem térnél ott gázvezeték javítása program. Az M1-es autópálya szokás szerint nehézkesen halad Budapest felé, Tatabánya és az M0-es autóút között a kiépített terelésben, illetve előtte, főleg a külső sávban akadozik a haladása miatt, aki személyautóval Budapest felé megy, annak továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk. Az ellenkező Hegyeshalom felé vezető oldalon Biatorbágy és Herceghalom között lassú torlódik a kocsisor, szintén a külső sávban. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Martonvásárnál történt korábban egy baleset, a 28-as kilométernél a forgalomkorlátozás megszűnt, de még lassulnak torlódnak a járművek, úgyhogy óvatosan, türelmesen vezessünk.
3: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítanak.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 2001-ből hallgattuk Last Girl-t, ez volt tőlük a Something. Aztán már is megyünk tovább, 2016-ból hozom a Soulwave slágerét. Ez lesz a kalandor. Érdekesség a Soulwave-vel kapcsolatban, hogy ők az indulások utáni első néhány évben kizárólag angolul énekeltek, aztán átértek a magyar nyelvű dalok készítésére, és ezzel tudtak úgy igazán betörni a magyar köztudatba. Tőlük jön tehát a 2016-os Kalandor című slágerük itt a Sláger FM-en.

ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján. A Sláger

0: egy hajóny élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Kalandra fel a Balatonnál! Irány a Balaton Élménypark és Minicity csopakon! Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot! Élmények kicsiknek és nagyoknak, ahol minden pillanat emlék marad! Részletek balatonélménypark.hu.
1: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél, az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
3: Havasi Zongora Show. Augusztus 9-én dupla koncert a Balatonfüredi Kongresszusi Központban. Vadonatúj show, egy zongora és a legújabb szerzemények. Jegyek broadway.hu. Augusztus 9-e Havasi Balatonfüreden.
4: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
4: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
9: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM. Sláger FM.
10: Köszönjük.
11: A reklám után.

0: Több száz településen kellett bevezetni különböző fokú vízkorlátozást. Átmenetileg csökkentik az elektromos autóbuszok futás teljesítményét Veszprémben. Újra lesz legóvadászat. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Bár több száz településen kellett bevezetni különböző fokú vízkorlátozást, és sok településen locsolási tilalom van érvényben, az ivóvízellátás néhány kivételtől eltekintve zavartalan, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, ahol szükséges ott honvédségi tartálykocsikkal és zacskózott vízkiosztásával segítik a lakosságot. Arra kérte ugyanakkor az embereket, hogy mindenki tartsa be az önkormányzatok által elrendelt vízkorlátozást, mert a következő napokban is rendkívüli hőség és szárazság várható, ilyenkor pedig minden csepp víz számít. Átmenetileg csökkenti az elektromos autóbuszok futás teljesítményét a V-busz Kft. Veszprémben, így egy részük helyett dízelmeghajtású buszok járnak a városban, közölte honlapján a szolgáltató. Azt írták, a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi kapacitásának átmeneti csökkenése miatt, valamint felelős közszolgáltató vállalatként, a társadalmi és környezeti felelősségvállalás elvét szem előtt tartva, a rendelkezésre álló 8 elektromos meghajtású autóbuszból vasárnaptól csak 3 jár Veszprémben, csökkentve a társaság villamosenergia felhasználását. A forgalomban lévő elektromos járműveket 10 és 15 óra között töltik, amikor az országos hálózat napelemes rendszere megfelelő mennyiségű villamosenergiát tud termelni a hálózatba. Szükség esetén pedig akár a teljes elektromos autóbusz flottát is kivonják majd a közösségi közlekedésből. A változások miatt a menetrendet nem kellett módosítani. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarországról a Siófoki Járásbíróság azt a külföldi férfit, aki bántalmazott egy rendőrt július 1-én Balatonöszödön. A központi nyomozó főügyészség közölte, a 20 éves férfi fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról. Emiatt a rendőrök meg akarták állítani, de nagy sebességgel elmenekült. Balatonöszödön azonban olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább haladni. Itt a rendőrök kiszállították a járműből a férfit, de ő ellenállt az intézkedésnek. Az egyik rendőrt ököllel többször arcon ütötte, aki ettől zúzódásos sérüléseket szenvedett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben. A bíróság a sofőrt hivatalos személy elleni erőszak büntettében mondta ki bűnösnek. A tavaszi siker után augusztus 8-án ismét megrendezik a LEGO minifigura vadászatot Veszprém belvárosában. A különleges játék során apró LEGO figurákat rejtenek el a város több pontján, amelyeket a megtalálók hazavihetnek. Az első eseményre még külföldről is érkeztek rajongók, ezért a szervezők most is nagy érdeklődésre számítanak. A résztvevőket arra kérik, hogy a kincskeresés közben vigyázzanak a város értékeire és tartsák be a közlekedési szabályokat. A cél ezúttal is egy vidám közösségi családi program. Hatalmas sportteljesítménynek nevezte Gellér László, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke, hogy a rendkívüli hőség és a szinte teljes szélcsend ellenére a mezőny több mint fele célba ért az 58. Kék Szalag Balaton kerülő vitorlás versenyen. A több mint 150 kilométeres távnak 458 hajó vágott neki, közülük 250 sikeresen teljesítette a versenyt. Az ünnepélyes balatonfüredi díjátadón az abszolút győztes eresen vehette át a kék szalagot, még a KPMG sportszerűségi díját a René Rafika fiatal csapata kapta, amiért önzetlenül segítették egyik riválisukat még a rajt előtt. A szervezők szerint az idei kék szalag nem csak a kitartásról, hanem a sportszerűségről és az összefogásról is emlékezetes marad.
1: Megnyitották a 13. kerületben a Lehel utcát a Gömb utcánál, a 14-es pótlóbusz a 105-ös és a 210-es autóbusz ismét az eredeti útvonalán közlekedik. Járműhiba és szabálytalan parkolás miatt a 2 B-jelzésű villamos nem közlekedik a Koppány utca és Pesterzsébet Pacsirta telep között. Az 52-es villamos csak a Határút metró megálló és a Gubacsi út Határút között jár. Az 51-es pótlóbusszal lehet utazni a Mester utca, a Könyves Kálmán körút és Pesterzsébet Pacsirta telep között. A 223E és a 224-es autóbusz igénybevételét javasolja a BKK. Baleset nehezíti a közlekedést a Kőris utcában, az Orci út után, és továbbra is vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton. A Hárosi vasútállomás közelében a Promontor utcánál a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Az M1-es autópálya forgalma továbbra is erős, a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt, főleg a külső sávban, emiatt aki személyautóval van és Budapest Budapest a célja, annak továbbra is az áterelt belső sávot javasoljuk. Nagy szeretettel az M7-esen Letenye felé Martonvásárnál az erős forgalom miatt torlódás alakult ki, az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a 48-as kilométernél a külső sávot lezárták.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, és igaz, hogy az előző órában már kiosztottam egy jegyet Tündének, Luis Capaldi koncertjére, de az is lehet, hogy ebben az órában is fogunk játszani, úgyhogy tartsanak velünk, MySpace-szel indulunk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Budapesten 40 köztéri szökőkutat és vízesést kapcsoltak le a súlyos asszály és hőhullám miatti vízmegtakarítás okán. A főkert igazgatója szerint a cél a 400 milliárd forint értékű városi zöld vagyon megóvása, miközben a vízfogyasztást drasztikusan csökkentsük. A prioritás az 5 évnél fiatalabb fák célzott öntözése, míg a pázsit zölden tartása másodlagos. A hatóságok mulcs használatát javasolják egyébként mindenkinek, aki párolgást szeretne csökkenteni. A lakosokat pedig arra kérik, hogy a Be Eco alkalmazás segítségével segítsenek a fiatal fák locsolásában. Ez nagyon fontos, hogyha látunk fiatal fát, ők nagyon el tudnak nagyon gyorsan száradni, úgyhogy ha módunkban áll, akkor locsolgassuk őket nagy szeretettel. Bruce Springsteen és a Born in the USA érkezik itt a Sláger FM-en.

Bobby Mekko és a Will Be Alright azt üzeni nekünk, hogy ne aggódjunk, ezt a helyzetet is túl fogjuk élni, és minden rendben lesz. Érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, aztán pedig Kamrád, és a Be Mine nyitja a következő zenei szakaszt itt nálunk.

0: Vitakörzetünk legtöbb településén már elértük a maximum hőmérsékleti értékeket, vagyis 38 fokot. Tikkasztó hőség uralkodik mindenhol, bár az utak állapota a legtöbb helyen száraz és jól járható, a helyenként kipattanó záporok, zivatarok környezetében átmenetileg romolhatnak a látási viszonyok, és erős széllökések csökkentetik a járművek menet stabilitását is. A kánikula okozta figyelmetlenség miatt fokozott óvatossággal kell a forgalomba haladni, tartsák be a biztonságos követ távolságot is, vezessenek óvatosan.
1: Megnyitották a 13. kerületben a Lehel utcát, a Gömb utcánál a 14-es pótlóbusz, a 105-ös és a 210-es autóbusz ismét az eredeti útvonalán közlekedik. Járműhiba és szabálytalan parkolás miatt a 2 B-jelzésű villamos nem közlekedik a Koppány utca és Pesterzsébet Pacsirta telep között. Az 52-es villamos csak a Határút metró megálló és a Gubacsi út határút között jár. Az 51-es pótlóbusszal lehet utazni a Mester utca, a Könyves-Kálmán körút és Pesterzsébet Pacsirta telep között. A 223E és a 224-es autóbusz igénybevételét javasolja a BKK. Baleset nehezíti a közlekedést a Kőris utcában, az Orci út után, és továbbra is vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton. A Hárosi vasútállomás közelében a Promontor utcánál a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Az M1-es autópálya forgalma továbbra is erős, a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt, főleg a külső sávban, emiatt aki személyautóval van és Budapest a célja, annak továbbra is az áterelt belső sávot javasoljuk nagy szeretettel. Az M7-esen Letenye felé Martonvásárnál az erős forgalom miatt torlódás alakult ki, az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a 48-as kilométernél a külső sávot lezárták.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Hogy mit a legjobb a zene, és jó arcok a műsorvezetők?
0: Sláger FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sunrise Avenue és a Hollywood Hills után beszéljünk egy picit még a fiatal, 5 évnél nem idősebb fákról, akiknek a túléléséhez alkalmanként akár 50-100 liter víz is szükséges lehet. Tehát, hogyha járunk, elünk és mondjuk parkokban látunk ilyen nagyon kiszáradó állapotban lévő fiatal fákat, akkor menjünk oda és locsoljuk meg őket. Fontos viszont, hogy a vizet lassan juttassuk ki, hogy az a mélyen talajba szivárogva eljusson a gyökerekhez, ahelyett, hogy elfolyna a felszínen. Tehát a hatékonyság növelése érdekében érdemes úgy locsolgatni őket, hogy még csak egy picit, ahogy beszívogatja, akkor mindig még hozzáadunk, és ezzel megmentünk fiatal fa életeket. Ez mindenképpen ünneplendő, úgyhogy ennek kapcsán érkezik most a Cool and the Gang és a Celebration itt a Sláger FM-en.

0: változásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vitál Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk. Metu, a pótfelvételiben is.
4: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
5: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
6: Van megoldás!
5: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vitál Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vitál Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
6: www.hotelnautis.hu.
7: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incsünk pápát a cövesznek. Ledes szóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszoli.hu.
8: Pihensz, Anna?
9: Igen, pihenek és álmodozom.
8: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
9: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream Gress burkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
8: Már megint felújítunk?
9: Laci? Hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
10: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
11: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
0: A kicsik pedig elmondják.
12: Harry Potter múzeum van. Voltál benne végül is?
11: Igen, voltam.
12: Nem is mesélted.
11: Nagyon jó volt. A nővérem vette a csoki békát.
12: Ne! És nekünk elhoztad?
11: Nem, mert mi megettük. Már itt van bent. Megcsinálták ugye az ebédlőt teljesen.
12: Az egészet?
11: Egészet. Láttam az egészet. Megcsinálták az egész Gringotts előterét.
12: Seprűvel lehetett menni?
11: Igen, igazából.
13: És repült?
11: Nem repült, hanem ilyen videót vettünk fel rá, hogy ilyen...
12: Mint ha ráülnél.
11: Igen, hogy repültem volna.
14: Végre állok!
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Épp hit, hogy az osztrákok visszatartják a Dunavizét. 50 milliárd forintnál kevesebbe kerülhet a paksi atomerőmű leállítása, és újabb víz- és energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be Csepelen. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Nem igaz, hogy az osztrákok visszatartják a Duna vizét, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvévője a Sláger reggelben. Siklós Gabriella szerint a folyó felső szakaszán nincs több víz, a duzzasztók pedig jelenleg átfolyó üzemben működnek.
6: A Duna felső szakaszán bőven van víz. Nincsen a Duna felső szakaszán sem bőven víz. Ez egy nagyon komoly tévhit, hogy ezek az országok, a fenti országok visszatartják a Dunát a különböző duzzasztóknál. Ugye azt azért tudni kell, hogy a Duna az egy nemzetközi vízfolyás, és egyetlen egy állam sem rendelkezik a vízkészletével korlátlanul. Ezeknek a duzzasztóknak az a szerepe, hogy amikor van egy úgynevezett vízbő időszak, több víz van, akkor betározzák a vízkészleteket. Most is ez történt, most viszont nem tároznak semmit. Tehát a Duna jelenlegi természetes vízhozamát, ezt a keveset, úgynevezett, ezt úgy hívják, hogy zsinórüzemben, tehát átfolyó üzemben tovább engedik, mindenhol az eddig, minden eddiginél alacsonyabb ez a vízhozam.
15: Siklós Gabriella hozzátette, a Duna magyarországi szakaszán mindenütt megdőltek az eddigi legkisebb vízállási rekordok. Budapesten a folyó vízhozama jelenleg másodpercenként 720 köbméter, miközben az elmúlt 30 év átlaga 2100 köbméter volt. A kormány számításai szerint 50 milliárd forintnál kisebb költséget jelenthet az országnak a paksi atomerőmű várató teljes leállítása, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök Forsthofer Ágnes ideiglenes köztársasági elnökkel tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, a kieső áramtermelést importból kell majd pótolni. Magyar Péter bejelentette, hogy vízügyi stratégia készül, emellett az energiatároló kapacitás bővítését és új szélerőművek építését is tervezik. A hazai napelemparkok az időjárástól függően 4-5 ezer megawatt teljesítményt adhatnak. Célvizsgálatot rendelt el Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a kórházakban maradt csecsemők helyzetének rendezése érdekében. A tárcavezető Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel és két államtitkárral felkereste a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei központi kórházat, ahol kiemelkedően sok gyermek vár megfelelő elhelyezésre. A miniszter tájékoztatása szerint országszerte több mint 320 gyermek maradt kórházban, átlagosan 105 napnál is hosszabb ideig. A vizsgálat célja, hogy felgyorsítsák a gyermekek sorsának rendezését. A minisztérium emellett kiemelt ügyként kezeli a csecsemő ringató programot is. Leállították a szökőkutakat, a párakapukat, valamint az önkormányzati sportpályák és a strand világítását Csepelen az elhúzódó asszály és az energiaellátási nehézségek miatt. Átmenetileg bezárnak a közművelődési intézmények és megszüntették az ivóvízzel történő locsolást is. A fiatal fákat és a kiemelt zöld felületeket ugyanakkor továbbra is öntözik, de kizárólag saját fúrt kutakból. A bölcsődék, óvodák, egészségügyi és szociális intézmények, valamint az idősellátás zavartalanul működik. Klimatizálásuk is biztosított. A héten több helyszínen ingyenes ivóvizet osztanak. A helyzetet egy operatív stáb naponta értékeli, az önkormányzat pedig takarékosságra és segítségre szorulók fokozott támogatására kéri a lakosságot. Továbbra is perzselő időben telik a délután. Az esti órákhoz közeledve néhol kialakulhat egy-egy zápor vagy hőzivatar, melyek környezetében átmenetileg csúszósá válhat az aszfalt, az UV-sugárzás magas, a mai napra jósolt csúcsérték 38 fok.
13: Megszűnt a forgalmi akadály, a 2 B-jelzésű villamos ismét közlekedik a Koppány utca és Pest Erzsébet Pacsirta telep között. Az 52-es villamos újra az eredeti útvonalon jár. Baleset történt a Dózsa-György úton a Szondi utcánál, mindkét irányban sávlezárásra kell készülni. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Vágány utcában kifelé a Szent László út előtt. Megszűnt viszont a forgalmi akadály a Kűris utcában az Orci út után. Továbbra is vízvezetéket javítanak viszont a Nagytétényi úton, a Hárosvas út állomás közelében a Promontor utcánál a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Martonvásárnál az erős forgalom miatt torlódás alakult ki, az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a 48-as kilométernél a külső sávot zárták le egy baleset miatt. Az M5-ösön Budapest felé Lajosmizse mellett a 67-es kilométernél, illetve Lajosmizse és Örkény között is van egy baleset, ez a 62-es kilométer. A 67-es kilométernél csak a leállósáv járható, főként ez fogja vissza a kocsisor, de a 62-es kilométernél is csak a belső sávon lehet haladni, úgyhogy ott is sok türelmet, kitartást mindenkinek.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Három óra után sem állunk meg, hanem pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan, ezzel adva egy kellemes hangulatot ennek a kimondottan meleg hétfői napnak. Jekkel Dániel vagyok, a One Republic pedig már el is indítja az órát.
14: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
1: Újabb sláger a Sláger FM-en.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Laura Branigan és a Self Control után beszéljünk arról, hogy végre most már aztán tényleg elindult a megújult MOL Bubi a mai napon. Az új szolgáltató és applikáció mellett 3300 kerékpár, köztük 800 elektromos áll rendelkezésre Budapesten. A flotta 2027-re 5000-re bővül, később akár 8000 ilyen járgány is lehet a budapesti utakon. A szolgáltatási terület a jelenlegi 40 négyzetkilométerről hosszú távon 110-re nő. A próbaüzem tapasztalatai alapján az elektromos rásegítés népszerű, ami szélesebb körnek teszi lehetővé a tekerést. Az applikáció már elérhető, a BKK pedig a Budapest Go bérleteseknek kedvezményes árakat kínál a klasszikus kerékpárok használatához. Elindult tehát az új MOL Bubi, amire mindenkit tudunk bíztatni, hogy autó helyett próbáljuk ki, aztán menjünk azzal. Szambor, Humbrekkel ezzel folytatjuk.

0: Délután második felében is a napsütés és a megnövekvő gomoly felhők határozzák meg az időjárást, helyenként előforduló hőzivatarokkal. A csúcsforgalomban útnak indulóknak az ivataros tájakon hirtelen feltámadó szélre és csúszós aszfaltra kell számítaniuk. Ez egyébként gyorsan szárad, mert hogy a mai csúcs 37-38 fok körül alakul a legtöbb településen, vételkörzetünkben. Egyébként az UV-sugárzás is magas még, ez is lassan csökken. A levegő a holnap hajnali órákra egészen 26 fokig frissül fel.
1: Megszűnt a forgalmi akadály, a 2 B-jelzésű villamos ismét közlekedik a Kopány utca és Pest Erzsébet Pacsirta telep között. Az 52-es villamos újra az eredeti útvonalon jár. Baleset történt a Dózsa-György úton a Szondi utcánál, mindkét irányban sávlezárásra kell készülni. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Vágány utcában kifelé a Szent László út előtt. Megszűnt viszont a forgalmi akadály a Kűris utcában az Orci út után. Továbbra is vízvezetéket javítanak viszont a Nagytétényi úton, a Hárosvas után állomás közelében a Promontor utcánál a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Martonvásárnál az erős forgalom miatt torlódás alakult ki, az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a 48-as kilométernél a külső sávot zárták le egy baleset miatt. Az M5-ösön Budapest felé Lajosmizse mellett a 67-es kilométernél, illetve Lajosmizse és Örkény között is van egy baleset, ez a 62-es kilométer. A 67-es kilométernél csak a leállósáv járható, főként ez fogja vissza a kocsisor, de a 62-es kilométernél is csak a belső sávon lehet haladni, úgyhogy ott is sok türelmet, kitartást mindenkinek.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Négytől Kis Kata lesz a postás, aki hozza. Szólítottak már postásnak téged? Szervusz, Kata.
1: Postásnak még nem. Most a postás Pet jutott eszembe hirtelen. Nincs egyszerű dolguk a postásoknak.
0: Hát a postásoknak most nagyon nincsen. Nem csak a harapós kutyákat kell levakarniuk magukról, de azért az

0: hőség, ez elég brutális.
1: Úgyhogy mindenki, akihez postás vagy futár érkezik, egy pohár vízzel az ajtóban várja, én ezt javaslom, mert nagyon jól tud esni.
0: Hát ez biztos, igen. Van esetleg valami ilyen hőségűző tipped, házi praktikát, hogy egy picit kellemesebb, elviselhetőbb legyen?
1: Van. Kipróbáltam, és működik. Én nem hittem el. Vízes dolgokat kell nézni. Úgyhogy én kezdődött, megnéztem a Vajana 1-2-t, megnéztem az Aquament, és megnéztem az Avatar a víz útját a hétvégén, és nagyon kellemesen felfrissültem tőle, mert sok a víz, láttam, hogy milyen szépen csobog, ömlik, áramlik, és körbeveszi a mindenféle vízi lényeket, és ettől én is annyira felfrissültem, hogy nem is éreztem a hőséget. Na jó, ez nem igaz, de éreztem, de tényleg sokkal kellemesebb volt.
0: Na, hát akkor egy próbát megér.
1: Igen.
0: Minden esetre a rádió szóljon azért a háttérben, mi köszönjük szépen a mai figyelmet, holnap 10-kor találkozunk, addig pedig Kiskatai a terep, szerep, mindenkinek minden jót, kitartást, ciao.
1: Szia! Ez a Sláger FM.
2: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Havasi Zongora Show. Augusztus 9-én dupla koncert a Balatonfüredi Kongresszusi Központban. Vadonatúj show, egy zongora és a legújabb szerzemények. Jegyek broadway.hu. Augusztus 9-e, Havasi Balatonfüreden.
2: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
10: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el!
11: Sláger FM.
0: Sláger FM.
8: Köszönjük!
0: A reklám után

0: Három szünetek lesznek Veszprém vármegyében. Víztakarékosságot kér a Bakonykarszt a hőségriadó miatt. Kedvezményes tanulójegy érkezik a balatonfüredi buszokra. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Áramszünetek lesznek Veszprém vármegyében, de egyelőre nem az energiakrízis miatt. Az EON jelezte, hogy augusztus 3-a és 9-e között több Veszprém vármegyei településen is előre tervezett áramszünetre kell készülni hálózatfejlesztési és karbantartási munkák miatt. Az áramszolgáltató jellemzően reggel 8 és délután 4 óra között végzi a szükséges munkálatokat, amelyek a biztonságos és üzembiztos áramellátást szolgálják. Az érintett lakosokat előzetesen értesítik, a szakemberek pedig arra kérik az ügyfeleket, hogy a lejárás idejére húzzák ki az érzékeny elektromos készülékeket, és lehetőleg ne nyitogassák a hűtőszekrényt. A szolgáltatás a tervezetnél korábban is helyreállhat, ha a munkálatok a vártnál hamarabb befejeződnek. Hogy pontosan hol kell áramszünetre számítani, azt az EON honlapján lehet megnézni. Az energiatakarékosság jegyében lekapcsolják a díszkivilágítást Veszprémben. Porga Gyula polgármester a közösségi oldalán tette közzé, hogy Veszprémben milyen intézkedéseket léptetnek életbe az energiatakarékosság jegyében. Azt írta, a város intézményvezetőit arra kérte, hogy mindenhol keressék meg azokat a lehetőségeket, ahol észszerűen csökkenthető az energiafelhasználás. Kifejtette, amint a paksi atomerőmű leáll, Veszprémben lekapcsolják a díszkivilágítást. A magántulajdonban lévő esténként kivilágított épületek gondozóit is arra kérik, hogy lehetőség szerint ugyanezt tegyék. A hőségriadó miatt felelős vízhasználatra kéri a lakosságot a Bakonykarszt ZRT. A szolgáltató szerint a tartós kánikula és a csapadék hiány jelentősen megnöveli a vízfogyasztást, ami komoly terhelést jelent az ivóvízhálózatnak Veszprém vármegyében is. Arra kérik a lakosokat, hogy a hőségriadó idején mellőzzék a nem létfontosságú vízhasználatot, így a kertek locsolását, a medencék feltöltését, az autómosást és a burkolt felületek locsolását. A társaság hangsúlyozza, minden szükséges műszaki intézkedést megtesz a folyamatos vízellátás biztosításáért, ugyanakkor figyelmeztet, hogy ha a fogyasztás tartósan meghaladja a rendszer kapacitását, akkor helyi vízhasználati korlátozások bevezetésére is sor kerülhet. Szeptember 1-től új kedvezményes jegytípust vezetnek be Balatonfüred helyi autóbuszjáratain. A nappali és esti tagozatos diákok, valamint egyes szakmai képzésben résztvevők ezentúl 200 forintos tanulóvonali jegyet és mobiljegyet válthatnak, még a teljes áru jegyek ára változatlanul 350 forint marad. A kedvezmény igénybevételéhez érvényes diákigazolvány szükséges, a szakmai képzésben tanulóknak pedig kréta igazolást kell bemutatniuk. Megkezdődött az ürgék befogása a Tihanyi belső tónál. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park szakemberei a túlszaporodott állományból mintegy 100-220 állatot fognak be, hogy egy másik biztonságos élőhelyre telepítsék őket. A cél egy új üregkolónia kialakítása, amely később természetvédelmi tartalékként is szolgálhat. Tihany polgármestere szerint nincs sok aggodalomra, a belső tónál továbbra is sok ürge marad. A kirándulókat ugyanakkor arra kérik, hogy az állatokat ne etessék és ne próbálják megsimogatni. A nyár egyik legnagyobb balatoni könnyűzenei buliára készül Alsóörs. Augusztus 8-án a TNT és a New Level Empire lép színpadra az Amfi különleges szabadtéri rendezvény helyszínén. Az estét 19 óra 45-től a New Level Empire nyitja, majd a TNT idézi fel legnagyobb slágereit, köztük a Titok, a Bíbor Hold és a Hova lettek a régió ízek című dalokat. A koncert után Szabó László DJ gondoskodik a hangulatról egészen éjfélig. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy alakul az időjárásunk. Rekkenő a hőség odakint, 39 fokot mutat a hőmérőnk, és amikor ezek a felhők oda úsznak végre a nap elé, hogy egy pici árnyékot hozzanak, akkor olyan, mintha több fokkal csökkenne a hőmérséklet, pedig nem, csupán kicsit úgy érződik. A következő napokban nem várhatunk csapadékot, és sajnos nem csökken a napközbeni hőmérséklet, maradunk továbbra is 39-40 fok körül. A csütörtök lesz a legnehezebb, akkor akár 42-43 fok is lehet, viszont pénteken érkezik majd egy hidegfront, ami hoz egy kisebb lehűlést, addig pedig kitartás.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
1: Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópályán Budapest felé két baleset is történt. A 73-as kilométernél a külső, a 42-es kilométernél a belső sávot zárták le, így Kecskemét és Lajosmizsek között, illetve Újhartyánnál is több kilométeren keresztül torlódik a forgalom. Nézzük a vasútvonalakon, mi a helyzet. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Bogáti Bence. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
3: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Jó híreim vannak, nincsenek jelentős fennakadások a Sláger FM vétel körzetében. Mától augusztus 19-éig pótlóbuszra kell szállni az S21-es vonatok utasainak. A vonatok a Vágányzár alatt csak Dabas és Lajosmise között járnak. Dabas és a főváros között Z21-es jelzéssel gyorsjáratú pótlóbuszok, Kőbánya Kispest és Ócsa között S21-es pótlóbuszok járnak. Az elővárosba utazóknak a pótlóbuszokon felül a Volán és a BKK járatait is ajánljuk. Karbantartás miatt a H5-ös hét péntekig rövidebb útvonalon csak Kaszásdűlőig közlekedik. Pótlóbusz jár Kaszásdűlőről a Batthyány tér és a Göncz Árpád város központ felé. A hőség miatt kérik utasainkat, hogy elegendő mennyiségű ivóvízzel induljanak útnak. A kiürült palackok után tölthetők állomásainkon és a buszpályaudvarokon, ahol összesen több mint 300 ivókút áll rendelkezésre. Emellett napközben a nagyobb állomásokon vízosztással is készülünk. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének, Bogáti Bencének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És indul a Sláger délután, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és tart a koncert élmények nyara is, úgyhogy bármikor lehet szigetnapi egyet bezsebelni, csak résen kell lenni. De már is indul az óránk Mark Hamburg dalával, jön a Closer to Me, jó rád.

Ez volt a Maroon 5 újdonsága itt a Sláger FM-en. Nagyon kellemes délutánt kívánok önöknek, és ebben a nagy hőségben kitartást, hűsítő limonádét minden kézben. Nagyon jól esik ilyenkor a citrom, de a menta illatától is egy kicsit felfrissülünk. Próbáljuk meg keresni azokat a dolgokat, amik egy kicsit lehűtenek bennünket, legalább pszichésen, mert az is nagyon-nagyon sokat jelent. Estére általában csökken annyit a hőmérséklet, hogy már elviselhető legyen a kint tartózkodás, úgyhogy holnap estére ajánlok önöknek egy programot. Ugye ez már hagyománnyá vált, hogy a Rákóczi térről nyíló Bacsó Béla utca egyedülálló kis világát fiatal feltörekvő művészek zenéje tölti meg a nyár folyamán. Így van ez augusztusban is. A hangulatos ingyenes koncertsorozat eseményei két hetente jelentkeznek keddenként. A következő holnap lesz. Este 6 és 7 óra között Szappanos Janka, azaz művész nevén Astrid énekel majd nekünk, úgyhogy aki egy kis éteri hangzásra vágyik a vibráló kánikula után, a késő délutáni órákban az a Bacsó Béla utca felé vegye az irányt majd holnap munka után. Aki pedig a Szigetre vágyik, az hegyezze a fülét, mert tart a koncertélmények nyara, ahol van még pár szigetnapi jegyünk. Legyenek hát résen és tárcsázzanak időben, tudják a szabályokat, a harmadikként ide telefonáló bezsebelheti a páros belépőjegyét. No de most ne fáradjanak, Cliff Richarddal megyünk tovább, jön a Some People.

0: Radarra simán el lehet járni az esőtáncot, csak valaki járjon már sikerrel. Selena Gomez és a The Scandal forgott, ez volt az I Love You itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger délután, benne pedig, ha résen vannak, akkor tudják, bármikor jöhet egy olyan dal, ami koncertbelépőt ér önöknek. A számunkat pedig tudják, 06303030958, ez egyébként a kívánság műsor alatt is hasznos, de már is megyünk tovább infoblokkunkkal, jöhetnek a közlekedési infók is, aztán Madonna és Sabrina Carpenter dala szól majd, a Bring Your Love. Mielőtt teljes hosszában meghallgatnánk ezt a dalt, megnézzük, hogy mennyire lesz kegyetlen az előttünk álló hét már időjárás szempontjából. Hát nagyon. Ugye most is 39 fok van odakint, holnapra, holnap utánra is 39-40 fokot ígérnek a meteorológusok, csütörtökön pedig akár 42-43 fok is lehet, úgyhogy készüljünk, még pár nagyon-nagyon-nagyon meleg és nagyon megterhelő nap áll előttünk, majd péntektől kezd csökkenni a hőmérséklet, de addig nem jön eső, alig-alig lesz felhő fölöttünk, és a légmozgás sem lesz jelentős. Így annak sok folyadékot, és ha lehet, akkor a napot töltsék árnyékos, hűvösebb helyen. Szétnézünk már is az utakon. Beindult a délutáni csúcs, de mintha kevesebben lennének most úton. Azért a Budaörsi úton befelé haladva számítsanak rá, hogy a Nagyszőlős utcai felüljárónál lelassult a haladás. A Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé szakaszonként ugyancsak tapasztalható torlódás. Városon kívül pedig az M5-ösön nehéz most a közlekedés Budapest felé, ugyanis két baleset is történt. A 73-as kilométernél a külső, a 42-es kilométernél a belső sávot zárták le. Itt Újhartyánnál 10 kilométeres a torlódás, úgyhogy aki teheti, az inkább az Örkény csomópontban letérve az 5-ös főúton kerüljön. És a továbbra is erős az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a forgalom, a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt főleg a külső sávban lassult le a haladás, úgyhogy számítsanak hosszabb menetidőre. A fővárosban pedig vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton a Háros vasútállomás közelében, a Promontor utcánál itt a forgalom egy sávon váltakozva tud haladni, a 11. kerületben pedig a Fatörzs utcában a Rózsabarát utca és a Kányakapu utca közt a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert javítják a burkolatot. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Kylie Minogue-dalasztolt, ez volt a Can't Get You Out of My Head itt a Sláger FM-en, és képzeljék, vagy megbutult az okostelefonom, vagy neki is megártott a hőség, mert az elmúlt napokban többször is kiírta, hogy az eső hamarosan eláll, aminek nagyon örültem volna, ha esett volna az eső, de hát szikrázó napsütésben volt részünk, ez vár a folytatásban is. Lehet, hogy a telefon és a pszichénkre próbált hatni, hogy ha azt hiszik, hogy odakint esik az eső, akkor nem érezzük, hogy olyan nagyon meleg van. Bevallom, nem nagyon tudok ezzel mit kezdeni. No, de hamarosan megnézzük, hogy hogyan alakul a hét időjárása, illetve Ortutai Dóri is érkezik a friss információkkal, de még a hírek előtt a halott pénz dalát hallgatjuk meg, az Ola Helénával készített Szétszeretlek szól.

0: hosszú utazásokhoz. És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár. Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első az

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
3: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kultúrált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
1: Passzív jövedelemre vágysz. Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényt terápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
4: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
5: 188.
4: Hogy micsoda?
5: 188.
4: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
5: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
4: Kik ők?
5: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
4: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
6: Afrodité Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30 383 59 69.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
2: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Több mennyében is lesz szúnyogtérítés a következő napokban. Elindult a MOL-Bubi 3.0 minden eddiginél több kerékpárral és bővülő hálózattal. Szeptember elején indul az Ida-Buda 1686 emlékét. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A rendkívüli hőség és a paksi atomerőmű leállítása miatt kialakult helyzetről egyeztetett a Sándor palotában Magyar Péter miniszterelnök és Forstoffer Ágnes a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök az országgyűlési frakció vezetőkkel. A megbeszélésen a nemzeti összefogás és a politikai szereplők együttműködésének szükségességét hangsúlyozták. Magyar Péter később Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések kissé optimistábbak lettek, közölte, hogy a Duna vízszintje Paksnál és Budapestnél hétfő reggel óta stagnál, az utolsó paksi turbina továbbra is termel, és mindenki a működés fenntartásán dolgozik. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy már zajlanak az augusztus 20-ai ünnepség előkészületei, de az idei esemény sokkal szolidabb lesz mind a tűzijátékot, mind a költséget tekintve. Egy emelkedett ünnepélyes a nemzeti egységet szolgáló augusztus 20-át terveznek. Magyar Péter a hőség miatt kialakult energiaválság kezeléséről szóló sajtótájékoztatón elmondta, ha szükséges és a helyzet súlyosbodik, vagy újabb hőség érkezik, amely veszélyezteti az energiabiztonságot, akkor mérlegelni fognak. Hozzátette, hogy az ünnepig még 17 nap van, ezért azt javasolta, hogy előbb menjünk át az előttünk álló 5 napon, és utána beszéljünk a továbbiakról. A kánikula a szúnyogok aktivitását is befolyásolja. A honos fajok kevésbé vannak jelen, mert folyóink rekord alacsony vízszintje miatt alig vannak lárvatenyészőhelyek. A kertvárosias területeken viszont erősebb az ártalom, főként az inváziós ázsiai tigris szúnyogok miatt, amely a ház körüli apró vízmegállásokban is képes kifejlődni. A következő napokban 8 megye 43 településén lesz gyérítés. Békés és Csongrád-Csanád vármegyében légi biológiai lárvagyérítést, több aranya, Csongrád-Csanád, Fejér és Somogy vármegyei településen pedig földi kémiai eljárással védekeznek, a Tisza-tónál szintén szükség van beavatkozásra. Elindult a MOL-Bubi 3.0 Budapest új generációs közbringa rendszere, amely minden eddiginél nagyobb flottával és modernebb szolgáltatásokkal támogatja a városi kerékpározást. A rendszer indulásakor 2000 kerú érhető el, ebből 500 elektromos rásegítésű, a BKK tervei szerint pedig rövid időn belül 3300, később 5000, hosszabb távon akár 8000 bringa áll majd rendelkezésre. A lefedettség 40-ről 80 négyzetkilométerre bővülhet, a hálózatot pedig virtuális mobilpontok gyorsítják. A MOL-Bubi 3.0 új alkalmazást kapott egyszerűbb regisztrációval és kedvezményes használati lehetőségekkel. A próbaüzemben 9000 felhasználó tesztelte a rendszert. Szeptember elején indul az Ide-Buda 1686 emlékév, amelyet a budavári önkormányzat Buda visszafoglalásának 340. évfordulója alkalmából hirdet meg. A programsorozat szeptember 2-án kezdődik az 5-napos budavári fesztivállal, amely ünnepi megemlékezéssel, koncertekkel, könyvünneppel, családi programokkal és kulturális eseményekkel várja a látogatókat. Az emlékév célja, hogy felidézze Buda felszabadításának történelmi jelentőségét és erősítse a budavári közösséget. A rendezvények között jazz és komoly zenei programok, történelmi előadások, kiállítások, filmvetítések és irodalmi estek szerepelnek, a gyerekeket bábszínház és kézműves foglalkozások várják. Az önkormányzat arra ösztönzi a helyieket, hogy saját történeteikkel és régi fényképeikkel kapcsolódjanak az emlékévhez. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
4: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Hadd kezdjem az időjárás jelentést a jó hírrel, mert már látszik, hogy mikor mérséklődhet ez a pokoli hőség. A következő napokban még nagyon meleg időjárást kell elviselnünk, viszont aztán pénteken, hogyha minden jól megy, akkor érkezik egy hidegfront, ami legalább 4-6 fokkal csökkenti a forróságot. Holnap nagyrészt derült napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű, a Dunántúlon pedig megélénkül a déli szél. A Dunától keletre azonban továbbra is mérsékelt marad a légmozgás. Holnap a nap legmelegebb óráiban 39-40 fokra számíthatunk. És jön a segítség az úton lévőknek. Történt egy baleset a Veselényi utcában az Almási térnél, ezért a 74-es trollibusz terelve közlekedik, nem érinti az Almási tér és a Veselényi utca Erzsébet körút megállót a Károly körút felé. De baleset nehezíti a haladást a Kiskörúton is a Deák Ferenc tér felé az Asztóriánál a belső sávban, a Rákóczi úton pedig az Erzsébet híd felé csak a belső sáv járható, de baleset miatt kell fennakadásra számítani Török Bálinton is a Munkácsi Mihály úton. Emellett lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, illetve a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé szakaszonként. Az Erzsébet körúton a Blahalujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert itt javítják a csatornát, és vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton is a Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál, ezért a forgalom itt is váltakozva egy sávban haladhat. A 11. kerületben az Egri József utcában csak egy szűk sáv járható a Karinti Frigyes út előtt, mert javítják a vízvezetéket, illetve tart a felújítás a 18. kerületben a Nagykörösi úton, úgyhogy ez az útszakasz továbbra is egyirányú kifelé a Szálfa utcától egészen az Eke utcáig. Vezessenek óvatosan!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
4: Folytatódik a sláger délután és a koncertélmények nyara, úgyhogy javaslom, vegyék kézbe a telefonjukat, hogyha szeretnének a Szigetre napi jegyet bezsebelni. Az óránk Ed Sheeran dalával indul, aki szintén járt a Szigeten, a Shivers forog tőle, én pedig Kiskata vagyok.
5: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
2: Ez a Sláger FM.

Ed Sheeran zenélt nekünk itt a Sláger FM-en, aki néhány évvel ezelőtt a Szigeten is óriási koncertet adott, és hát minden bizonnyal óriási koncertet ad majd a Florence and the Machine is, hogyha szeretnének ott lenni a koncertjükön, akkor most tárcsázzanak bennünket. 0630303095-8-as számunk. Sziget páros belépőt tudok adni a harmadik telefonálónak, ha két kérdésre tud válaszolni. A számunk 0630303095-8, szóval most hívjanak.

Flashdance dala szólt itt a Sláger FM-en Irénnek Kárától, és hát néhány perccel ezelőtt a koncertélmények nyarán szólt a Florence and the Machine dala a Sziget belépőkért. Hamarosan bemutatom önöknek a harmadik telefonálót, előtte azonban készülünk a hűvösebb napokra, mert ugye azt ígérik a meteorológusok, hogy pénteken jön egy hidegfront, ami miatt a hétvégénk már sokkal kellemesebben alakul majd, és hát a hétvégén vasárnap akár ellátogathatunk a Hunyadi térre is, ahol vár ránk a Gyerekplac. Egy fantasztikus előadást nézhetnek meg a gyerekek a Majorka Bábszínház jóvoltából, a Pelikán Madár című báb előadást. Utána pedig a Berebere utazó játszóházak programját próbálhatjuk ki, ahol logikai játékok, fonalterelő, csibeszámoló és kreatív dobozok, no meg Noé bárkája kirakó és mesekavics és egyéb kézműves foglalkozás is vár bennünket. Fantasztikus program ez, így komplexen akár az egész délelőttöt ott tölthetjük. A programok 10 órakor kezdődnek, és természetesen a részvétel mind az előadáson, mind utána a Kőország játszóházban ingyenes. Úgyhogy vasárnapra írják be a naptárjukba, hogy irány a Hunyadi tér, itt a Sláger FM-en pedig Dua Lipával táncolunk tovább. Már is szól a Training Season.

0: Amory. Just when I think you're gone, here I'm
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan is tart a koncertélmények nyara, és ahol még jó pár sziget belépünk. Néhány perccel ezelőtt a Florence and the Machine dalát hallgatva lehetett telefonálni, a harmadik telefonáló pedig már is itt van a vonalban. Üdvözlöm, ez a Sláger FM!
1: Üdvözlöm, Zuhány Tamás vagyok, és játékot szeretnék jelentkezni, hogyha lehetséges.
0: Drága Tamás, honnan telefonál?
1: Budapestről.
0: Budapestről járt már a szigeten?
1: Jártam. Régen azért minden évben mentem ki. Talán még tavaly is voltam.
0: Talán? De nem biztos. Mi az, hogy talán?
1: Nem, emlékszem, hogy voltam tavaly is. Jó.
0: Mi volt a legnagyobb élménye eddig a szigeten?
1: Szerintem nagyon sok Prodigy koncerten voltam. Kettő vagy három is volt. Szigeten, Fészetten is. Ezek voltak szerintem a legnagyobb élményeim.
0: De Florence and the Machine-t is jó lenne megnézni, ugye?
1: Így van, jó lenne megnézni.
0: No, akkor Tamási, már is fölteszek két kérdést. Az egyik a Florence and the Machine-hoz kapcsolódik, a másik pedig a Sláger FM-hez, és hogyha jól veszi az akadályokat, akkor öné a páros jegy. Készen áll?
1: Készen állok, igen.
0: Oké. Okay. Ki az énekese a Florence and the Machine-nak?
1: Florence Welch.
0: Tökéletes! Nagyon jó. A másik kérdés pedig, hogy melyik frekvencián vagy frekvenciákon hallható a Sláger FM.
1: 95.8.
0: Tökéletes! Úgyhogy drága Tamás, gratulálok! Van egy páros napi jegye a Sziget Fesztivál csütörtöki napjára. Többek közt a Florence and the Machine nagy színpados koncertjére, illetve Luis Capaldi, Mojka, Bay Alexis és Lepük mind aznap zenélnek majd. Úgyhogy jó bulizást kívánok!
1: Nagyon szépen köszönöm. Szuper, nagyon örülök.
0: Jó bulizást kívánok a Szigetre!
1: Nagyon szépen köszönöm. További szép napot!
0: Na hát Tamás már biztosan ott lesz a Szigeten augusztus 13-án, hogyha önök is szeretnének maguknak napi jegyet intézni, akkor füleljenek továbbra is a Sláger FM-re, mi pedig megyünk tovább infoblokkunkkal, aztán Ray Dalton érkezik majd. A Blood Running előtt azonban megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Hát sajnos maradt továbbra is a forróság, szinte elviselhetetlenül meleg az idő. Odaként 39-40-42 fok várható a következő napokban. Egy-két gomoly felhő megjelenik ugyan fölöttünk, de ezekből sajnos esőre nem számíthatunk, úgyhogy valószínűleg tovább fokozódik az asszály, de a kanyarban, illetve a kanyaron túl már látszik az enyhülés. Péntekre ígérnek egy hideg frontot a meteorológusok, addig azonban még ki kell bírnunk. Igyanak sok folyadékot és próbálják meg kímélni magukat. A forróság az utakon közlekedők életét is nehezíti, sokkal nehezebb ilyenkor figyelni, összpontosítani, úgyhogy sajnos megnő a baleset veszély. Jelenleg tart a helyszínen és a Károly körúton a Deák Ferenc tér felé a Rákóczi út után a külső sávban, ahol korábban volt egy baleset, a Rákóczi úton azonban újra minden sáv járható, és tart a délutáni csúcs is, úgyhogy a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, illetve a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé szakaszonként jelentős lassulás tapasztalható. Városon kívül pedig az M5-ös autópályán történt két baleset is a Budapest felé vezető oldalon, az egyik a 73-as kilométernél a külső sávban, a másik pedig a 42-es kilométernél Újhartyánnál, itt jelenleg 10 kilométeres a torlódás. Aki teheti, az legkésőbb az 53-as jelű Örkény csomópontban térjen le, és az 5-ös főúton próbáljon megkerülni. Vissza a fővárosba, az 5. kerületben a Belgrád rakparton mától egészen szerdáig napközben kertészek dolgoznak, ezért itt szakaszos sávlezárásra kell készülni, illetve útszűkület van a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi utca és a Szondi utca közt, mert itt megbeszakadt az útpálya. Vezessenek nagyon óvatosan, jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Miley Cyrus dala forgott, ez volt a Flowers, és ebben a nagy hűségben és asszályhelyzetben minden jó hírnek örülünk. Csütörtökre várják az esőt Ausztriában, a Dunavíz gyűjtő területeinek környékére, úgyhogy talán nálunk is ez azt jelenti, hogy emelkedik majd egy kicsit a Dunavíz szintje. Péntektől pedig, ha minden jól megy, nálunk is jön majd a lehűlés, úgyhogy pár fokkal mérséklődik majd ez a mostani forróság, de addig még nagyon nagy szükség van a kitartásra és persze az összefogásra. Itt a Sláger FM-en pedig szükség van a jó dalokra, de mostantól az önök kezében az irányítás, hiszen 6 órakor indul majd a kívánságműsor, úgyhogy már most várom a kéréseket, óhajókat, sóhajókat, 0630 30 30 95 8, mivel frissíthetem föl önöket, de előtte még meghallgatjuk a friss infókat, no meg a New Level Empire dalát.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Kalandra fel a Balatonnál! Irány a Balaton Élménypark és Mini City csopakon! Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot! Élmények kicsiknek és nagyoknak, ahol minden pillanat emlék marad! Részletek balatonielménypark.hu.
2: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Ajkán várunk a Heliosban, Pápán az Intespárban.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja?
10: Ha megkeresik telefonon vagy online,
9: kérjük, mondja el!
11: Sláger FM.
12: Sláger FM.
13: Sláger FM.
14: Köszönjük!
15: A reklám után

0: Több száz településen kellett bevezetni különböző fokú vízkorlátozást. Átmenetileg csökkentik az elektromos autóbuszok futás teljesítményét Veszprémben. Újra lesz legóvadászat. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Bár több száz településen kellett bevezetni különböző fokú vízkorlátozást, és sok településen locsolási tilalom van érvényben, az ivóvízellátás néhány kivételtől eltekintve zavartalan, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, ahol szükséges ott honvédségi tartálykocsikkal és zacskózott víz kiosztásával segítik a lakosságot. Arra kérte ugyanakkor az embereket, hogy mindenki tartsa be az önkormányzatok által elrendelt vízkorlátozást, mert a következő napokban is rendkívüli hőség és szárazság várható, ilyenkor pedig minden csepp víz számít. Átmenetileg csökkenti az elektromos autóbuszok futás teljesítményét a V-busz Kft. Veszprémben, így egy részük helyett dízelmeghajtású buszok járnak a városban, közölte honlapján a szolgáltató. Azt írták, a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi kapacitásának átmeneti csökkenése miatt, valamint felelős közszolgáltató vállalatként, a társadalmi és környezeti felelősségvállalás elvét szem előtt tartva, a rendelkezésre álló 8 elektromos meghajtású autóbuszból vasárnaptól csak 3 jár Veszprémben, csökkentve a társaság villamosenergia felhasználását. A forgalomban lévő elektromos járműveket 10 és 15 óra között töltik, amikor az országos hálózat napelemes rendszere megfelelő mennyiségű villamosenergiát tud termelni a hálózatba. Szükség esetén pedig akár a teljes elektromos autóbusz flottát is kivonják majd a közösségi közlekedésből. A változások miatt a menetrendet nem kellett módosítani. 2 év felfüggesztett szabadságvesztéssel ítélte és 3 évre kiutasította Magyarországról a Siófoki Járásbíróság azt a külföldi férfit, aki bántalmazott egy rendőrt július 1-én Balatonöszödön. A központi nyomozó főügyészség közölte, a 20 éves férfi fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról. Emiatt a rendőrök meg akarták állítani, de nagy sebességgel elmenekült. Balatonöszödön azonban olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább haladni. Itt a rendőrök kiszállították a járműből a férfit, de ő ellenállt az intézkedésnek. Az egyik rendőrt ököllel többször arcon ütötte, aki ettől zúzódásos sérüléseket szenvedett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben. A bíróság a sofőrt hivatalos személy elleni erőszak büntetében mondta ki bűnösnek. A tavaszi siker után augusztus 8-án ismét megrendezik a LEGO minifigura vadászatot Veszprém belvárosában. A különleges játék során apró LEGO figurákat rejtenek el a város több pontján, amelyeket a megtalálók hazavihetnek. Az első eseményre még külföldről is érkeztek rajongók, ezért a szervezők most is nagy érdeklődésre számítanak. A résztvevőket arra kérik, hogy a kincskeresés közben vigyázzanak a város értékeire és tartsák be a közlekedési szabályokat. A cél ezúttal is egy vidám közösségi családi program. Hatalmas sportteljesítménynek nevezte Gellér László, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke, hogy a rendkívüli hőség és a szinte teljes szélcsend ellenére a mezőny több mint fele célba ért az 58. Kékszalag Balaton kerülő vitorlás versenyen. A több mint 150 kilométeres távnak 458 hajó vágott neki, közülük 250 sikeresen teljesítette a versenyt. Az ünnepélyes balatonfüredi díjátadón az abszolút győztes eresen vehette át a kékszalagot, még a KPMG sportszerűségi díját a René Rafika fiatal csapata kapta, amiért önzetlenül segítették egyik riválisukat még a rajt előtt. A szervezők szerint az idei kékszalag nem csak a kitartásról, hanem a sportszerűségről és az összefogásról is emlékezetes marad.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok a következő napokra. Nos, holnap nagyrészt derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, amiből csapadékra nem számíthatunk. A kora reggeli órákban is nagyon meleg lesz, 24-25 fokkal indítjuk a napot, délutánra pedig 39-40 fokot ígérnek a meteorológusok, és nem hittük volna, de még ez is emelkedhet, ugyanis szerdán, csütörtökön még ennél is melegebb lesz, csütörtökön akár a 42-43 fokot is elérhetjük napközben, úgyhogy valószínű újabb hőségrekordok dőlnek majd meg itt a fővárosban is. Az enyhülést talán egy pénteken érkező hidegfront hozza, akkor akár 4-6 fokkal is csökkenhet a napközbeni hőmérséklet. Addig kitartás! estét nézünk az utakon. Tart a helyszínen és az Üllői úton kifelé a Ferenc körút előtt, de szerencsére megszűnt már a forgalmi akadály, és véget ért a helyszínen és a Károly körúton is, úgyhogy most már itt is remekül lehet autózni. Viszont a Rákóczi úton még van egy kis torlódás az Astoria és a Blaha Lujza tér között, a Hungária körgyűrűn szakaszonként van torlódás, az Üllői úton befelé a Nagy körút előtt erősebb a forgalom, de a Lehel utcában a Róbert Károly körút előtt, illetve a Budai alsó rakparton észak felé a Szabadsághíd előtt ugyancsak lelassult a haladás. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezeti oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. Erre nagyon figyeljenek. Figyeljenek arra is, hogy az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert itt javítják a csatornát, a Budafoki úton pedig a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárás fogadja az autósokat elektromos közműépítés miatt. Vezessenek óvatosan!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Elrajtom már is a kívánság műsor Hajné kérésével, aki Michael Jacksontól kéri a Remember the Time című számot a régi nyarak emlékére. Régi nyarak hűvösebbek voltak. Előtte viszont Ancsi kérését teljesítem, aki Mártinak küldi Shawn Mendestől a Vennyagán.
2: Sláger FM. A legnagyobb slágerek

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Michael Jackson dalaszolta Remember the Time, és hát ilyenkor az esti órákban szeretünk a vízparton üldögélni, akármilyen alacsony is a Duna, azért érdemes kiülni a partjára, nem csak azért, hogy szörnyűködjünk azon, hogy milyen alacsony a vízállás, hanem azért, hogy meglessük a kérészek táncát, ugyanis beindult a Duna virágzás, a főváros környéki Duna szakaszon is meg lehet figyelni, ahogyan azt a napokban többen meg is tették, a dunai kérészek násztáncát. A Duna virágok rajzása általában augusztus elején, közepén indul, de a meleg időjárás miatt akár korábban is kezdődhet. Ugye tavaly már július közepén elkezdődött a rajzás, hát idén meg kellett várnunk az augusztust. Hogyha szeretnének ebben a látványosságban gyönyörködni, akkor érdemes sötétedés után lesétálni a Dunapartra, hiszen az alkonyi órák után a legaktívabbak ezek a rovarok, és olyankor már az időjárás is inkább a kedvünkre való. No, de nézzük, hogy milyen dalok a kedvünkre valók. 0630 30 30 95 8, ide írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Szilvi az FLM Ráncok a szemem alatt című dalát választotta, én pedig nagy örömmel forgatom ezt a dalt, hiszen nekem is nagy kedvencem lett ez az újdonság az FLM-től. Előtte azonban egy régebbi dalt hallgatunk meg, ezt pedig Dávid választotta. Ő azt írja, szia Kata, az Aha Take a Me című dalát küldöm a családomnak, üzenem nekik, hogy nagyon szeretem őket. Oké, Dávid, már is szól a dal.

0: Képlet. Ez volt az FLM dala, ha ráncok a szemem alatt itt a Sláger FM-en, és hát szaporodnak akkor is a ráncok a szemünk alatt, hogyha túlságosan sokat hunyorgunk az erős napsütés miatt. Fontos a jó napszemüveg. Nem csak az számít, hogy mennyire sötét vagy mennyire világos az üvege, hanem hogy mennyire van ellátva UV védelemmel. Ugye lehet akármilyen sötét a szemüvegünk, hogyha nincsen rajta UV szűrő, akkor semmit nem ér, sőt, inkább árt a szemünknek, hiszen a sötét üveg mögött ugye kitágul a pupillánk, és még több káros UV sugárzás jut a szemünkbe, szóval a napszemüveg kulcsfontosságú. De hát a jó zene is kulcsfontosságú, hogy elviselhetőbb legyen a kárikula. Nézzük az üzeneteket. Szia, kedves Kata, Adrénak Pomázra küldöm The Weeknd valamelyik számát, és üzenem, holnap hozzon kulacsot. Judit írta nekünk ezt az üzenetet, akkor már is érkezik a Dancing in the Flames The Weeknd-től. Előtte pedig Hello Sláger FM, kérném Sabrina Carpentertől a Tears című számot magamnak, mert nincs kedvem semmihez, csak zenét hallgatnék, és ezt nagyon szeretem. Hanna írta nekünk ezt az üzenetet, kérése pedig már is teljesül.
1: Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Holnap csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megnövekvő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem érkezik. A szél mérsékelt marad, talán a Dunántúlon élénkül meg egy kicsit, de az sem lesz jelentős. Kora reggel 24-25 fokban indítjuk a napot, délutána pedig 39-40 fokot ígérnek ismét a meteorológusok. Szerdán folytatódik a napos idő, ugyancsak kevés gomoly felhővel, csapadékra aznap sem számíthatunk, és még egy picit tovább emelkedik a hőmérséklet, akkor 40-41 fok várható napközben. Lássuk, mi a helyzet az utakon. Még a Rákóczi úton az Asztória és a Blaha-Lujza tér között akadozik az előrejutás, illetve a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál és a Hungária körgyűrűn szakaszonként tapasztalható némi torlódás, de ezt leszámítva egészen jól járható a város. Viszont városon kívül az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Érdnél egy személyautó a szalagkorlátnak hajtott, a 21-es kilométernél csak a belső sáv járható, itt 3 kilométeres a torlódás. Az M0-as autót déli szektorában pedig az M1-es autópálya felé vezető oldalon Halászteleknél volt egy baleset, a 15-ös kilométernél egy sávot lezártak, lelassult itt is a haladás. Az M5-ösön pedig a Budapest felé vezető oldalon Újhartyánnál volt korábban egy baleset, a 42-es kilométernél vége már a sávzárásnak, de még mindig egy picit nehézkes itt a haladás. Vissza a fővárosba, Soroksáron a Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében a Gyékény utca és a Lángendre utca közt a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni, mert itt javítják a vízvezetéket, a 11. kerületben pedig az Egri József utcában csak egy szűk sáv járható a Karinti-Frigyes út előtt, mert itt is vízvezetéket javítanak. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en.

Whitney Houston dala forgott, ez volt az I'm Every Woman itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, de mielőtt tovább mennénk az üzenetekkel, tejázunk egy jót, mert azt mondják a szakemberek, hogy a melegben meleg italt lenne érdemes inni. Na hát augusztus 5-én, vagyis szerdán a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum egy vezetett sétát rendez, amelynek a főszereplője a teja lesz. A képzelet tere, vezetett séta a teja útján címmel rendezik ezt a sétát. Egy csésze teja különlegességgel a kezünkben indulhatunk a japán kert szakértő vezetésével felfedező útra, Hopp Ferenc hajdani teakunyhójából elindulva. A séta során megismerjük a teakertek hagyományait, illetve a múzeum emeletén található autentikus japán teaszertartás szobát is. Érdemes részt venni ezen a kis sétán szerda délután. Itt a Sláger FM-en pedig érdemes kérni a kedvenceket, mert minden kívánságot igyekszem teljesíteni. Szia, Évinek küldök egy Kowalski számot. Ez Alice-tól érkezett, oké, már is keresünk egy dalt a csapattól, illetve itt van Janu üzenete, Jermaine Jacksontól a When the Rain Begins to Fall, le tudnád játszani, hát ha ettől ered el az eső, hát rajtam nem újon.

Egy vadonatúj dal forgott Madison Beer-től, ez volt a Bittersweet itt a Sláger FM-en, és már is érkezik Ortutai Dóri a friss információkkal, de előtte még Sada kérésére szól egy dal, ő a Magna Cum Laude-tól választotta a Gyerünk tavaszt, úgyhogy ez zárja az óránkat.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A főkert energetikai és klímavészhelyzete vonatkozó locsolási protokollt határozott meg. Hűtlen kezelés miatt nyomoznak az állami élelmiszermentés ügyében. Részletes észrevételt küldött a főügyészségnek Hankó Balázs ügyvédje. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Nincs vízhiány Budapesten, de lehet olyan helyzet, amikor vízkorlátozásra lesz szükség, mondta Karácsony Gergely, aki szerint a főváros több ponton is spórolásra kényszerül a rendkívüli kánikula miatt. Budapest már takarékossági üzemmódba kapcsolt, leállították a vízkivilágítást, energiatakarékossági okokból lassabban közlekednek a villamosok és a metrók, a főkert pedig külön energetikai és klímavészhelyzete vonatkozó locsolási protokollt határozott meg, tudatta a Budapest főváros polgármesteri hivatala. A társaság 185 budapesti park és zöld felület közül 16 helyszínt jelölt ki, ahol locsolással is segítik a hűtőképesség fokozását, ezek zöld menedékként szolgálnak a városlakóknak. Az öntözésben elsőbséget kapnak az ültetéstől számított 5 évnél fiatalabb fák, majd következnek a frissen telepített cserje és évelő ágyasok, végül a gyep felületek, ahol az életben tartás a cél. Az Újbuda sportjáért non-profit Kft. Újbuda önkormányzatával együttműködve a tartós hőségre való tekintettel rendkívüli kedvezményt vezet be a kerületi lakosok számára. Hétfőtől péntekig 17 órától zárásig ingyenesen látogatható a Nyík Imre uszoda és a Sport 11 sport, szabadidő és rendezvényközpont mindazoknak, akik érvényes újbudai lakcímkártyával rendelkeznek. Az intézkedés célja, hogy a nagy melegben minél többen kulturált körülmények között hűsölhessenek és sportolhassanak a kerületi vizes létesítményeiben. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás zajlik az Élelmiszermentő Központ Non-Profit ZRT működésével kapcsolatban. A budapesti rendőrfőkapitányság a HVG kérdésére megerősítette, hogy az eljárást az állami számvevőszék feljelentése alapján indították, miután a májusi vizsgálat során bűncselekmény gyanúját állapították meg. A társaság ügyében a közbeszerzési döntőbizottság is vizsgálódik, mert az ÁSZ szerint jogszabályba ütköző szerződés módosítás és elmulasztott közbeszerzési eljárás is felmerült. Az Élelmiszermentő Központ Non-Profit ZRT 4 éve jött létre az élelmiszerpazarlás csökkentésére, de a vizsgálatok szerint az állami társaság milliárdokat költött el úgy, hogy a törvényben előírt élelmiszermentési feladatot egyetlen alkalommal sem teljesítette. Részletes észrevétellel fordult a főügyészséghez Hankó Balázs, fideszes országgyűlési képviselő ügyvédje. Hankó Balázs közleményében azt írta, hogy együttműködik a hatóságokkal, nem próbál elszökni és visszautasítja azt a gyakorlatot, amely szerinte azt a látszatot kelti, hogy letartóztatása előre eldöntött tény. Felidézte, hogy a Nemzeti Kulturális Alap több munkatársát már őrizetbe vették és letartóztatták, ugyanakkor az ő mentelmi jogának felfüggesztését 3 hónap alatt sem indítványozták. Szerinte ez azt jelenti, hogy nincs vele olyan adat, amely ezt indokolná. Azt írta, nem fogadja el, hogy bárkit feltételezések vagy politikai indulatok alapján ítéljenek meg. Júliusban 14%-kal csökkent az eladó lakások és házak iránti kereslet Budapesten és az agglomerációban, ami az eladói kedv mérséklődését is magával hozta. A havi adatok szerint a családi és kertes házak iránti érdeklődés több mint 13%-kal nőtt, a társasházi lakásoknál pedig közel 6%-os bővülést mértek. A keleti vármegyékben 30% körüli volt a kereslet, Budapesten viszont mindössze 0,4%-os növekedést regisztráltak, ami stagnálást jelent. A szakértők szerint a fővárosi árszintek miatt sokan inkább az agglomeráció vagy a vidéki régiók felé fordulnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok holnapra, holnap utára, de szerintem már mindenki kívülről fújja, hogy pénteken jön az enyhülés, addig azonban még a helyenként szinte elviselhetetlen lesz az idő, úgyhogy kedden marad a forróság, szinte zavartalan napsütéssel, egy-két gomoly felhővel, szerdán ugyanez lesz a helyzet, csütörtökön pedig még tovább fokozódik a meleg, hiszen még kedden, szerdán 39-40 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, csütörtökön akár 42-43 fok is lehet a korai utáni órákban, de aztán pénteken érkezik a hidegfront, és legalább 6-8 fokkal mérséklődik a meleg, sőt, akkor záporok, zivatarok érkezésére is számíthatunk. Hozom a friss infókat az utakról. Történt egy baleset az M3-as autópályán Bag térségében a 30-as kilométernél. Itt forgalomkorlátozásra kell készülni, mindkét irányban több kilométeres a torlódás. És az M7-esen is volt egy baleset Budapest felé Érdnél. Itt egy személyautó hajtott a szalagkorlátnak, a 21-es kilométernél már ismét két sáv járható, de még mindig több kilométeres a torlódás. A fővárosban pedig lassan túljutunk a délutáni csúcson, bár nem volt ma túlságosan megterhelő a torlódás, viszont a Rákóczi úton, az Asztória és a Blahalújza tér között, illetve a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál még lehet erősebb forgalomra számítani. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában, mától lezárták a Pozsonyi utcában befelé, a Tél utcánál a belső két sávot, a kifelé vezető oldalon pedig ugye már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, viszont a Terelősziget után el tudunk kanyarodni jobbra, illetve Soroksáron a Tárcsás utcában, a vasúti átjáró közelében, a Gyékény utca és a Lángendre utca közt a forgalom egy sávon váltakozva tud haladni, mert javítják a vízvezetéket. Vezessenek óvatosan!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Folytatódik a Kánikula kívánság műsor, benne pedig már is Tünci kérését teljesítem, aki Norbinak küldi Orsi, ha lemegy a nap című számát. Előtte azonban Vance Joy Riptide című dala forog, ezt pedig Marci szeretné küldeni apukájának, Imrének. Sláger!

Egy jó kis Elton John dal forgott itt a Sláger FM-en, ez volt az I'm Still Standing. Önökön múlik, hogy mivel megyünk tovább, hiszen tart a kívánság műsor, még ebben az órában tudom a kéréseket teljesíteni, gyorsan írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Azonban mielőtt a kívánságokra rátérnénk, már is mondok egy jó hírt önöknek, hogy nagyon sokan felkeresték idén nyáron a Városligeti Kertmozit, az egyik kedvenc találkozó helyünké vált. Ez a helyszín, ahol hetente háromszor is tartanak vetítéseket, és hát az a jó hír, hogy meghosszabbították ezt az ingyenes kertmozi sorozatot. Az elmúlt két hónap fantasztikus hangulatú vetítései után további klasszikus és közönségkedvenc filmekkel várnak bennünket egészen augusztus 19-ig. Így hát ezen a héten is lesz vetítés. Ugye nagyon jól bevált az a rendszer, ahogyan a filmeket vetítik. Szerdánként kedvenc klasszikus, péntekenként romantikus film, szombatonként pedig családi kedvencek kerülnek a gyöngyvászonra. Így hát ezen a héten szerdán a Bill és Ted haláli túrája című filmet nézhetjük meg, aztán jön egy romantikus film pénteken, a négyesküvő és egy temetés, majd a szombati családi kedvenc ezen a héten a Kung Fu Panda lesz. Úgyhogy érdemes lesz ezen a héten is a csillagos ég alatt mozizni egy jót a Városligetben. A vetítések mindig este 6-kor kezdődnek, le ne csúsztanak róla. No, de nézzük, hogy mi vár ránk a folytatásban. Edina írt nekünk, Hello Sláger FM, kislányom Kira ma ünnepli a névnapját, neki szeretném küldeni Benson Boone-tól a Beautiful Things című dalt, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Drága Kira, hát Isten éltesse, nagyon boldog névnapot kívánok neked. Gyönyörű ez a név. Már is érkezik Benson Boone-dala, Melinda pedig azt írja, sziakat a férjemnek, a cica suttogónak küldeném a Genesis Jesus He Knows Me című dalát. Ez is egy szuper dalválasztás, úgyhogy már is jönnek Phil Collins-ék.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, egyszerűen nem tudom megunni Benson Boone dalait. Annyira szeretem a hangját, annyira szeretem azt az energiát, ahogy énekel. Ez volt Beautiful Things című dala. Itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, benne pedig nézzük gyorsan, hogy mivel megyünk tovább. Rengeteg SMS érkezik, és nagyon szűkös az időnk, de még várom a kéréseket. 0630 30 30 95 8, ide írjanak. Bianca is így tett, ő azt írja: Hello Kata, én egy Teddy Swims számot szeretnék kérni, ha lehet. Bianca, természetesen lehet. Mit szólsz mondjuk a Bad Dreams-hez? Én ezt választottam. Remélem, hogy tetszeni fog. Azonnal forog, de előtte még Fanni kérése teljesül, aki a barátnőjének Dorinának üzeni, hogy fel a fejjel, és küldje neki Wolf Kati Szerelem miért múlsz című dalát. Már is forog.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Egyre fokozódik a forróság, ma már hivatalosan is 40 fokot meghaladó maximumokban volt részünk, Dabason, Kisszállás külterületén és Soltvadkerten egyaránt 40,1 Celsius fokot mértek, a fővárosban pedig tegnap is, ma is új meleg rekord született, ma 39,6 Celsius fokot mértek, ami majdnem egy fokkal több, mint a korábbi 2017-es meleg rekord, és a következő napokban még tovább emelkedhet a hőmérőnkben a higanyszál, holnap-holnap után 39-40 fok lehet, csütörtökre pedig 40-42 fokot ígérnek a meteorológusok. Esőre pedig sajnos továbbra sem számíthatunk. És szétnézünk az utakon, továbbra is erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-ás autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt, főleg a külső sávban. Az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon Érdnél egy személyautó hajtott a szalagkorlátnak, a 21-es kilométernél még mindig 3-4 kilométeres a torlódás, bár már mindkét sáv járható. Az M3-as autópályán pedig Bak térségében egy személyautó a Budapest felé tartó oldalon átszakított a szalagkorlátot és áttért a Vásárosnamény felé vezető oldalra. A 30-as kilométernél ezért mindkét irányban forgalomkorlátozásra kell készülni és 2-3 kilométeres torlódásra, illetve szintén Pest megyében a 4604-es jelű Soroksár-Örkény összekötő úton Sári és Inárcs között két személyautó ütközött össze. A 10-es kilométernél a helyszínelés idejére lezárták az utat, a helyszínre mentő helikopter érkezett. A fővárosban közlekedve pedig figyeljenek arra, hogy az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert itt javítják a csatornát. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton, a Háros vasút állomás közelében, a Promontor utcánál. A forgalom itt is egy sávon váltakozva tud haladni. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a

A jó barátok dala szólt, ez volt a Rembrandtstól az I'll Be Down For You itt a Sláger FM-en. Nagyon kellemes lassan estét kívánok önöknek, hiszen mindjárt 8 óra, ez pedig ugye egyrészt azt jelenti, hogy lassan véget ér a kívánságműsor, viszont lassan véget érnek a hőségben töltött órák, szépen lassan elkezd majd csökkenni a hőmérséklet, de hát olyan nagyon nagy csökkenésre nem számíthatunk, hiszen holnap reggel is 24-25 fokban indítjuk a napunkat, hát ilyenek a trópusi éjszakák. No de itt a Sláger FM-en mielőtt tovább mennénk a kívánságokkal, egy zenés élményt szeretnék önöknek ajánlani, hiszen folytatódnak a térzenek koncertek. Ezen a héten a Halászbástyánál várnak bennünket szerdán, ahol egy német fúvós zenekar ad szabadtéri koncertet. A zenepavilonban felcsendülő ingyenes hangverseny különleges élményt kínál a budai vár egyik legszebb helyszínén, úgyhogy érdemes lesz ide ellátogatni. Ennek a koncertnek a különlegessége pedig az, hogy nem este, hanem délelőtt 11-kor kezdődik. Látogassunk el a Halászbástyához szerda délelőtt legyezővel, szalmakalappal, napszemüveggel felszerelkezve, és élvezzük a muzsikát. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, milyen muzsikát élvezünk a folytatásban. Mátétól érkezett a következő üzenet. Hello Sláger FM, szeretném, ha lejátszanátok a világ legszebb lányának, Nórinak a Bombon Rabod vagyok című dalát. Ugye Szolnoki Petiék Radics Kikivel közösen készítették ezt a dalt, és jól fog esni meghallgatni. Azonnal forgatom. Toncsi pedig azt írja, Hello Sláger FM, olyan meleg van kint, hogy még mindig nincs kedvem hazaindulni a munkából, úgyhogy küldöm magamnak a Bananarama Vénusz című dalát. Toncsi, azért nehogy bent aludja munkahelyeden, nem lesz sokkal hidegebb az éjszakai órákban sem. Kitartás mindenkinek, a dal pedig már is forog.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Harry Styles dala, az Aperture, és Eszter üzenete zárja a mai kívánságműsort. Még a hírek előtt az ő kérését teljesítem, ez így szól. Szia Kata, a futároknak szeretnék küldeni a Honeybees-től egy dalt, a legnagyobb hőst, ha lehet, üzenem köszönet a munkájukért. Ez egy nagyon szívmelengető üzenet, én is hadd mondjak köszönetet a futároknak, és mindenkinek, aki ebben a forróságban odaként teljesít szolgálatot. Jön a

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél, az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
2: Hőhullám, hangulat ingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
4: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makkadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
9: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
0: A reklám után.

0: áramszünetek lesznek Veszprém vármegyében. Víztakarékosságot kér a Bakonykarszt a hőségriadó miatt. Kedvezményes tanulójegy érkezik a balatonfüredi buszokra. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Áramszünetek lesznek Veszprém vármegyében, de egyelőre nem az energiakrízis miatt. Az EON jelezte, hogy augusztus 3-a és 9-e között több Veszprém vármegyei településen is előre tervezett áramszünetre kell készülni hálózatfejlesztési és karbantartási munkák miatt. Az áramszolgáltató jellemzően reggel 8 és délután 4 óra között végzi a szükséges munkálatokat, amelyek a biztonságos és üzembiztos áramellátást szolgálják. Az érintett lakosokat előzetesen értesítik, a szakemberek pedig arra kérik az ügyfeleket, hogy a lejárás idejére húzzák ki az érzékeny elektromos készülékeket, és lehetőleg ne nyitogassák a hűtőszekrényt. A szolgáltatás a tervezetnél korábban is helyreállhat, ha a munkálatok a vártnál hamarabb befejeződnek. Hogy pontosan hol kell áramszünetre számítani, azt az EON honlapján lehet megnézni. Az energiatakarékosság jegyében lekapcsolják a díszkivilágítást Veszprémben. Porga Gyula polgármester a közösségi oldalán tette közzé, hogy Veszprémben milyen intézkedéseket léptetnek életbe az energiatakarékosság jegyében. Azt írta, a város intézményvezetőit arra kérte, hogy mindenhol keressék meg azokat a lehetőségeket, ahol észszerűen csökkenthető az energiafelhasználás. Kifejtette, amint a paksi atomerőmű leáll, Veszprémben lekapcsolják a díszkivilágítást. A magántulajdonban lévő esténként kivilágított épületek gondozóit is arra kérik, hogy lehetőség szerint ugyanezt tegyék. A hőségriadó miatt felelős vízhasználatra kéri a lakosságot a Bakonykarszt ZRT. A szolgáltató szerint a tartós kánikula és a csapadék hiány jelentősen megnöveli a vízfogyasztást, ami komoly terhelést jelent az ivóvízhálózatnak Veszprém vármegyében is. Arra kérik a lakosokat, hogy a hőségriadó idején mellőzzék a nem létfontosságú vízhasználatot, így a kertek locsolását, a medencék feltöltését, az autómosást és a burkolt felületek locsolását. A társaság hangsúlyozza, minden szükséges műszaki intézkedést megtesz a folyamatos vízellátás biztosításáért, ugyanakkor figyelmeztet, hogy ha a fogyasztás tartósan meghaladja a rendszer kapacitását, akkor helyi vízhasználati korlátozások bevezetésére is sor kerülhet. Szeptember 1-től új kedvezményes jegytípust vezetnek be Balatonfüred helyi autóbuszjáratain. A nappali és esti tagozatos diákok, valamint egyes szakmai képzésben résztvevők ezentúl 200 forintos tanuló vonali jegyet és mobil jegyet válthatnak, még a teljes áru jegyek ára változatlanul 350 forint marad. A kedvezmény igénybevételéhez érvényes diákigazolvány szükséges, a szakmai képzésben tanulóknak pedig kréta igazolást kell bemutatniuk. Megkezdődött az ürgék befogása a Tihanyi belső tónál. A Balaton felvidéki Nemzeti Park szakemberei a túlszaporodott állományból mintegy 100-220 állatot fognak be, hogy egy másik biztonságos élőhelyre telepítsék őket. A cél egy új üregkolónia kialakítása, amely később természetvédelmi tartaléként is szolgálhat. Tihany polgármestere szerint nincs sok aggodalomra, a belső tónál továbbra is sok ürge marad. A kirándulókat ugyanakkor arra kérik, hogy az állatokat ne etessék és ne próbálják megsimogatni. A nyár egyik legnagyobb balatoni könnyűzenei buliára készül Alsóörs. Augusztus 8-án a TNT és a New Level Empire lép színpadra az Amfi különleges szabadtéri rendezvény helyszínén. Az estét 19 óra 45-től a New Level Empire nyitja, majd a TNT idézi fel legnagyobb slágereit, köztük a Titok, a Bíbor Hold és a Hova lettek a régió ízek című dalokat. A koncert után Szabó László DJ gondoskodik a hangulatról egészen éjfélig. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Jani Csákvetszadala szólt, ez volt a Mennyit adsz a lelkemért, és ugye valamennyiünknek megterhelő a mostani hőség, viszont képzeljék, Spanyolországban, ahol talán még a miénknél is melegebb most az időjárás, van egy város, ahol már elkezdtek karácsonyra készülni. Az észak-spanyolországi Vigo karácsonyi dekorációja ugyanis olyan jelentős, hogy időben el kell kezdeni, hogy az ünnepre készen legyen. Idén 500 utcán több mint 12 millió LED égőt helyeznek ki, több ezer fát díszítenek fel, és 1500 világító boltívet állítanak majd fel. Jelenleg az előkészítő munkálatok zajlanak, de hogyha minden rendben megy, akkor novemberre éppen, hogy elkészülnek, mire fel kell kapcsolni az ünnepi fényeket. Egyébként a város polgármestere elmondta, hogy az évről évre egyre bővülő ünnepi látványosságok már tavaly is mintegy 5 millió látogatót vonzottak a városba, és hát nagyon bízik abban, hogy a 2026-ra tervezett dekoráció minden eddig itt felülmúl majd, és idén is pozitív lesz a visszajelzés. Na hát, jó karácsonyi készülődést kívánunk a vigóiaknak, mi pedig maradunk a nyári buli hangulatnál, irány a Velencei tó, Séposev Tamás dala érkezik, a buliban.

0: világon.
1: Dr. Béres, Varga Viktor és Biga Dala szólt, ez volt a kocintós, és ez a dal mindig arra figyelmeztet bennünket, hogy ígyunk meg egy nagy pohár vizet, úgyhogy kocintsunk mi is egy nagy pohár vízzel, váljék kedves egészségükre. De ha már víz, hát ma reggel a Duna vízhozamáról és a jelenlegi vízhelyzetről is szó esett a Sláger reggelben. Pordán Petra és Somogyi Zoli, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjével beszélgetett.
2: Biztos láttátok ti is sok a háborúknak a Dunával kapcsolatos cikkek komment szekcióiban, hogy hát az osztrákok visszatartják a Duna vizét, nekünk meg tessék, le kell állítani a paksi atomerőművet, mert az alacsony vízszint miatt nem tudnak hűtővizet szivattyúzni. Én olvastam egyébként még a múlt héten, hogy van egyébként olyan terv, hogy lefelé meghosszabbítják a szívócsöveket a Meder alja felé, tehát ez nyilván nem pár órás meló. Egyébként kerestük a paksi atomerőművet is, későbbre ígértek nekünk majd beszélgetési lehetőséget. Viszont közben persze azt is írják a kommentelők, hogy hát egyébként se kellett volna leállítani az atomerőművet, mert hogy bezzeg, amikor régen ilyen alacsony volt a Duna vízállása, akkor sem kellett leállítani. De most akkor volt ilyen rekord alacsony a Duna, vagy nem? Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője vonalban. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, szia!
4: Jó reggelt, sziasztok, és nagyon sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is. Nem.
2: Nem volt még ilyen alacsony?
4: Aha. Igen. Nem volt még soha ilyen alacsony a Duna. Gyakorlatilag a valaha mért legkisebb vízállások, hogyha valaki fölmegy majd a honlapokra, mert nagyon sokan figyelik a vízállásokat, és azt látja, hogy LKV, ez vízügyes nyelven a legkisebb vízállást jelenti. Tehát, hogy ezek az LKV-k Komárom alatt mindenütt megdőltek a Duna magyarországi szakaszán. Elképesztően beszédes szám az, hogy az elmúlt 30 évnek az átlagos vízhozama, például itt Budapestnél a Dunán, 2100 köbmétert hozott másodpercenként átlagosan a Duna, most pedig 720 köbmétert hoz.
3: Mit gondolsz,
4: hogy ez nagyon sok ideje?
3: Ez a mostani alacsony vízállás, ez egy rendkívüli esemény, vagy ez majd egy tendencia?
4: Ezt nem lehet megmondani, az tény, hogy ezek a szélsőségek egyre gyakrabban alakulnak ki, tehát azért 2000 óta többször voltak negatív, illetve pozitív rekordjaink is, és itt nagyon nem szabad elfelejteni ugye a 24-es árvizet például, és előtte még kettőt, tehát hogy azért már hogy 20-as évekre gondolok csak, és 2000 óta pedig több nagy volt nyilvánvalóan, ezt is tudom, tehát hogy nagyon-nagyon a szélsőségek felé megyünk, ez egészen biztos. De egyébként Zoli, arra is, hogyha egy szót tudunk reagálni, amit mondtál az elején, rengeteg helyen jelenik az meg, hogy Magyarországon valami nem stimmel, mert hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz. Nincsen a Duna felső szakaszán sem bőven víz. Ugye ez egy nagyon komoly tévhit, hogy ezek az országok, a fenti országok visszatartják a Dunát a különböző duzzasztóknál. Ugye azt azért tudni kell, hogy a Duna az egy nemzetközi vízfolyás, és egyetlen egy állam sem rendelkezik a vízkészletével korlátlanul, magyarul szólva. Ezeknek a duzzasztóknak az a szerepe, hogy amikor van egy úgynevezett vízbő időszak, több víz van, akkor betározzák a vízkészleteket. Most is ez történt, most viszont nem tároznak semmit. Tehát a Duna jelenlegi természetes vízhozamát, ezt a keveset, úgynevezett, ezt úgy hívják, hogy zsinórüzemben, tehát átfolyó üzemben tovább engedik, mindenhol az minden eddiginél alacsonyabb ez a vízhozam. Tehát ez egyáltalán nem igaz, hogy bárhol is visszatartanák a vizet.
2: Az összeesküvés elméletekben hívőknek mondanám, tegnap egy nagyon jó pofa hasonlatot olvastam valamelyik cikkben, hogy képzeljük el, hogy egy fazekat beteszünk a mosogatóba a csap alá. Folyatjuk bele a vizet, megtelik vízzel ugye az edény, ez lenne a gát, és utána, hogyha csak csurog bele a víz, akkor pontosan ugyanannyi folyik belőle tovább, mint amennyi bemegy. Tehát, hogy amit most mondasz, az ugye azt jelenti, hogy ott állandó a vízszint, mit tudom én, az Bécsnél, vagy nem tudom hol, és amennyi belefolyik a túloldalon, ugyanannyi ki is folyik ezen az oldalon. És hogyha ők most ezt megnyitnák a csapot, és átengednék, amit felduzzasztottak, az ideig, óráig, nem tudom, talán néhány óráig megemelni a Duna vízszintjét, de hát hosszú távon meg utána nem tudnak ez többet pontosan küldeni, mint amennyit ők kapnak.
4: Ez pontosan így van, tehát mindenütt így megy ez most, átfolyó üzemmódban jönnek le Ausztriából és Szlovákiából ezeken a duzzasztókon keresztül ezek a vízhozamok, de hogy az elején említettem, ezek a vízhozamok most minden eddiginél alacsonyabbak.
2: Uh-huh. Még egy kérdést engedj meg, Gabi, hogy itt ugye most arról is szó van, ez egy kicsit másik téma, hogy aszály van, és hogy nincs víz például öntözéshez, stb. És erről is pont tegnap ugrott elém egy cikk, hogy Magyarország az elmúlt években inkább az árvizek kialakulásának megakadályozására készült fel mindenféle ilyen vízszározókkal. Ott én is láttam, hogy valahol építettek ilyen nagy medvet, de hogy ez nem ugyanaz, mint amikor arra készülünk fel, hogy tartalékoljunk vizet a nyárra.
4: Így van, Így van, erre ugye nyilvánvalóan ősszel meg télen kell felkészülni. A vízügyi igazgatóságok most is visszatartanak egyébként vizet, több mint 600 millió köbméter vizet tartunk visszatározókban, holtágakban, medrekben is, itt elsősorban az Alföldről, de egyébként egész Magyarországról beszélünk. Uh-huh. Ez a mennyiség ez folyamatosan csökken, mert nagyon-nagyon meleg van, de például a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva országosan kb. 30%-kal több vizet tartunk vissza ezekben a holtágakban. Ugye nagyon sok felé kell ökológiai vízpótlást végezni. Ez azért fontos, mert hogyha bármilyen holtágban például lejjebb megy a vízszint az ökológiai minimum vízszintnél, akkor az már a természetet, a környezetünket veszélyezteti. Tehát azt mindenképpen meg kell oldani, hogy a folyómederből oda át tudjanak emelni, akár szivattyúk segítségével is vizet, ezt hívják ökológiai vízpótlásnak. Ez is nagyon sok felé megy, és teljesen igazad van, Zoli. Nyilvánvalóan ebben teljesen megváltozott már a felfogás, nem csak a vízügynél már viszonylag régóta, hanem most már minden más résztvevőnél is. Tehát például mi vízügyesek, civil szervezetekkel, vízőző szervezetekkel rengeteget dolgozunk együtt az országban. Igyekszünk minél hamarabb megtalálni mindig azokat a megoldásokat, ahogy, amikor vissza és ahogy vissza tud, lehet tartani egy területen vizet, de ez a legfontosabb, és ez egyértelmű az előttünk álló ősz és tél folyamán lesz, amikor hát reméljük több víz érkezik, majd hogy azt nyára betározunk, és ezen dolgozik most tényleg mindenki.
2: Legyen így. Köszönjük szépen az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjének, Siklós Gabriellának. További jó munkát a kollégáknak is.
4: Köszönöm szépen nektek is. Köszönöm szépen.
3: Szép napot, szia.
2: Szervusz.
1: Egyébként a hét második felére már Ausztriára ígérnek csapadékot, úgyhogy talán a Duna vízgyűjtő területén lehullott csapadék itt Budapestnél is megduzzasztja egy kicsit a Dunát, illetve hétvégére már ide a fővárosra is ígérnek csapadékot. Valószínű, ez nem lesz elegendő, úgyhogy aki tudja az esőtánc lépéseit és érez magában annyi energiát, hogy el is járja, hát ez mindenképpen tegyen, ha jó úgy érdekében. Nem csak egy egész város, de egy egész ország, sőt, talán egész Európa hálás lenne érte. No, de itt a Sláger FM-en már is repülünk tovább, érkezik Závod Bodi Gábor és a Táska Rádió, önök pedig ébredjenek holnap reggel is Pordán Petrával és Somogyi Zolival.

0: A Kft-től a szólt, ez volt az Elizabeth itt a Sláger FM-en. Én Kiskata vagyok, és 10-ig leszek itt önökkel, 10 órakor pedig érkezik majd Esmiller András, és indul a Slágerkult, akihez Kluiber Dénes érkezik vendégségbe, hogy beszélgessenek a MOM Parkban megrendezendő The Artist Chamber tehetségkutatóról. Ez valójában egy kiállítás lesz, ahol több száz festmény, grafika, szobor és fotó várja majd a közönséget a K Galéria vezetőjével, Kluiber Dénessel, a nagyszabású budapesti esemény egyik létrehozójával beszélget. Tehát Andris, mi pedig belefülelünk.
1: Mi 6 éve indítottuk a galériát, az a K Galéria Kálmin tér közelében, és kifejezetten akadémikus végzettségű, tehát egyetemi végzettséggel rendelkező profi képzőművészeket kezdtünk tulajdonképpen kiállítani. Szakmai szervezetekkel együttműködve létrehoztuk az artregiszter.hu oldalt, ahol életrajzokat, életműből különböző alkotásokról fotókat, reprodukciókat lehet megnézni, és ott akár vásárolni is lehet ezektől az alkotóktól munkákat. A legfőbb szempont itt az egy válogatott oldal, kiállítási helyek, milyen díjazásokkal rendelkeznek, milyen szakmai folyóiratokban, kik beszélnek róluk, tehát tényleg itt a top-top képzőművészeket gyűjtjük össze, és azt tapasztaltuk, hogy emellett nagyon sokan kerestek meg minket, akik autodidakta vagy feltörekvő alkotók, hogy foglalkozzunk velük.
2: Mert hogy ez sem ördögtől való, miért ne lehetne?
1: Én azt gondolom, hogy művészet mindenkié. Tehát a csúcsképzőművészet, ami tényleg mondjuk akár már a befektetési régiókat is súrolja, vagy sokszor azt célozza, az azért egy elég ilyen válogatott, vagy néha azt mondják, hogy elitista világ, de hát az emberek, az átlag ember, vagy mindenkinek szüksége van erre, hiszen azt gondolja, mindennapi világból, a mindennapi életből egy kicsit kiragad minket, akár alkotókat, akár befogadókat, úgyhogy mi szerettük volna ösztönözni az embereket, mindenkit, hogy tényleg alkossanak és próbálkozzanak ezzel. És úgy voltunk el, hogyha már ilyen sokan megkeresnek minket, aki nem a profi világból jön, akkor valamit kellene kezdeni igazából ezzel az igénnyel. És egy idő után eszünkbe jutott, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy tehetségkutató versenyt ennek a világnak, vagy ennek a úgymond alulról lévő, vagy a másik oldalról lévő, igen, nem a profi szintről lévők. Egyeztettünk nagyon sok emberrel, köztük sok ismert emberrel is egyébként, akik tudtuk, hogy foglalkoznak hobbiként, vagy másodállásként képzőművészettel, ilyenek színészek, énekesek, üzletemberek.
2: Ez is sokan vannak, ugye?
1: Nagyon sok támogató van. Az egy külön érdekesség, hogy majd ezen a tehetségkutatón, amit kitaláltunk, és most már negyedszer rendezzük meg, tőlük is lesz egy-egy alkotás. Tehát ezek az ismert emberek, celebek, ők, az ő munkáik is megtekinthetőek lesznek, de ez így zárójelbe. Lényeg az, hogy egyeztetünk sok emberrel, és sok céggel is, aki esetleg mellé tudna állni, hogy támogassa ezt az ötletet, és nagyon gyorsan összeállt 4 éve az első tehetségkutató, mostanra pedig ott tartunk, hogy a MOM Park ad helyszínt, egy 700 négyzetméteres hatalmas kiállítótér.
2: Az komoly.
1: És ezt töltjük meg alkotásokkal.
2: Innen nem messze tőlünk, ha már alkotás az alkotás.
1: Így van.
2: Tovább a rádió környezetében található, úgyhogy ennek külön örülünk, de annak meg még inkább, hogy egy olyan közösségépítő platformot, meg fórumot teremtettetek, ami tényleg ritka, és milyen jó, hogy ez már 4 éve megvan.
1: Így van, így van. És ráadásul azt el kell mondanom, hogy egy a koncsi

0: szépirodalom dráma kategóriában is kiadták a könyvét. Tehát, hogy ő érzi, átérzi ezt, hogy milyen lelkülettel, milyen nehéz megmutatni, kiállni egy nagy közönség elé, hiszen ez nem csak egy verseny, hanem ezen a 700 négyzetméteren az összes beküldött alkotás ki lesz állítva. Tehát tavaly például több mint 500 alkotás, hát el tudod képzelni, hogy az mennyi, ez egy óriási kiállítás, tehát mint kiállítás is érdekes tulajdonképpen a látogató közönségnek.
1: De egyébként neked is, mint főszervező?
0: Nagyon, abszolút.
1: Tehát mindig találsz bennük új kincseket, meg útravalókat?
0: Mindig. Sőt, hát számos jó példa is van ezzel kapcsolatban. Például van egy fiatal hölgy, aki középiskolásként indult, kétszer nevezett és részt vett a versenyen. Volt, hogy helyezést is kapott, tehát a zsűri értékelte, és most pedig első éves hallgató a Képzőművészeti Egyetemen, büszke hallgatója az egyetemnek, úgyhogy számtalan ilyen példa van, de minden korosztályból.
2: Ma este 10 óra után a teljes interjút is meghallgathatják itt a Sláger FM-en, aztán augusztus 22-től irány a Momkult. Most pedig egy kicsit visszaröppenünk az időben, a 80-as éveket idézzük fel, hiszen már is érkezik az első emelet dala, a Csak azért is szerelem.

Szép estét kívánok önöknek, ez a Sláger FM, és benne Szakács Gergő énekelt nekünk, ez volt Képtelen című dala. Azonnal érkeznek a friss információk Ortutai Dóritól, de még a hírek előtt Olá Gergő dalát hallgatjuk meg. Jön a Tör ki a csendből.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több mennyében is lesz szúnyogtérítés a következő napokban. Elindult a MOL-Bubi 3.0, minden eddiginél több kerékpárral és bővülő hálózattal. Szeptember elején indul az Ide-Buda 1686 emlékét. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A rendkívüli hőség és a paksi atomerőmű leállítása miatt kialakult helyzetről egyeztetett a Sándor Palotában Magyar Péter miniszterelnök és Forstoffer Ágnes a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök az országgyűlési frakció vezetőkkel. A megbeszélésen a nemzeti összefogás és a politikai szereplők együttműködésének szükségességét hangsúlyozták. Magyar Péter később Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések kissé optimistábbak lettek, közölte, hogy a Duna vízszintje Paksnál és Budapestnél hétfő reggel óta stagnál, az utolsó paksi turbina továbbra is termel, és mindenki a működés fenntartásán dolgozik. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy már zajlanak az augusztus 20-ai ünnepség előkészületei, de az idei esemény sokkal szolidabb lesz mind a tűzijátékot, mind a költséget tekintve. Egy emelkedett, ünnepélyes, a nemzeti egységet szolgáló augusztus 20-át terveznek. Magyar Péter a hőség miatt kialakult energiaválság kezeléséről szóló sajtótájékoztatón elmondta, ha szükséges és a helyzet súlyosbodik, vagy újabb hőség érkezik, amely veszélyezteti az energiabiztonságot, akkor mérlegelni fognak. Hozzátette, hogy az ünnepig még 17 nap van, ezért azt javasolta, hogy előbb menjünk át az előttünk álló 5 napon, és utána beszéljünk a továbbiakról. A kánikula a szúnyogok aktivitását is befolyásolja, a honos fajok kevésbé vannak jelen, mert folyóink rekord alacsony vízszintje miatt alig vannak lárvatenyészőhelyek. A kertvárosias területeken viszont erősebb az ártalom, főként az inváziós ázsiai tigris szúnyogok miatt, amely a ház körüli apró vízmegállásokban is képes kifejlődni. A következő napokban 8 megye 43 településén lesz gyérítés. Békés és Csongrád-Csanád vármegyében légi biológiai lárvagyérítést, több aranya, Csongrád-Csanád-Fejér és Somogy vármegyei településen pedig földi kémiai eljárással védekeznek, a Tisza-tónál szintén szükség van beavatkozásra. Elindult a MOL-Bubi 3.0 Budapest új generációs közbringa rendszere, amely minden eddiginél nagyobb flottával és modernebb szolgáltatásokkal támogatja a városi kerékpározást. A rendszer indulásakor 2000 kerú érhető el, ebből 500 elektromos rásegítésű, a BKK tervei szerint pedig rövid időn belül 3300, később 5000, hosszabb távon akár 8000 bringa áll majd rendelkezésre. A lefedettség 40-ről 80 négyzetkilométerre bővülhet, a hálózatot pedig virtuális mobilpontok gyorsítják. A MOL-Bubi 3.0 új alkalmazást kapott egyszerűbb regisztrációval és kedvezményes használati lehetőségekkel. A próbaüzemben 9000 felhasználó tesztelte a rendszert. Szeptember elején indul az Ide-Buda 1686 emlékév, amelyet a budavári önkormányzat Buda visszafoglalásának 340. évfordulója alkalmából hirdet meg. A programsorozat szeptember 2-án kezdődik az 5 napos budavári fesztivállal, amely ünnepi megemlékezéssel, koncertekkel, könyvünneppel, családi programokkal és kulturális eseményekkel várja a látogatókat. Az emlékév célja, hogy felidézze Buda felszabadításának történelmi jelentőségét és erősítse a budavári közösséget. A rendezvények között jazz és komoly zenei programok, történelmi előadások, kiállítások, filmvetítések és irodalmi estek szerepelnek, a gyerekeket bábszínház és kézműves foglalkozások várják. Az önkormányzat arra ösztönzi a helyieket, hogy saját történeteikkel és régi fényképeikkel kapcsolódjanak az emlékévhez. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatlanul.

Rutka Robert és Jamie Winchester dala forgott itt a Sláger FM-en, és már is a Balaton felé vesztük az irányt, ahol már tavaly is nagyon nagy érdeklődés övezte a balatoni beach food versenyt, az év strandétele verseny pedig most ismét megdöntötte a nevezési rekordot. 22 vendéglátóhely nevezett összesen 44 étellel. Különösen magas szám ez, hogyha figyelembe vesztük, hogy a nevezési feltételek alapján nem csak egészséges, hanem lehetőleg helyi alapanyagokból készített, de ezen túlmenően kimondottan kreatív és a strand gasztronómiát megújító ételeket vártak a verseny kiírói. Tehát ezek között a megversenyeztetett strandételek között nem feltétlen a lángos volt a legkreatívabb versenyző. Idén is nagyon erős volt a mezőny, a zsűri tagjai pedig csúcsminőségű finomságokat kóstolhattak. Hogy idén vajon melyik étel diadalmaskodik, az majd holnap fog kiderülni, hiszen augusztus 4-én tartják a döntőt. Az elmúlt években többek közt a kovászos uborka leves, a sós kürtős kalács és a marhanyelvből készült lepénykenyér diadalmaskodott. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy idén vajon melyik strandétel arat diadalt. Természetesen holnap erről is beszámolunk majd önöknek. Most azonban repülünk tovább itt a Sláger FM-en Gáspár Laci dalával. Jön a Sosem vagy egyedül.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Freddy dala, a Pányanyér, ez pedig a Sláger Este. Én Kiskata vagyok, és most már egészen kellemes odakint az idő. Az ember legszívesebben ilyen időben menne a strandra. 27-28 fokot mutat most a Sláger FM hőmérője, szóval most tényleg kellemes az idő. Napközben azonban holnapra is őrült hőséget ígérnek a meteorológusok, sőt, a hét legforróbb napjai jönnek. Holnap is, holnap után is sok lesz a napsütés, és igaz ugyan, hogy újra beindul a gomoly felhőképződés, de csak elvétve van esély egy-egy hőzivatarra. A légmozgás is csak a Dunántúlon lesz élénk. Holnap reggel 25-26 fokban indítjuk a napunkat, délutánra pedig 39-40 fokot ígérnek a meteorológusok is. Nagyjából így alakul a szerdai időjárásunk is, csütörtökön azonban akár 42-43 fok is lehet napközben. Ennek a csütörtöki kiugrásnak pedig az az oka, és akkor itt most vegyünk egy nagy levegőt, hogy pénteken érkezik majd egy hideg front, ami forró levegőt tol majd maga előtt, nyomában azonban 6-8 Celsius fokos csökkenést tapasztalunk majd, úgyhogy a csütörtöki 42-43 fokot pénteken 34-35-36 fok követi, az mi azért már elviselhetőbb lesz, és hát a hétvége időjárása is már sokkal elviselhetőbb lesz, szombatra is, vasárnapra is 32-33 fokot ígérnek, sok napsütéssel, elvétve egy-egy záporral, zivatarral, úgyhogy már csak addig kell kitartani. A kitartásban pedig segítenek a legnagyobb slágerek, a kompakt diszkó érkezik, és a Miss Right.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ma reggel a Sláger reggelben Pornem Petrának és Somogyi Zolinak volt egy műsorvezető társa. Mihály Filuca érkezett a csapathoz társ műsorvezetőként, és a többek közt a vérfagyasztó téma hullakollagénről is beszélgettek dr. Kárász Tamás plasztikai sebésszel.
1: Lucán, mennyire szereted a dél-koreai szépészeti termékeket?
2: Szerintem nagyon érdekesek, nagyon gyönyörű bőrük van a dél-koreai lányoknak, úgyhogy mindig kíváncsi vagyok az újdonságokra. De amiről most fogunk beszélni, arról eddig nem hallottam.
1: No, hát amiről most fogunk beszélni, az egy olyan ránckezelés, amely elhunyt donorok bőrszövetéből előállított, speciálisan feldolgozott anyagot használ. Ez egy kicsit rosszul hangzik.
3: Úgyhogy,
2: hát, nagyon rosszul.
3: Na, szeretnéd a kedvetekben járni, éppen ezért a kitűnő plasztikai sebészt, dr. Kárász Tamást hívtam föl.
1: Szia,
3: doktor úr, jó reggelt!
4: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Figyelj csak, Tamás, ezt ugye holttest kollagénként apostrofálják a sajtóban, ez így megállja a helyét?
4: Lényegileg igen.
1: Nagyon jó hangzik,
4: köszönöm. Én a terméket nem ismerem, de azért ez nem egy túl új dolog, hogy holttestekből, elhunyt emberekből kivesznek dolgokat, és azt utána újra hasznosítjuk.
3: Persze, na jó, hát amikor az életünkről van szó, és a szívünkről
1: az oké. Igen, vagy máj,
4: a
1: vagy
4: vesetranszplantáció. Ez más, nem teljesen, mert akkor nyilván még egy élő szövetet veszünk ki, és átültetjük vérrelátással mindennel együtt, de ez is, hogy egy teljesen halott szövetet, igazából azt kell tudni ezekről a termékekről, hogy ott a sejteket elpusztítják benne, meg eleve halott emberben nem is élő sejtek voltak benne, és csak végül is egy vázat ültetünk át. Ennek a leggyakoribb mai modern felhasználása az a csont. És a plasztikai sebészetben, főleg az én területem orrplasztika, ott használjuk talán a legtöbbet ezt most. Nagyon gyakori, hogy most már nagyon sokszor operálunk orrokat újra, mert nagyon régi az orrplasztika története, és most ez nagy divat, hogy orrokat újra operálunk, és ott kell nekünk elég sok anyag, és azt például bordapolcot használunk alapvetően, de ha valaki nem akarja a saját bordapolcát kivetetni, vagy például van olyan, hogy bizonyos kor után, ezt nem tudják sokan, de a saját bordapolcaink elcsontosodnak, egyszerűen nem tudjuk használni, mert a csont egyébként az a hátrány ezeknek a hullákból kivett szöveteknek, hogy nagyon sokszor fölszívódnak, és igazából ez csak egy váz, hogy a szervezet beleépítse a saját dolgait, de utána eltűnik igazából. De a csontnál nekünk fontosabb, illetve az orrnál fontosabb, hogy ott is maradjon, és az orrunk úgy nézzen ki 10 év múlva, és nem csak a műtőt, hanem egy fél évvel, és ott nem, ott ezért ez a csont helyett bordaporcot használunk, de szintén hullákból kivett bordaporc is lehet, vagy a sajátunk.
1: Én ezt nem is tudtam. Ez nagyon komolyan hangzik.
4: Igen, ez egy elég gyakori dolog. Vannak, azt se tudják az emberek, de vannak ilyen csontbankok, és innen lehet vásárolni ilyen készítményeket. Wow. Teljesen se hivatalos, ennek van egy nagyon bonyolult, vagy relatíve bonyolult, és nagyon szabályozott eljárás. Ez általában sugárral szednek ki minden sejtes, meg élőszövetet, meg DNS, meg mindent. Mert ugyebár, hogyha egy másik szervezetből átrakunk, egy élő emberbe szöveteket, tehát az immunreakciót okozhatna, és hogyha sejtes, vagy DNS, vagy bármilyen antigének vannak rajta, ezeket el kell pusztítani, és végül is ez egy kollagén váz, vagy egy csont váz, amit átrakunk. Ez egy másik nagy divat, most az amerikai dolog, az egy allokrénnek nevezett anyag, ami szintén így, az például zsírból van, donor, tehát hulla zsírból. És ezzel végeznek, mivel például itt a popsi töltés ez nagyon nagy divat most, és főleg a vékony nőknek van rá szükségük, akinek nincs saját zsírjuk. Alapvetően a lényeg, ezt tudni kell a hallgatóknak is, hogy a legjobb anyagunk mindig a saját anyagunk. Hogyha van, tudunk saját anyagot venni, például zsírból is, ahhoz, hogy más területeket nagyobbítsunk, akkor nyilván mindig ez a legmegbízhatóbb, legbiztonságosabb anyag. Tehát például vékony hölgyeknél jellemzőbb az, hogy szükség van például ilyenre, popsi vagy akár ma már ezt használjuk megnövelésnél is, de hogy nekik pont nincs.
3: De itt akkor például nincsen olyan, hogy ikertesoknál az egyik fogyni szeretne, a másik pedig nagyobb popsit,
1: és akkor
3: túl van, érted, mindenki jól jár. Olyat lehet, hogy az...
4: Ez petélyű ikreknél, igen, annál ott viszonylag könnyen megy az immunitás miatt, de ha amint már nem egy petélyűek, náluk is valószínűleg ki fogja lökni a szervezet az, és nagyon erős immunszupresszív szereket kell szedni, például egy vese átültetésnél is, aha, aminek nyilván, amikor az életünk a tét, hogy működjön a vesénk, vagy a májunk, akkor nyilvánvalóan ezeket a erős immunszupresszív szereknek nagyon sok mellékhatása van, azért azt el lehet viselni, vagy lehet mérlegelni, nyilván az élet sokkal fontosabb ennél, de egy szépészeti beavatkozásnál nyilván nem fogunk adni ennyire erős, durva gyógyszereket azért, hogy például egy másik emberből származó, ezt hajnál szokták mindig mondani, hogy nem lehet a másik ember haját beültetni, az sem lehet szintén pont ezért, tehát ki fogja lökni a szervezet, ha nem használunk ilyen nagyon erős immunrendszert elnyomó gyógyszereket.
1: Tamás, nagyon szépen köszönjük!
3: További jó munkát!
1: Köszönjük szépen! Köszönjük!
4: Szép napot!
3: Dr. Kárász Szemes plasztikai sebészt hallottuk, szervusz!
0: Hát én a magam részéről a természetes öregedés híve vagyok, ezután a téma után pedig még inkább. Persze, hogyha lett volna lehetőségem a születésem előtt megrajzolni saját magam, akkor valószínű nem ilyennek rajzoltam volna magamat, de most már így alakult, ráncaimat meg kimondottan szeretem, mert minden egyes ráncért megdolgoztam. No, de itt a Sláger FM-e már is érkezik egy olyan dal, amin nem fog az idő. A Szuper Sztereótól szól a Bent a neved, ami idén ünnepli a 10. születésnapját.

0: nem mentem moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A Stevie szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás. Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Átmeneti energiafogyasztási korlátozásokat vezetett be a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT. A második kerület is minden évben több száz fát ültet. A budapesti országházat választották Európa legszebb épületének. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT a Magyar Fürdőszövetséggel együttműködve és az Energiaügyi Minisztérium felhívás alapján átmeneti intézkedéseket vezetett be a villamos energiafogyasztás csökkentésére. Augusztus 2-ától várhatóan 10 napig teljes üzemidőben leállították az elektromos szaunákat és gőztkamrákat, a Csillaghegyi, a Dandár, a Palatinusz, a Paskál, a Pesterzsébeti és a Római fürdő, valamint Pünkös fürdő területén. A Széchenyi, a Lukács és a Rudas fürdő gőzüzemű hőlékkamrái és gőzkabin továbbra is használhatók, 17 óra után pedig minden nagy energiaigényű élményelem leáll. A Palatinusz hullámmedencéje szintén délután 5 óra után nem üzemel, napközben pedig rövidebb hullámprogramot tartanak. A fürdők csökkentik a nem létfontosságú világítást és a dekorációs elemek energiafelhasználását, a büfék nagy teljesítményű berendezéseit pedig 17 óra után korlátozzák. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után minden évben felélénkül az albérlet piac, hiszen sok frissen felvett hallgató keres lakhatást. A NAP szerint kiemelten fontos, hogy a bérlőknek mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, és a lakásukat kiadók is tekintsék át a legfontosabb szabályokat. Erről dr. Rincmeyer Szilvia, a NAP kommunikációs vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
2: Legyen valami arról, hogy kifizettük-e a bérleti díjat. Ezt a legegyszerűbb, ha átutalással teljesítjük, akkor a közleménybe a hónap, illetve az, hogy ez egy bérleti díj szerepel, akkor ezzel a későbbi jogviták is elkerülhetőek. Az, aki viszont most adja bérbe a lakását, nincsen sok kötelezettség. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd 2027-ben kell elszállni a személyi jövedelemadó bevallásban, ezt nem ulaszt el senki. Az adó mértéke a lakáskiadásnál, ingatlanbérbeadásnál 15%. Az, akinek bármilyen kérdése van a lakáskiadással, albérlettel kapcsolatosan, nyugodtan keressen minket telefonon, a 1819-es telefonszámon mindenkinek segítünk.
1: A tudnivalók részletesen a NAV 10-es számú információs füzetében olvashatók. A második kerület minden évben több száz új fát ültet, amelyeket fiatalkorukban kiemelt gondozással látnak el. A 3 évnél fiatalabb csemetéket rendszeresen öntözik, a 3 és 5 év közöttieket pedig szükség szerint. A kerület csatlakozott a Bíkó rendszerhez.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: Hallo, es ist Capaldi hier.
1: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A főkert energetikai és klímavészhelyzete vonatkozó locsolási protokollt határozott meg. Hűtlen kezelés miatt nyomoznak az állami élelmiszermentés ügyében. Részletes észrevételt küldött a főügyészségnek Hankó Balázs ügyvédje. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Nincs vízhiány Budapesten, de lehet olyan helyzet, amikor vízkorlátozásra lesz szükség, mondta Karácsony Gergely, aki szerint a főváros több ponton is spórolásra kényszerül a rendkívüli kánikula miatt. Budapest már takarékossági üzemmódba kapcsolt, leállították a vízkivilágítást, energiatakarékossági okokból lassabban közlekednek a villamosok és a metrók, a főkert pedig külön energetikai és klímavészhelyzete vonatkozó locsolási protokollt határozott meg, tudatta a Budapest főváros polgármesteri hivatala. A társaság 185 budapesti park és zöld felület közül 16 helyszínt jelölt ki, ahol locsolással is segítik a hűtőképesség fokozását, ezek zöld menedékként szolgálnak a városlakóknak. Az öntözésben elsőbséget kapnak az ültetéstől számított 5 évnél fiatalabb fák, majd következnek a frissen telepített cserje és évelő ágyasok, végül a gyep felületek, ahol az életben tartás a cél. Az Újbuda sportjáért non-profit Kft. Újbuda önkormányzatával együttműködve a tartós hőségre való tekintettel rendkívüli kedvezményt vezet be a kerületi lakosok számára. Hétfőtől péntekig 17 órától zárásig ingyenesen látogatható a Nyík Imre uszoda és a Sport 11 sport, szabadidő és rendezvényközpont mindazoknak, akik érvényes újbudai lakcímkártyával rendelkeznek. Az intézkedés célja, hogy a nagy melegben minél többen kulturált körülmények között hűsölhessenek és sportolhassanak a kerületi vizes létesítményeiben. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás zajlik az Élelmiszermentő Központ Non-Profit ZRT működésével kapcsolatban. A budapesti rendőrfőkapitányság a HVG kérdésére megerősítette, hogy az eljárást az állami számvevőszék feljelentése alapján indították, miután a májusi vizsgálat során bűncselekmény gyanúját állapították meg. A társaság ügyében a közbeszerzési döntőbizottság is vizsgálódik, mert az ÁSZ szerint jogszabályba ütköző szerződés módosítás és elmulasztott közbeszerzési eljárás is felmerült. Az Élelmiszermentő Központ Non-Profit ZRT 4 éve jött létre az élelmiszer pazarlás csökkentésére, de a vizsgálatok szerint az állami társaság milliárdokat költött el úgy, hogy a törvényben előírt élelmiszermentési feladatot egyetlen alkalommal sem teljesítette. Részletes észrevétellel fordult a főügyészséghez Hankó Balázs, fideszes országgyűlési képviselő ügyvédje. Hankó Balázs közleményében azt írta, hogy együttműködik a hatóságokkal, nem próbál elszökni és visszautasítja azt a gyakorlatot, amely szerinte azt a látszatot kelti, hogy letartóztatása előre eldöntött tény. Felidézte, hogy a Nemzeti Kulturális Alap több munkatársát már őrizetbe vették és letartóztatták, ugyanakkor az ő mentelmi jogának felfüggesztését 3 hónap alatt sem indítványozták. Szerinte ez azt jelenti, hogy nincs vele szemben olyan adat, amely ezt indokolná. Azt írta, nem fogadja el, hogy bárkit feltételezések vagy politikai indulatok alapján ítéljenek meg. Júliusban 14%-kal csökkent az eladó lakások és házak iránti kereslet Budapesten és az agglomerációban, ami az eladói kedv mérséklődését is magával hozta. A havi adatok szerint a családi és kertes házak iránti érdeklődés több mint 13%-kal nőtt, a társasházi lakásoknál pedig közel 6%-os bővülést mértek. A keleti vármegyékben 30% körüli volt a kereslet, Budapesten viszont mindössze 0,4%-os növekedést regisztráltak, ami stagnálást jelent. A szakértők szerint a fővárosi árszintek miatt sokan inkább az agglomeráció vagy a vidéki régiók felé fordulnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A főkert energetikai és klímavészhelyzete vonatkozó locsolási protokollt határozott meg. Hűtlen kezelés miatt nyomoznak az állami élelmiszermentés ügyében. Részletes észrevételt küldött a főügyészségnek Hankó Balázs ügyvédje. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Nincs vízhiány Budapesten, de lehet olyan helyzet, amikor vízkorlátozásra lesz szükség, mondta Karácsony Gergely, aki szerint a főváros több ponton is spórolásra kényszerül a rendkívüli kánikula miatt. Budapest már takarékossági üzemmódba kapcsolt, leállították a vízkivilágítást, energiatakarékossági okokból lassabban közlekednek a villamosok és a metrók, a főkert pedig külön energetikai és klímavészhelyzete vonatkozó locsolási protokollt határozott meg, tudatta a Budapest főváros polgármesteri hivatala. A társaság 185 budapesti park és zöld felület közül 16 helyszínt jelölt ki, ahol locsolással is segítik a hűtőképesség fokozását, ezek zöld menedékként szolgálnak a városlakóknak. Az öntözésben elsőbséget kapnak az ültetéstől számított 5 évnél fiatalabb fák, majd következnek a frissen telepített cserje és évelő ágyasok, végül a gyep felületek, ahol az életben tartás a cél. Az Újbuda sportjáért non-profit Kft. Újbuda önkormányzatával együttműködve a tartós hőségre való tekintettel rendkívüli kedvezményt vezet be a kerületi lakosok számára. Hétfőtől péntekig 17 órától zárásig ingyenesen látogatható a Nyík Imre uszoda és a Sport 11 sport, szabadidő és rendezvényközpont mindazoknak, akik érvényes újbudai lakcímkártyával rendelkeznek. Az intézkedés célja, hogy a nagy melegben minél többen kulturált körülmények között hűsölhessenek és sportolhassanak a kerületi vizes létesítményeiben. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás zajlik az Élelmiszermentő Központ Non-Profit ZRT működésével kapcsolatban. A budapesti rendőrfőkapitányság a HVG kérdésére megerősítette, hogy az eljárást az állami számvevőszék feljelentése alapján indították, miután a májusi vizsgálat során bűncselekmény gyanúját állapították meg. A társaság ügyében a közbeszerzési döntőbizottság is vizsgálódik, mert az ÁS szerint jogszabályba ütköző szerződés módosítás és elmulasztott közbeszerzési eljárás is felmerült. Az Élelmiszermentő Központ Non-Profit ZRT 4 éve jött létre az élelmiszer pazarlás csökkentésére, de a vizsgálatok szerint az állami társaság milliárdokat költött el úgy, hogy a törvényben előírt élelmiszermentési feladatot egyetlen alkalommal sem teljesítette. Részletes észrevétellel fordult a főügyészséghez Hankó Balázs, fideszes országgyűlési képviselő ügyvédje. Hankó Balázs közleményében azt írta, hogy együttműködik a hatóságokkal, nem próbál elszökni és visszautasítja azt a gyakorlatot, amely szerinte azt a látszatot kelti, hogy letartóztatása előre eldöntött tény. Felidézte, hogy a Nemzeti Kulturális Alap több munkatársát már őrizetbe vették és letartóztatták, ugyanakkor az ő mentelmi jogának felfüggesztését 3 hónap alatt sem indítványozták. Szerinte ez azt jelenti, hogy nincs vele olyan adat, amely ezt indokolná. Azt írta, nem fogadja el, hogy bárkit feltételezések vagy politikai indulatok alapján ítéljenek meg. Júliusban 14%-kal csökkent az eladó lakások és házak iránti kereslet Budapesten és az agglomerációban, ami az eladói kedv mérséklődését is magával hozta. A havi adatok szerint a családi és kertes házak iránti érdeklődés több mint 13%-kal nőtt, a társasházi lakásoknál pedig közel 6%-os bővülést mértek. A keleti vármegyékben 30% körüli volt a kereslet, Budapesten viszont mindössze 0,4%-os növekedést regisztráltak, ami stagnálást jelent. A szakértők szerint a fővárosi árszintek miatt sokan inkább az agglomeráció vagy a vidéki régiók felé fordulnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon augusztus 4-én, kedden este 20 órától jön az Egy Életem sorozat Szinetár Dórával. Dóri mesél az életéről, a számára meghatározó pillanatokról és a történetekről. A forgatókönyvet itt valóban az élet írja. Ő azt mondja, izgatottan várja, hogy a nézők szeretnének-e igazán, mármint hogy szeretnék-e őt igazán megismerni és megtudni, mi van a látszólag jól ismert történetei mögött. Tőt már annyit elemezték az elmúlt 4 évtizedben, hogy elege lett. Most ő fogja saját magát elemezni. Aztán meglátják, mire jut. Mondta Dóra, aki a legkedvesebb projektként hivatkozott, és hivatkozik a róla szóló estre, augusztus 4-én tehát ott egyébként a Városmajori Szabadtéri Színpadon megtekinthetik. Aztán augusztus 7-én pénteken érkezik Falusi Marian túl az Operencián című előadásával. Sőt, egyenesen koncertjével, mert van-e unalmasabb mások utazási élményeinél? Jönnek, pörgetik a képeket a telefonon, itt jártam, ott voltam, ez is csoda, az is csoda. Ha már jártunk ott, azért nem érdekes, ha még nem, akkor meg azért. Kivétel persze van, zenés kivétel, mert ha valaki dalban mondja el, merre járt, mit látott, milyen volt, akkor az más. New York, Kairó, Pireus gyermekei, Los Angeles zsebemben lesz, van London, van Nápoly, van Konstantinápoly, és ott az örök visszatérés és végállomás, a Pest, a drága, bűnös, bűzös, poros és elegáns Budapest. Falusi Marian jön az utazási élményeivel, és sok mindent el fog árulni egyébként magáról, a Padödő együttes egykori sztárja, aki rendszeresen dolgozott és dolgozik is együtt Presser Gáborral, szólóestjein pedig gyakran jazz átiratokat és saját feldolgozásokat is ad elő. Ez a koncert túl az Operencián címmel egészen különleges lesz augusztus 7-én, pénteken este 20 órától.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több mennyében is lesz szúnyogtérítés a következő napokban. Elindult a MOL-Bubi 3.0 minden eddiginél több kerékpárral és bővülő hálózattal. Szeptember elején indul az Ida-Buda 1686 emlékét. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A rendkívüli hőség és a paksi atomerőmű leállítása miatt kialakult helyzetről egyeztetett a Sándor Palotában Magyar Péter miniszterelnök és Forstoffer Ágnes a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök az országgyűlési frakció vezetőkkel. A megbeszélésen a nemzeti összefogás és a politikai szereplők együttműködésének szükségességét hangsúlyozták. Magyar Péter később Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések kissé optimistábbak lettek, közölte, hogy a Duna vízszintje Paksnál és Budapestnél hétfő reggel óta stagnál, az utolsó paksi turbina továbbra is termel, és mindenki a működés fenntartásán dolgozik. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy már zajlanak az augusztus 20-ai ünnepség előkészületei, de az idei esemény sokkal szolidabb lesz mind a tűzijátékot, mind a költséget tekintve. Egy emelkedett, ünnepélyes, a nemzeti egységet szolgáló augusztus 20-át terveznek. Magyar Péter a hőség miatt kialakult energiaválság kezeléséről szóló sajtótájékoztatón elmondta, ha szükséges és a helyzet súlyosbodik, vagy újabb hőség érkezik, amely veszélyezteti az energiabiztonságot, akkor mérlegelni fognak. Hozzátette, hogy az ünnepig még 17 nap van, ezért azt javasolta, hogy előbb menjünk át az előttünk álló 5 napon, és utána beszéljünk a továbbiakról. A kánikula a szúnyogok aktivitását is befolyásolja, a honos fajok kevésbé vannak jelen, mert folyóink rekord alacsony vízszintje miatt alig vannak lárva tenyészőhelyek. A kertvárosias területeken viszont erősebb az ártalom, főként az inváziós ázsiai tigris szúnyogok miatt, amely a ház körüli apró vízmegállásokban is képes kifejlődni. A következő napokban 8 megye 43 településén lesz gyérítés. Békés és Csongrád-Csanád vármegyében légi biológiai lárva gyérítést, több aranya, Csongrád Csanád, Fejér és Somogy vármegyei településen pedig földi kémiai eljárással védekeznek. A Tisza-tónál szintén szükség van beavatkozásra. Elindult a MOL Bubi 3.0 Budapest új generációs közbringa rendszere, amely minden eddiginél nagyobb flottával és modernebb szolgáltatásokkal támogatja a városi kerékpározást. A rendszer indulásakor 2000 keró érhető el, ebből 500 elektromos rásegítésű, a BKK tervei szerint pedig rövid időn belül 3300, később 5000, hosszabb távon akár 8000 ringa áll majd rendelkezésre. A lefedettség 40-ről 80 négyzetkilométerre bővülhet, a hálózatot pedig virtuális mobilpontok gyorsítják. A MOL Bubi 3.0 új alkalmazást kapott egyszerűbb regisztrációval és kedvezményes használati lehetőségekkel. A próbaüzemben 9000 felhasználó tesztelte a rendszert. Szeptember elején indul az Ide Buda 1686 emlékév, amelyet a budavári önkormányzat Buda visszafoglalásának 340. évfordulója alkalmából hirdet meg. A programsorozat szeptember 2-án kezdődik az ötnapos budavári fesztivállal, amely ünnepi megemlékezéssel, koncertekkel, könyvünneppel, családi programokkal és kulturális eseményekkel várja a látogatókat. Az emlékév célja, hogy felidézze Buda felszabadításának történelmi jelentőségét és erősítse a budavári közösséget. A rendezvények között jazz és komoly zenei programok, történelmi előadások, kiállítások, filmvetítések és irodalmi estek szerepelnek, a gyerekeket bábszínház és kézműves foglalkozások várják. Az önkormányzat arra ösztönzi a helyeket, hogy saját történeteikkel és régi fényképeikkel kapcsolódjanak az emlékévhez. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: akkor is itt vagyunk, amikor mindenki alszik. Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 30-áig látható a műcsarnokban Berecz András Harangokép gyűrűi című kiállítása. Berecz András makrofotóink a harangnyelvet palástól hagyott nyoma lírai festészeti gesztusokként működnek. Az egymásra rakódó különböző zöldes, kékes, vöröses, sárgás színekre bomló bronzos felszíneken létrejövő kopások, súrlódások és fényhatások, illetve azok reflexeinek együttállásaiból olyan mintázatok születtek, amelyek egyszerre festőek és szakrálisak. A harangok alapanyagainak sajátos ötvözetét, a bronz, a réz és az ón oxidációs folyamatainak sajátosságaiból eredő hatásmechanizmusokat kihasználva, Berecz a kameralencséjén keresztül esztétikai minőséget teremtett. A fotográfiák felidézik a növényi és állati alakzatok és tárgyak formavilágát, melyek időkapszulaként működve őrzik több száz éves titkukat. A történelem újjáéled a fotográfiákon, hogy sejtesse a harangöntés mesterségének tudományát, valamint az eltelt évszázadok alatt megszólalt haranghangok mögött felsejlő közösségek és egyének sorsát. Berecz nem csupán a tornyok hangjait mutatja meg, a fotókat szenteli a már elnémult hangjuktól megfosztott harangoknak is, hogy megőrizze azok egy-egy időpillanatát. A rendszeres naponta többszöri harangozást 606-ban Sebastianus pápa rendelte el egyébként, imára szólítva vele a hívőket. Magyarország területén a kereszténység felvételével egyszerre terjedt el a harangozás kötelme, a déli harangszó pedig hungarikum lett, amely emlékeztet a nándorfehérvári diadalra, arra a napra, amikor 1456. július 22-én Hunyadi János és Kapisztrá János vezetésével a magyar és szerb seregek legyőzték az oszmán hódítókat. A kiállításon a harangok bújtatóját, jármát, kötelét és egyéb részeinek felületeit is megismerhetjük, ezért és még sok más mindenért érdemes a Berecz kiállítása harangok évgyűrűire ellátogatni augusztus 30-áig a műcsarnokban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Átmeneti energiafogyasztási korlátozásokat vezetett be a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT. A második kerület is minden évben több száz fát ültet. A budapesti országházat választották Európa legszebb épületének. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT a Magyar Fürdőszövetséggel együttműködve és az Energiaügyi Minisztérium felhívás alapján átmeneti intézkedéseket vezetett be a villamos energiafogyasztás csökkentésére. Augusztus 2-ától várhatóan 10 napig teljes üzemidőben leállították az elektromos szaunákat és gőztkamrákat, a Csillaghegyi, a Dandár, a Palatinus, a Paskál, a Pesterzsébeti és a Római fürdő, valamint Pünkös fürdő területén. A Széchenyi, a Lukács és a Rudas fürdő gőzüzemű hőlékkamrái és gőzkabin továbbra is használhatók, 17 óra után pedig minden nagy energiaigényű élményelem leáll. A Palatinus hullámmedencéje szintén délután 5 óra után nem üzemel, napközben pedig rövidebb hullámprogramot tartanak. A fürdők csökkentik a nem létfontosságú világítást és a dekorációs elemek energiafelhasználását, a büfék nagy teljesítményű berendezéseit pedig 17 óra után korlátozzák. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után minden évben felélénkül az albérlet piac, hiszen sok frissen felvett hallgató keres lakhatást. A NAP szerint kiemelten fontos, hogy a bérlőknek mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, és a lakásukat kiadók is tekintsék át a legfontosabb szabályokat. Erről dr. Rincmeyer Szilvia, a NAP kommunikációs vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
3: Legyen valami arról, hogy kifizettük-e a bérleti díjat, ezt a legegyszerűbb, ha átutalással teljesítjük, akkor a közleménybe a hónap, illetve az, hogy ez egy bérleti díj szerepel, akkor ezzel a későbbi jogviták is elkerülhetőek. Az, aki viszont most adja bérbe a lakását, nincsen sok kötelezettség. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd 2020